egyik legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. She's crazy like the fool.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Az országgyűlés megszavazta az alaptörvénymódosítást, az amerikaiak átveszik a hormuzi szoros biztosítását. Továbbra is meleg nyárias időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Alaptörvénymódosítás. A parlament elfogadta, Súlyog Tamás államfőnek pedig 5 napon belül alá kell írnia az alaptörvénymódosítását, amely megbízatásának megszüntetését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Az országgyűlés rendkívüli ülésén egyébként a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Az Egyesült Államok veszi át a hormuzi szoros biztonsági felügyeletét, jelentette be Donald Trump. Az amerikai elnök a Fox News-nak azt mondta, Washington lesz a stratégiai vízi útvonal őre, és a biztonság fenntartásáért cserébe ellentételezést kért a szorost használó országoktól. Trump közölte, Irán hajóit kizárná a kereskedelmi forgalomból, míg más államok továbbra is áthaladhatnának. Felszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós árt többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követhetnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alatt.

0: ezredes.
1: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
0: Budapest adott hont az U18-as Trophy 7-es rögbi Európa-bajnokságnak, amelyet péntektől vasárnapig rendeznek meg. A helyszíne a Dr. Koltai Jenő Sportközpont. A háromnapos kontinens bajnokságon 22 fiú és lány csapat lép pályára, összesen 56 mérkőzés vár a szurkolókra. Csapadék általában nem várható, de északkeleten nem kizárt egy-egy futózápor. Holnap napos idő lesz fátyol és gomoly felhőkkel, záporok, zivatarok nagyobb eséllyel a Dunántúlon és az északkeleti tájakon fordulhatnak elő. A legmagasabb hőmérséklet többnyire 30 és 34 fok között várható, de az északkeleti tájakon pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk. Szerdán a hajnali 12-22 fokról délutánra 27 és 34 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Az alaptörvény módosításáról is döntött a parlament, nyári béradásra buzdít a Vörös Kereszt, egyelőre itthon nem fenyeget újabb hőkupola. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény módosítását, Sulyog Tamás államfőnek 5 napon belül alá kell írnia azt, amely egyébként megbízatásának megszűnését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését. A tegnapi rendkívüli ülésen a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban, a biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség, ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vörös Kereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
3: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
2: Indul a dínyerazia, a fogyasztóvédők a piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, valamint minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolti dínyét, ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Az enyhe reggel után napközben már sokat látjuk a napot, és 30 fok felett lesznek a maximumok, de hogy konkrétan mire készülhetünk, az most kiderül. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni viszont nem fog, és a szél is enyhe marad. Holnap sok felé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő. Már 35 fok sem kizárt. Állítólag hétvégén hideg front hozhat majd lehűlést.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint a 443-as főúton Gyoma-Endrőd át

0: Kelési szakaszán egy autó villanyoszlopnak ütközött. Az egyes kilométernél félpályán már megindult a forgalom. Közben az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások is az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Végül az M60-as autópályán az M6-os autópálya irányában a 23-as és a 18-as kilométer között is javítási munkálatok folynak. A külső és a leálló sávot emiatt lezárták.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 6 óra 8, jó reggel, sziasztok! Kedd, ugye?
1: Kedd,
0: jó. Jó reggel, sziasztok, ez Kedd! Jó van, bemutattam a naptárat nektek. Jó reggelt, Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt, Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett,
3: jó reggelt! Sziasztok!
0: Mindenki ebben a nyári szedben van, Évi lágy rózsaszín és egy fehér póló alatt, a Gyuri fehér, Anett ez a piros-fehér, pántos rucika, tényleg ilyen nyári ruci, és én meg egy ilyen ment a zöld világos. Hogy ezt akarom kérdezni tőletek, hogy ez azt jelenti, hogy jön a nyár, a felmelegedés újra?
1: Itt van már.
0: Hát most ilyen reggeli 18 fokban nem éreztem annyira.
2: Én kifejezetten. Tegnap este állapítottam meg pont azt, hogy megint kezd az esti hőmérséklet is szépen lassan emelkedni.
0: Tehát hol voltál akkor?
2: Kiventem az erkére. Éreztem, hogy melegebb van ugyanakkor, mint tegnap ilyenkor volt. Én így a bőrömön szeretem tapasztalni az időjárást. És ott volt, ez melegszik megint.
0: Megint melegszik. Oké, de meddig megy?
3: 30-35 fokig. Ma egyébként...
0: De nem ma, nem a következő napokban?
3: Van, a következő napokban. Ma ilyen 30-33 fok lesz.
0: Oké, na jó. Nézzük először itt a sztorikat. Most tényleg ez való igaz, hogy van egy ilyen tömegtrend mindig, hogy éppen sok SMS, kevés SMS, vagy hosszú SMS, vagy rövid SMS. Uh-huh. És most éppen a hosszúk jöttek, nyilván töröltem egy csomót, de azért itt van a McLaren-es, azt mondja, Gabi bátyám, jó reggelt, ha valamit elírnék, bocsánat, de most kezd visszajönni a látásom, úgy szembefújtam magam szúnyogriasztóval itt a hajón. Percekig azt hittem, hogy megvakultam, pedig csak annyi történt, hogy fordítva vettem a kezembe a flakont, és felfelé jött a citromillatú alkoholos spré, mire a gyártó ráírta a hülyék kedvéért, hogy szembe kerülve sérülést okoz. A McLaren-es. Ezt utólag olvastad el, gondolom.
2: Igen. Mikor már újra látod.
0: Igen. Sziasztok, nagyon nehéz estén vagyunk túl, és itt valaki leírja a magyar egészségügyel a kálváriáját, de azért felolvasom, mert ezek mindig újra és újra felháborítók, és mindig újra és újra arra emlékezteti az embert, hogy de jó, hogy nem vagyok ott. De jó, hogy nem vagyok egy magyar kórházban. Nagyon nehéz estén vagyunk túl. Apukámmal a ceglédi sürgősségire mentünk szív probléma miatt. Közel 3 órán keresztül még csak meg sem kérdezték, miért érkeztünk. Amikor pedig mertem szólni, hogy mi a helyzet, leüvöltöttek. Senkinek nem kívánom azt a tehetetlenséget és kiszolgáltatottságot, amit ott átéltem. Végül közel 9 óra várakozás után értünk haza. Köszönöm, egészségügy. Ma már nem kockáztatunk, apukámmal magánorvoshoz megyünk, remélem ott végre megkapja azt a figyelmet és ellátást, amire szüksége van. Nem tudok szólni, nekem is, tehát hogy a másik, ami mostanság engem felháborít az egészségügyel kapcsolatban, és egyre több ismerős, sajnos egy most egy közeli ismerős, aki műtétre vár, egy műtétre fog majd bemenni a kórházba, és előre neki vért kell szereznie.
2: Nem mondod.
0: Igen. Ezt nem tudjátok? Ez most nem. Már többedik ilyen eset.
3: Erről befekszel,
0: nem hallottál, Gyuri,
2: nem,
0: erről?
2: Nem.
0: Befekszel, neked vérről kell gondoskodnod, azaz előre neked valakinek egy kontingens vért le kell adnia a te nevedre.
2: Ha.
0: Akkor is a más a vércsoportja, mert te megkapod majd a te vércsoportodban.
2: Tehát menjek körbe a barátaim körül, és pontosan, mondjam, hogy adjatok vért.
0: Pontosan ez, erről van szó. Ez a magyar egészségügy 2026.
1: Igen, a Facebookon, amikor látod, hogy vért kérnek egymástól az emberek, akkor az pont ezért van.
2: Én azt gondoltam, hogy azért, mert hogy toboroznak, kell. Mert valakinek bizonyos csoportú nem. Vérre van szüksége. Nem.
0: Úgy végzik el a műtétet, tehát te szerzel vért előtte. Ez Mad Max.
2: Ez
0: Mad Max, gyerekek.
1: Nagyon kemény.
0: Hol van az a sok vér, amit az emberek adnak, amikor az önkéntes véradók adnak? Az hol van az a sok vér?
3: Sajnos egyébként most a nyári időszakban jellemzően kevesebb vér.
0: Ez így van. Ez így van. Nyáron kevesebb vért adnak, de van. Hát ez egy normális rendszer volt.
3: Igen,
0: hol van ez a sok vér?
3: Azt nem tudom, de azt tudom, hogy mi is mondjuk a hírekben, hogy nagyon fontos, hogy menjenek az emberek vért adni, mert nagyon nagy a hiány.
0: Igen, de menjenek az emberek vért adni, majd amikor az anyukád bekerül a kórházba, akkor neked kell elmenni vért szerezni.
3: Tudom.
0: Akkor miért kell, akkor mi ez a adjanak vért? Az hova kerül?
3: Hát gondolom az is bekerül a körforgásba. Csak
2: hát valószínűleg nem adnak eleget.
3: Nem adnak eleget.
0: Szerintem ugye? Meg nem. Szerintem elseftelik.
2: Elseftelik.
0: Szerintem elseftelik.
3: Nem tudom, de ugye én azt mondom a hírekben,
0: hogy... Hát volt erről, majd nézzetek utána, nézzétek meg, hogy külföldre kimegy a magyar vérplazma. Most csend van, aha.
2: Nem, mert a fajgatom,
1: hogy folytasd,
2: igen.
1: Hogy kimegy a vérplazma, oké, és akkor ki lesz a pénz?
0: Nem tudom, azért mondom, nem a magyar kórházi, de nézd meg magyar kórháziát, itt van ez a szerencsétlen ember, aki az apukáját vitte a sürgősségre szívgondokkal.
1: Én tudnék saját példát mutatni, mondani, én nekem egyszer a rádióban még az előző helyen becsípődött a derekam, és egy kollega ültetett be a kocsiba, és vitt el a Honvéd kórházba. Mm. Azt hiszem 8 órán keresztül feküdtem mozdulatlanul, mert tudjátok, a becsípődik, egyszerűen meg se igen, tudsz mozdulni, azonnal meghalsz. Senki nem szólt hozzánk. Senki. Pedig még elviekben állítólag nekünk bajnokoknak valami VIP kártyánk van, és hozzánk szólnak hamarabb. Mondtam, hogy de jó, hogyha nem lenne kártyánk, akkor mi lett volna? És nagy nehezen 8 óra után, de már azt hittem, hogy belehalok a fájdalomba. Mondtam, hogy csak egy fájdalomcsillapítót adjanak. Mondom, tehát igazából átnéztek rajtunk, és aztán nagy nehezen kaptam ilyen oltást, vagy nem tudom mit is mentünk.
0: És tudod, mi van ilyenkor, mondjuk rákérdez a sajtó, akkor folyton tagadás van. Ez nálunk nem, ez így nem volt, ez biztos nem mond igazat. Tehát miért írná le? Miért írná le, hogy ez történt vele és az apukájával? Cegléden a sürgőség.
1: De nem régiben Fenyő Iván fakadt ki a közösségi médiában, YouTube-on mesélte arról, hogy ő nagyon sok mindenkitől hallott, hogy mi az egészségügy, de ő most tapasztalta pár nappal ezelőtt, és teljesen fel van háborodva, és ő mondta, hogy ő mindenhol jelentett, ő mindenhol kérte a könyvet, ő mindenhol megteszi, vagy szóvá teszi, mert hogy ő ezt eddig nem hitte el, de most, hogy személyesen tapasztalta, azt mondta, hogy ő ezt nem adja fel.
2: De miért csodálkozunk azon is például, hogy az orvosok, ápolók nincsenek túl jó mentális állapotban. Tehát ezekben a helyzetekben meg ezekkel szembesülnek nap mint nap és küzdenek. Tehát, hogy persze.
0: Én tudom, nagyon, tudod, mindig arra lehet nagyon tehát nem tudom jó érve hivatkozni, hogy de a fizetés. Szóval, hogy nem. Tehát akkor menjen ki, az az orvos is menjen ki. Tehát akkor ne legyen orvos Magyarországon, mert ez nem lehet arra hivatkozni, hogy keveset fizetnek, ezért nem törődök veled. Keveset fizetnek, ezért bunkó vagyok veled. Ez nem megy. Ez nem megy.
2: Ez teljesen jogos.
1: Teljesen igazad van.
2: Viszont szerintem az ő mentális állapotukra, mentális jólétükre, vagy mentális karbantartásukra nincs nagyon protokoll. És azt nem tudod
0: nyilván
2: mondani,
0: nincs,
2: hogy jó
0: nincs
2: a fizetés, vagy mit
0: de
2: tudom
0: én. De hadd ne a beteg oldja már meg.
2: Hát teljesen
0: jogos. Egy beteg, egy ilyen férfinak gondolom ő, férfi, nem tudom, hogy férfi vagy nő, tök mindegy, egy apja van.
2: Ez így van.
0: Egy apja van, és egyszer most, nem tudom hány évesen fordul elő, hogy az apja rosszul lett. És szív problémára gyanakodnak. Nem tudják, hiszen ők nem orvosok. És elviszik a sürgősségére. Benne van igen, a szóban, hogy sürgős.
1: Igen.
0: Három órán keresztül nem kérdezik meg, hogy mi a baja.
1: Igen.
0: Na. Bocs, hogy így kezdtem, de ez az SMS indított el bennem ezt a mérhetetlen feláborodást.
1: Hát majd most milyen üzeneteket fogsz kapni, mert szerintem ezzel mindenki érintkezik az egészségügyen.
0: Nem mindenki. Az a vicc, ahogy Fenyő Iván is, hogy sokan tényleg nagyon, hál' Istennek nagyon ritkán kerülünk kórházba, vagy orvosok elé, és ezért ritkán tapasztaljuk, és hogy hallunk ezt, hallunk azt.
2: Tehát, igen, hogy... de aztán meg, amikor meg úgy van, akkor szinte már előre imádkozol, hogy nehogy legyen egy ilyen tapasztalatod. És aztán, hogyha jó fej volt az orvos, akkor meg is jegyzed, hogy de jó fej volt az orvos. Igen, mint igen, hogyha ez egy ilyen bónusz lett volna tulajdonképpen.
0: Igen. Na jó, sziasztok, bocsi, ma reggel úgy ébredtem, a felkelő nap lágyan simogatott, és csak a jó Isten tudja miért, úgy éreztem, hogy a Deep Purple Highway Start kell meghallgassam. Tehetem ezt azért, mert szingli vagyok, és csodás az élet. Legyen nektek is az Szanu. Szanuról nem tudjuk, hogy férfia vagy nő, de a szingliség indította el a Highway Star útján. Jó reggelt üzeni amúgy a tankcsapdás pityú. Szóval, hogy ez egy szép reggel. Hogyha neki ez így, akkor így. Neked van szingli dalod, Anett?
3: Nem, nincs.
0: A rég múltból?
2: Sherry Lady.
0: Igen. Na, én is azt gondolom, ez egy szingli dal.
3: Majd meg fogom hallgatni.
0: Vagy van a nőknek a Geronimo's Cadillac. Az is modern talking, csak ritkán játsszák. Mert az üzenete nagyon durva.
3: Nagyon. Én sajnálom, én egyébként szívesen elmennék a Gyurival egy Modern Talking koncertre.
0: Ne sajnál, a kérdésemre válaszolj inkább.
2: És ne engem rángass ebbe bele most.
0: Figyeljétek az Anett menekülő próbálkozása. Én szívesen elmennék a Modern Talking-ra, hogy csak nehogy ez a szingli kérdés felmerüljön még egyszer.
3: Nincsen most szingli dalom.
0: Nincs szingli dalom. Amire sírtál?
3: Mire sírtam? Hát figyelj, én amikor szingli voltam, sok mindenre sírtam, nem kellett ahhoz dal.
0: Na jó, oké, nem jutunk semmire. Időjárás Anettől, ez másfél soros csak. Meleg lesz, de nagy forróság, de a nagy forróság nem tér vissza a héten, 30-33 fok, sok napsütés, futózáporok és enyhe szél, erre készüljünk. Őrs és Stella vagy Stella?
3: Stellának mondanám, de javítsatok ki, hogyha nem.
0: Stella Artois, én is így mondom. De itt essel van, és ugye a magyar az nagyon szeret úgy neveket leírni, ahogy az igen, ABC-ben.
3: A Jennifer
0: Dézsével, tehát annál feláborítóbb nincsen tényleg.
1: Az a legszebb név, nem?
0: De Jennifer.
1: De Jennifer.
3: Hát nem tudom, én nekem van Stella ismerősöm, ő Stella. Ugyanígy ő
0: Stella mondja. Okay. Jó, 81 éves ma Kudlik Júlia. Boldog születésnapot, egy ikon. 40 éves lett Lovas Rozi. Én őt valahogy nagyon bírom.
1: Nagyon jó.
0: Nem tudom, hogy a szerepei miatt-e, gondolom azért, mert nem hallottam már ilyen civil beszélgetésekben is, de valami miatt nagyon bírom. 71 éves lenne a Púl Sándor, a nemzetközi labdarúgó játékvezető, de 80-valahányban volt Los Angelesben a VB döntőt Púl Sándor fújta.
1: Hát ez pontosan dátummal nem tudom mondani, de az tény, hogy fújt.
0: Én emlékszem arra, egyszer Egerben voltunk a Republikkal, Púl Sándor Egri. És a Republika nagyon sok helyen voltam. Tehát ez nem olyan nagy különlegesség, és valami kocsmában találtuk magunkat. Ki tudja, miért voltunk nyomva.
2: Mi volt az apropó?
0: De ott volt, és azt hiszem, hogy biliárdasztal is volt, valami ilyen képeim vannak, és ott volt Púl Sándor. És a Republik gitáros, a Patai Tomi, jó barátom, ő hát nagyon nagy futballrajongó, és annyira oda volt, hogy ott van Púl Sándor, hogy kivette a fülbevalóját, hogy neki adja.
3: Az egy erős buli lehetett.
0: Aki nem fogadta el, meg hát azért Sándor is ugye szerette az alkot.
2: Sándor, hadd húzzam ezt a gyűrűt az ujjára.
0: De Sándor se volt józan, ezt akarom mondani.
3: Igen.
0: De ez egy gyönyörű pillanat volt, ezt sose felejtem. Aztán 87 éves lennem a Karel Gott, cseh énekes, még a régi ebbiek emlékeznek rá. Aztán 44 éve Londonban bemutatták a Pink Floyd The Wall című filmjét, amit Alan Parker rendezett. 116 éve született William Hanna, tudjátok, Frédi és Béni rajzfilmkészítő. 164 éve született Gustav Klimt, osztrák festő, a bécsi szecessziós szecesszió alapítója, és 141 éve ezelőtt Sarah E. Good szabadalmaztatta a felhajtható ágyat, ami felhajtva íróasztalként funkcionál. Annette,
3: milyen ügyes ez volt.
0: Kuka.
3: Nem, nekem ez tetszett a legjobban.
0: Igen?
3: 141 éve egy nő már a felhajtható ágyat szabadalmaztat. Tehát hol vagy?
0: Hol lakott
3: most
0: ez a nő?
3: Amerikai volt, ő is.
0: Hát értem, csak milyen szuterénben lakott, hogy nem fért el egy íróasztalra. Még Van Goghnak az a szerencsétlen szobája is, amit megfestett az a valamelyik francia hotelben, az az ágy meg az asztal. Hát ott is volt ágynak meg asztalnak hely.
3: De itt ez a nő meg kitalálta a tutit. Hát hány ember örül ma?
0: Ma igen, ez igaz. Köszönjük szépen, Anett. Győr 18 fokos, 31 lesz ma már ott, és sütni fog a nap. Marcali 18, 31, napsütés, ugyanaz. Calgary 11 fokos, 26 lesz, de napsütéses. Csopak 18 fokos, 31 lesz, és napsütés. Budapest 19 fokos, és 32 lesz nálunk napsütés. Most már Budapest minden nap vezet.
2: Igen, hát azért nálunk szerintem egy kicsit máshogy is csapódik le a hőmérséklet, ugye melegíti az aszfalt, a házak, így egyre durvább.
0: De szép az aszfalt, a házak, milyen szép dal lenne ebből.
2: Lehet, hogy eladom dalszövegnek.
0: Add el a Marshall barátodnak.
3: Mr. Marshall.
0: Pirosajú Marshallnak.
2: Melegednek az aszfalt a házak.
0: Az aszfalt a házak. Na, gyerekek, tegnap ugye megemlékeztünk Szolnoki Petiről, és nyilván sokat fogunk még gondolni rá, de ugye a közelmúltban egy világsztár énekes nő is elhunyt sajnos, akit szintén nagyon szeretünk, meg nagyon sokat játszottuk is, és ő Bonnie Tyler. És sok minden nem tudunk az ő betegségéről, azt tudjuk, hogy kómában tartották, mesterséges kómában, ugye?
1: Igen, elég sokáig.
0: Elég sokat. De most a vidám oldalát szeretném egy picit itt megfogni ennek a dolognak, mert azt most nyilván tudunk, mindenki tud egy dalt, tudja, hogy reket hangú, tudja, hogy nem tudom micsoda, de az, hogy ő autógyűjtő volt, imádta az autókat, Bonnie Tyler, ezt nem tudja feltétlenül mindenki.
1: Én nem is tudtam, és nem is hallottam eddig.
0: Én is most olvastam, csak hát a halála kapcsán írták meg, és így a pályafutása során sokféle, nyilván nagyon sok autója volt, de most egy párat kiemelt a német Autobild, és ezek mentén szerintem egy picit emlékezünk mi is a különböző korszakainkra és az ahhoz kapcsolódó autókra. Az első autó, amikor a Lost in France című dalt énekelt, ez volt 75-ben, akkor ő vett egy autót. Na most azt hadd mondjam el, hogy Rod Stewarttal láttam most egy interjút, és azt mondja, amikor az első nagy slágere bejött, a Maggie May, akkor ő vett egy Lamborghinit. Gondolj bele, tehát egy dalból vett egy Lamborghinit.
2: Nem aprózta el, hadd szóljon. Aha.
0: Rodi nem, ő nem aprózta el. És Bonnie Tyler meg mit vett? Egy 123-as Mercit.
3: De szerény.
0: Ami egy szerény autó, ha belegondolsz, hogy ez egy középosztály, vagy középkategóriás autó, nyilván Mercedes, de simán vehetett volna bármilyen sportautót, meg bármit, nem, ő egy 123-as Mercit, ilyen hogy hívják ezt?
3: Nem bőrül.
0: De nem bőrüléssel.
3: Textülüléssel,
0: igen. Ilyen szövetüléssel.
1: Hát lehet, hogy erre vágyott. És megvette az álmai számára álmai autóját.
0: Ez nagyon érdekes, hogy... De jó, de és akkor pont ezért beszéljünk erről, hogy nekünk az első autónk az álmaink autója volt-e? Vagy egy kompromisszumautó? Ha a kompromisszumautó volt, akkor próbáltuk-e valami nagyot mutatni. De azért Bonitál ennek volt olyan autója is, amivel érződött, hogy flexel. Hát van, Portugáliában is élt félig meddig, tehát ott is volt egy háza. Oda például olyan Jaguárt vett, hogy a faladja a másikat.
2: Igen, de volt Bentley is.
0: Volt Bentley is, igen. Porsche is volt. Szóval, hogy ezeket, nem tudom, hogy kinek, Gyuri, azt hiszem, hogy megállt két autónál az életében.
2: Hát igen, egyébként igen, tényleg volt, ugye, majd elmesélem. Másfél.
0: Hát egy, amikor tinédzserkorodban volt a bogár, és volt ez a Mazda, amit mindig a nőid vezettek. Tehát
2: igen,
0: így másfél.
2: Igen, ahhoz mindig kellett, hogy a sofőrt is vennem. Igen, abszolút.
1: Mi az, hogy nők vezették?
0: Hát figyelj, én vett egy Mazda MX-5-öst, mutatta büszkén, és akkor egyszer vitt is egy kört, az túlzás, de mindegy 700 métert, azt megszámoltam. Tehát, és a lényeg, hogy többször láttam a Gyurit ebben az autóban, véletlenül. Például a rakparton, például nem tudom hol, és mindig a nője vezette. Ő mindig ott ült mellette valami sapiban,
2: aha. És kábrió. Volt egy pohár a kezemben, és élveztük a hétvégét.
0: Ez nem igaz, nem volt semmi a kezében. Nem volt semmi a kezében, hanem a rettegés volt a szemében. És tehát, hogy a csajai vezették azt az autót, egészen odáig, amíg eladta. Tehát ezért másfél autó.
1: Ezért másfél autó, igen. Értem. Mert nem ő vezette.
0: De Anettnek sok volt, nem?
3: Nekem igen, viszonylag sok autóm, és sokféle. Tehát nem
0: az a jó, igen, így van, az a jó.
3: Nem egy márkához ragaszkodtam, hanem mindig választottam.
0: Évi, neked?
1: Én is nagyon sok autóval, relatív sok autóval, teljesen különböző, és érezhető, hogy mennyire változott az életem.
0: Igen, tehát az élet különböző. Igen.
1: Arányban is, meg stílus ügyileg is.
0: Hát van olyan autó, amit hát most ezt tudom megengedni magamnak. Van olyan autó, amire nagyon vágyom, jó, most már használtam, nem olyan drága. Akkor van olyan autó, na most kifejezem magam, én vagyok valaki, vagy megjutalmazom magam. Vagy van olyan autó, amikor azt mondom, most én nagy képűsködni akarok. Ilyen autó is van.
2: Simán. Van. És még van az is, hogy ezt tudom magamnak megengedni, de azért valahogy próbálok nagy képűsködni vele, és akkor
0: persze.
2: Igazgatom, tuningolgatom.
0: Abszolút. Na jó, erről beszélünk majd egy picit ilyen autós nosztalgiai Bonitáler autói kapcsán. Ez az egyik, a másik pedig, hát ugye ez múlt héten volt, hogy bejárta a sajtót, ugye ez a...
3: Igen, múlt héten.
0: Ez a megdöbbentő argentin hír egy pilótáról és a növendékéről. Egy oktató felszállt egy kis Cessnával, egy 150-es Cessnával Argentinában egy oktató repülésre, és nyilván azért ez már sokadik óra volt, és fenn voltak a levegőben, a csajszé az 22 éves volt, akit ő tanított. És egyszer csak az oktató azt mondta, hogy na jó, van, tudod mi a dolgod, kinyitotta az ajtót, és kiugrott a repülőből, szörnyet is halt. Isten. És a csaj, hál' Istennek, tudta, hogy mit tanult, és profi volt, és leszállt a géppel. És hát ugye ez bejárta a világ sajtót, ez a történet, tehát öngyilkos lett a pilóta. Na most azért beszélünk erről, mert láttunk egy fotót erről a pilótáról, hogy ő egy utasszállító gépnek a pilóta fülkéjében áll, és egyenruhában.
1: Igen.
0: Ami mire enged következtetni?
1: Hogy valószínűleg embereket is vitt.
0: Ember volt, igen. Szóval mindenki ember volt.
2: De hogy sok embert
1: is vitt. És azért is felelősséggel tartozott.
0: Így van. És hát úgy, nyilvánvalóan mentálisan valami problémája volt. Az apja utólag elmondta, hogy igen, az utóbbi időben tényleg nagyon nehéz korszaka volt, és pszichiáterhez járt. Halló. És ezért kell erről beszélnünk, hogy miután 2015-ben, erre még mindenki emlékszik, volt az a hihetetlen katasztrófa, amit egy német pilóta hajtott végre, a German Wings fedélzetén egy Barcelona Düsseldorf járaton, hogy nem tudom, közel 200 utassal nekivezett a gépet a hegyeknek, és ő is mentálisan
1: zavart volt,
0: hogy mi a helyzet a pilótáknak a pszichológiai vizsgálatával, vagy...
2: A nyomon követésével akár, mert hát még így azután van. Is, hogy pilótává válnak, tudnak kerülni olyan helyzetbe, olyan hullámvölgybe, ami egyszer csak egy ilyet okoz.
0: Minden emberében tud lenni egy, ember életében tud lenni egy krízis. És ezt a krízis ki hogy dolgozza fel, mi nem vagyunk másokra veszélyesek, esetleg önmagunkra, de ha egy pilóta önmagára veszélyes, az másokra is veszélyes. És ezért nagyon-nagyon fontos. És ezért beszélünk Szakács Gáborral. Tudjátok, ő Boeing 737-es kapitány. Ő oktató is, ő a Smartwings-nek amúgy a főpilótája, és oktató olyannyira, hogy ő tanított engem repülni. Tehát ő az én oktatóm volt, és szerintem a legjobb oktató, aki él és mozog a földön. Tényleg csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. De miután ő ugye egy légitársaságnál, nem is egy, ő már sok légitársaságnál dolgozott, én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy főleg 2015 óta ezen szigorítottak-e valamit, ezen a pszichológiai vizsgálaton a pilótáknak. Milyen rendszeres ez?
1: Neked is volt pszichológiai teszted?
0: Nem. Ez is érdekes, hogy egyébként aki egy kis géppel repül, annak miért nincs szüksége pszichológiai vizsgálatra? Hát ugye nagyon sok kárt tud nem csak magában okozni.
1: Hogy? Persze, hogy? Hát nagyon sok mindenkivel. Na mindegy. Hát én kíváncsi leszek, hogy egyébként van-e utóvizsgálat ilyen pszichológiai?
0: Kell, hogy legyen rendszeres vizsgálat. Szóval, hogy mint ahogy gondolom, aki fegyvert hord, annak is kell, hogy legyen rendszeres pszichológiai vizsgálata.
2: Igen, az is egy kérdés, hogyha mondjuk egy pilóta érez magán valamit, azt jelezheti-e mondjuk a légitársaságának biztonsággal, vagy nem merik?
0: Egyáltalán jel? Hát igen, mert igen. Attól fél, hogy ja, ohó, már elment a légitársaságnak a pszichológusához. Aha, na jó, akkor a legjobb, hogy elveszünk tőle a jogosítást, és majd meglátjuk.
2: Igen. És a meglátjuk után mikor adod vissza?
0: Egyáltalán igen, hát. Milyen felelősséggel adod vissza te, mint pszichológus. Szóval ez egy nagyon nehéz kérdés, és valószínűleg tényleg nagyon sok lappangó, valamilyen életbéli krízissel bíró pilóta repked a levegőben.
1: Így van.
0: És ezt kérdezzük meg Szakács Gábor, hogy egyébként, hogy van-e erre különböző országokban különböző szabály? Tehát ugye ez Argentínában volt, Európában a Germanwings baleset óta van-e erre valamilyen szabály? Tehát nem tudjuk.
1: Kíváncsi lennék egyébként, mert azért munkahelyen is van ilyen mentálhigiéniás szakember, akihez fordulhatunk.
0: Hát, ez csúnyán hangzik.
2: Itt meg ideális ne
0: esetben. Mentálhigiénia. De ki az nálunk a mentálhigiéniás szakember? Rajtam kívül.
1: Te vagy a legjobb.
0: Na most komolyan, ki az itt?
1: Én tőlem kérdezed, még nem jártam
0: nálam. De nem kötelező minden munkahelynek tartani egy mentálhigiéniás szakember?
2: Ez az, hogy csak papíron vannak ezek a dolgok, de én még nem találkoztam olyan munkahelyel, ahol lenne
0: ez a cég is
2: mentálhigiéniás szakember. Itt szerintem ebben a csapatban...
0: Vagy a Fannit kinevezik gyorsan bármikor is.
1: Igen, Fanny, igen.
2: Megkapta a... már egyébként.
1: Fanny az.
0: Fanny az, szerintem is a Fanny az.
1: Hát hozzámennétek szívesebben, nem? Hát ha most még válogatni...
2: Titusról tudok, hogy a programigazgató fogadja a mentális problémát.
0: De igen, csak a saját, akinek szintén van, az nehéz, hogy foglalkozik is. Tudom, hogy ez van, a szakmában ez van. Tudom.
3: Én úgy szeretlek.
1: Nem. Én kiválasztottam, hogy az enyém az te vagy, és akkor maradjunk.
0: Nem, köszönöm, Évi! Hadd legyek valakinek a mentális higiénia
3: szakember. Akkor az enyém is, ha az Évi kiválasztott, akkor...
0: Tiéd a Gyuri, ő szokott téged igaztalni.
1: Igen, a tiéd a Gyuri.
3: Igen, csak...
0: Te vagy az ő koalája.
3: Maradsz akkor nekem a szakemberem?
2: Persze,
3: maradok. Aki átsegít a nehéz napokon?
2: Így van, minden héten 3-4 ilyen nehéz napon, igen.
3: Törülj neki már csak 3-4.
0: Na jó, ez majd megbeszéljük. Horthy Gábor jelentkezik ma, ugye futball VB. Argentina tündöklik, viszont egyre több kérdést vet ez fel. Nem tudom mit.
2: Igen, most már statisztikákat is hoz majd a Gábor, hogy hogyan osztottak lapokat más meccseken, és ezzel ellentétben hogyan osztottak az argentinoknak. Tehát hogy egy csomó furcsaság van itt most már.
3: Az argentinokat. Én tökre csépem őket.
1: Azért mondja, mert Csabi Argentinának szurkol.
0: Ja, értem. Hát nyilván a foci csapattal nincs baj. Az a baj, hogy vannak ők... preferálva.
2: Igen, az egész világnak feltűnt, mert ez a közösségi média felületeket elárasztották a mémek arról, hogy itt Argentinát hogyan löködik a világbajnokság felé. Tehát ugye ez egészen furcsa történet.
0: De csak Messi miatt. Na jó, meg hogy milyen bőröket húznak még le a szurkolókról, erről is beszámol majd Gábor. Jöhetnek a tegnapi nap legjobb pillanatai, Évi.
1: Tegnap arról beszéltünk, hogy Jürgen Klopp azt nyilatkozta, hogy Kylian Mbappét meg akarta szerezni a Liverpoolhoz, és mi felhívtuk Torgeles Sanyit, és megkérdeztük, hogy hogyan működik a transfer a labdarúgásban.
4: az előző rész tartalmából.
0: Futball VB zajlik. Most ugye csütörtökön Franciaország már az elődöntőben, miután megverte Marokkot 2-0-ra, és valami érdekes volt, mert ugye más tévétársaságok azért komoly embereket visznek oda ilyen kommentátornak, többek között valamelyik talán német tévétársaság mikrofonja előtt ott állt Jürgen Klopp, és ő szakértőként vesz részt egyébként ez az egész VB-n, és adott egy interjút. És elmesélte a riporternek, hogy a meccs után közvetlenül, hogy neki ez a mérkőzés, ez nagy szívfájdalom, hiszen három játékost is próbált annak idején leigazolni, de hát egyik sem jött össze, és Kylian Mbappéhoz fűződik a legnagyobb sztoria. Ez 2017-ben volt, meséli Klopp, amikor Mbappé még a Monakóban játszott, és ugye ők meg akarták szerezni a Liverpoolnak. És akkor azt mondta, hogy ez volt a legdrágább nem összejött transfer ever. A legdrágább. És hogy mitől volt drága? Képzeljétek el, Liverpoolból felszálltak ő és a Liverpool vezetősége egy magángéppel, leszálltak Blackpoolba, oda tovább repültek Nizzába. És ott beszállt hozzájuk Nizzában az Mbappé család. Ez egy relatíve nagy gép volt, tehát ilyen több helység volt benne, és a lényeg az, hogy ott tárgyaltak, miközben Nizza fölött körözött a gép. Majd megtárgyalták, és leszállt a gép. És azt mondta, hogy azért kellett a gépen, hogy beszáll Mbappé és családja a gépbe, és ott idődödödö, mert nem volt szabad, hogy bárki észrevegye őket, bárki együtt lássa őket.
2: Na, ami érthető, hiszen ez szabályok vonatkoznak, de meg komoly szerződések, meg minden van ilyenkor.
0: Igen. Tehát ez egy totál titkos tárgyalás volt Nizza felett. És ez azzal zárult, hogy Mbappé végül is a PSG-hez szerződött. Itt tehát Jürgen Klopp és a Liverpool nem kapta meg őt.
2: Valami nem sikerült jól.
0: Valami nem sikerült jól, igen. Na, jó, ezt lehet hallani, hogy ezek titkos tárgyalások, meg olyat is lehet hallani, hogy van olyan időszak, ha jól tudom, hogy nem szabad felhívni a játékos telefonon, csak egy bizonyos időablakban, ugye?
1: Igen, van egy átigazolási időszak, és akkor az alatt lehet mindent megcsinálni.
0: Igen, akkor azt is halljuk, hogy nagyon sok focista életébe bele szól, vagy mindig ott van, vagy nem is tudom, hogy fogalmazok, a szülő, anya vagy apa.
1: Így van, hát Mbappé esetében az édesanyja, Neymar esetében ott az édesapja, azért Szoboszlai Dominik mellett is ott az édesapja, bár nem ő a menedzser, azt mindannyian tudjuk, de a szülő azért elég markánsan jelen van.
0: Igen, Erling Haaland esetében is ott van az édesapa, szóval ez egy nagyon-nagyon érdekes világ, és nagyon keveset tudunk erről a világról, viszont van egy jó barátunk. Igen, ő ismeri mindkét oldalát, hiszen ugye, amikor ő válogatott labdarúgó volt, akkor ugye Lothar Matthäus volt a magyar szövetségi kapitány, ő már ugye most nem aktív focistaként, de foglalkozik játékosokkal, nagyon ismeri a transferek folyamatát, és Amerikában sikerült őt utolérnünk, ki tudja, mit csinál ott, de itt van velünk a vonalban Torgele Sándor. Szia Sanyi, jó reggelt!
5: Szervusztok, sziasztok, szép jó reggelt kívánok!
0: Azért hívtuk, ez a transfer dolog, ez baromi érdekes, meg amit Jürgen Klopp itt elmondott, hogy te először akkor tapasztaltad ezt meg, amikor Matthäus szárnya alatt voltál válogatott, és akkor jöttek az első ajánlatok? Vagy hogy volt ez?
5: Nem, már előtte is voltak érdeklődések. Igaz, akkor úgy gondoltam, hogy még nekem nem kell sehol sem mennem, de ott az ügynökök, csapatmenedzserek megkörnyékeztek engem. Akkor nekem nem volt még senki, aki 100%-ban tudjon nekem segíteni, de az édesapám ott volt mellettem, ő próbálta irányítani a dolgaimat.
0: Bocs, hogy közbekérdezek, de édesapád mivel foglalkozott akkor?
5: Hát igazából semmi köze nem volt.
0: Igen, mint a legtöbb apa, tehát ezért kérdezem. Igen.
5: Csak annyi, hogy ugye a fiát akarta jó útra terelni, neki segíteni, hogy ne vigyék el olyan helyzetekbe, ami a játékosnak jelen esetben nekem nem jó. De ugye a szülő az mindig egy elfogult személy, ugye nem látja teljesen reálisan a dolgokat, és ezért jobb az, hogyha ott van mellette egy olyan ember, aki egy játékos mellett, aki ténylegesen tud neki segíteni, és minden téren képben van. Ugye nem volt benne a labdarúgásban, tehát az is egy külön dolog, külön személy, aki ért hozzá és benne van, az tud 100%-osan segíteni, de ahogy ti is említettétek, vannak olyan játékosok, akiknek teljes mértékben a apuka vagy anyuka képviseli a játékos, mint ügynök, de én ezt nem tartom jó dolognak.
0: Mint ügynök, igen, de mint ügynök, és ahogy mondod, pontosan abból az érzelmi kötelékből, ami kettejük között van, meg a bizalom. Tehát egy játékos, amikor nagyon fiatal, nyilván nem bízik senkiben, ezek a menedzserek, ezek csúnya öltönyös emberek, meg ügynökök, meg nem tudom mi, és az anya, apa az, akiben baromira bízik. Csak ugye a kérdés az, amikor majd elkezdődnek a tárgyalások, akár ezen a nizzai repülőgépen, mekkora szava van a szülőnek? Hát az mindenbe belekotyog, nem?
5: Hát, mindenbe.
0: Őszintén kíváncsi vagyok, hogy például általában, amikor egy ilyen zajlik, ugye ott volt ez a Jürgen Klopp Mbappé eset, ott volt anya, apa, Klopp, mit tudom én, nálad a Hannovernél itt voltak ezek az emberek, voltatok hatan. Végső döntést ki hozza meg?
5: A játékos.
0: Biztos?
5: Természetesen minden egyes ember megpróbálja az ő érdekeit képviselni. Jelen esetben az ügynök az, hogy neki melyik a legjobb dolog, akkor a klub, aki meg akarja szerezni a játékost, akkor ott kell lennie egy kapcsolatnak a jelen esetben, akik ott voltak, azoknak is az az érdeke, van egy érdekük nekik is, hogy mi történjen a játékos, az a végső döntés, azt a játékos fogja tudni meghozni, és onnantól kezdve, hogy meghozza a játékos a döntést, onnantól kezdve senkire se tud már mutogatni, hogyha végül is utána nem működik egy átigazolás, mert ugye ő hozza meg a döntést, ő írja alá azt a szerződést, ő igazol oda, tehát onnantól kezdve már nincsen senkire se lehetősége mutogatni.
0: Egy játékos bárkit választhat magának ügynöknek? Tehát, hogy ez bármilyen személy lehet, vagy ez kell valami képesítés?
5: Nem, ugye most már a FIFA leszabályozta ezt a dolgot, az elmúlt időszakban mindenki lehetett ügynök, bementél volna az ABCB, és akkor mondja valakinek, hogy leszett az ügynököm, és akkor lehetett volna az ügynök bárkinek, de most már a FIFA ezt leszabályozta, el kell végezni egy tanfolyamot, egy elég komoly tanfolyam vizsgával a végén, úgyhogy, vagy vizsgát le kell tenni, inkább úgy mondom, azt meg kell csinálni.
0: De ott mit lehet tanulni? Már bocsáss, de hát zsiványkodást, meg izét, meg csalást, meg ilyesmit nem lehet tanulni.
5: Hát nem, de a szabályokat, az, hogy mikor lehet az átigazolást megcsinálni, ennek vannak ugye átigazolási
0: összegek. Ez három oldal, Sanyi, hát ez három oldal.
5: Hát hidd azt, hogy három oldal, de...
0: Sanyi, nagyon szépen köszönjük, hogy időt szakítottál ránk ott Las Vegasban. Kívánok neked sok-sok szerencsét és egy tenisportáskát. Köszönjük szépen!
5: Köszönöm szépen, ez nagyon jó volt.
0: Köszönöm, szia!
5: Köszönöm, sziasztok!
0: Torgeles Sanyi! Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
3: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
4: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a Maltofer szirupot?
5: Én a műzlibe kérem, anya.
6: Itt a narancslevem, drágám.
7: A Maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
5: Igen.
7: Akkor a tejemmel iszom meg.
6: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
4: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
12: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után...
14: Hírek a Retro Rádióban.
15: Jegyvásárláskor is átverhetnek bennünket, folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, hogy az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Legyünk résen, ha a külföldi koncertre, sporteseményre vesztünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött. A nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
16: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta a jegyet.
15: Folytatódik a küzdelem a vérszívók ellen. A héten Bács-Kiskunban és Csongrád-Csanádban írtják a szúnyogokat. Baks, Kecskemét, Szeged, Szegvár és Tömörkény belterületén dolgoznak majd a szakemberek kémiai módszerrel. A katasztrófavédelem szerint a száraz időjárás miatt országosan enyhe a szúnyogártalom, ugyanakkor több helyen megjelent az ázsiai tigris szúnyog. Megvan az évfája, az idei versenyt a 150 éves szegvári öregtől nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány közölte az évfája versenyen nem a legöregebb vagy a legszebb fákról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig a közönség szavazáson dönthetett. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni viszont nem fog, és a szél is enyhe marad. Holnap sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő. Már 35 fok sem kizárt. Állítólag hétvégén hidegfront hozhat majd lehűlést.
14: Retro Rádió közlekedési hírek.
15: Az M1-esen Tata térségében a 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leállósávon halad a forgalom. Közben az M3-ason felújítási munka miatt Gyöngyös térségében a 73-as és a 79-es kilométer között a Vásárosnamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leállósáv járható. Végül az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon Kisterek közelében a 141-es kilométernél a burkolat repedései döntik ki. 9 órától délután 4 óráig a külső sávot lezárják. Olvasható az útinform.hu-n.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7 óra lesz 10 perc múlva. Itt hát az egészségügyünk körüli gondolatok itt kora reggel, amelyet egy SMS indított el, az folytatódik, azt mondja, valaki csatlakoznék a ceglédi esethez. Mi Jászberényben jártunk így, egyébként rengeteg SMS jött, tehát ez most csak egy kiragadott a sok közül. Bevittük anyukámat, a kutya nem kérdezte, minek jöttünk. A doktor meg a nővérek bent röhögtek a sürgősségén. Mikor kijöttek bagózni, apukám megmerte kérdezni, hogy mikor kerülünk sorra a mama. Erre a doktor azt válaszolta, amiért szólni mert egy fél órával később. A fél óra elteltével behívták mamát, utána meg szaladgáltak, mint póka falon, hozták a defibrillátort, jött a szívgyógyász. Végül kijött a doki, és elnézést kérés helyett csak annyit mondott, hogy jól ránk ijesztett a mama. De már jól van. Magyar egészségügy, Timi.
2: Elképesztő.
1: Jól ránk ijesztett a mama.
3: És hogyha szóltál, akkor fél órával később.
1: Akkor szép fél órával később jársz
3: be. Tehát, hogy miért fajult el ez idáig?
1: És nem
3: itt, és itt ennek lehetne az okát keresni, mert hogy azért nem azt mondom, hogy az egészségügy mindig csodálatos volt, vagy nem tudom, milyen lehetett régen. De azért...
1: Voltak jobb pillanatai.
3: Azt akarom mondani, hogy én arra emlékszem, hogy mi a kórház mellett laktunk Hódmezővásárhelyen, és én akárhányszor összetörtem magamat, ott ismertek minket, és
1: kezeltek.
3: Nem, kezeltek, oda mentünk, szerintem tisztelettudóan viselkedtek velünk, de ez most nagyon félrement.
1: Igen, az a kérdés, mert ugye ezekből a leírt esetekből az tűnik, hogy persze frusztrált az orvos, értem, biztos megvan az oka rá. De miért a beteget gyűlöli?
2: Igen, ez a baj.
1: Hogy tehát van sok mindenki gyűlölni azért, hogy ő szarul van, mint orvos, de miért a beteget?
2: Igen, pont a betegen merül. Nyilván, mert a beteg a kiszolgáltatott, tehát az a legegyszerűbb megoldás, akkor ott hirtelen rácsapni ezt a dühöstort.
1: Hát, és az milyen ember, aki a kiszolgáltatottat bántja?
2: Teljesen jogos a kérdés.
1: Na jó, ennyit erről ne is beszéljünk, majd biztos, hogy ez majd valamikor még vissza fog jönni, most már rengetegen írták, hogy valóban eladják a vért külföldre, tehát hogy ez nem kitaláltam, hanem akkor ezek szerint igaz, amit hallottam.
3: Tehát akkor ez is igaz.
1: Nem simán pletykából hallottam, ezt csak hadd mondjam el így. De majd úgyis fognak erről szerintem írni, meg erről
3: majd valószínűleg
1: kiderül. Majd valami lesz, igen. Jó, mesélj, mit találtál te, Évi?
3: Na, én akkor hoznék egy másik témát szerintem, ami talán ennyire botrányos is lehet. A tűzijátékról beszéljünk egy kicsit, mert hogy képzeljétek el, hogy ugye az elmúlt időszakban hallottunk arról, hogy nagyon drága volt a tűzijáték, ellenben relatív azért szép volt, tehát elég
1: hosszú. Évről évre drágább egyébként.
3: Évről évre drágább, de évről évre azért kulturáltabb is. Tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy nem látjuk néha azt, hogy azért fektettek bele pénzt. Mondjuk ezt így ki. Nagy műsor
1: volt. Sok volt. Igen, bocs, mondjad, mert láttam.
3: Arányosságban azért nyilván tudjuk, hogy drága volt. És sokakban felmerült a kérdés, ugye, hogy lesz-e tűzijáték, marad-e? És tegnap Karácsony Gergely örökre eltörölni az augusztus 20-ai tűzijátékot, ezt nyilatkozta. Majd ma hajnalban jött a hír, hogy a jelenlegi kormány megtartja a tűzijátékot, viszont visszavesz belőle. Mert ugye ez egy ilyen egy-másfél órás esemény volt, az a showműsor. Visszaveszi 10 percesre, pont azért, hogy árérték arányban jóval olcsóbb legyen, lesz benne görög tűz, és látványos show pedig 20-30 perces lesz, de a tűzijátékot teljesen leveszi 10 percre, és pont azon gondolkodtam, hogy engem, mint magyar állampolgárt egyáltalán nem zavarna, hogyha ezt a pénzt mondjuk az egészségügyre költenék, és nem lenne tűzijáték, mert például én is még nagyon sokan vagyunk úgy, akik nem szeretik a tűzijátékot.
1: Na tényleg?
3: Én például soha nem mennék ki. Tehát, hogyha...
1: Nekem gyerekkorom óta ez a tűzijáték a Dunaparton, ez létezik. Bevallom, bármennyi milliárdot költöttek el az elmúlt években erre, én a gyerekkorom tűzijátékát nem tartottam, nem tudom, kisebbnek, vagy szarabbnak, vagy izé. Tehát nekem ugyanolyan pompa volt akkor. És az, hogy van egy olyan államünnepünk, amely megérdemli az ünnep, lést és ezzel járó tényleg tűzijátékot. Nekem ezzel semmi bajom nincs, bevallom. Az, hogy mit lehetne az egészségügyre költeni, a világ minden pénzét. Tehát ez tudom, ez egy nagyon demagóg érvelés szokott lenni, hogy azt költhették volna az egészségügyre. Igazad van, de nem mindent lehet az egészségügyre költeni, inkább jól kéne elkölteni a pénzt az egészségügyre. Bocsánat, csak hogy a tűzijátékot. Én azt gondolom, hogy legyen tűzijáték, legyen jóval olcsóbb a tűzijáték, mert az, amit elköltöttek rá, annyira nem volt látványos. Én azért láttam jó tűzijátékot Sydneyben, én tudom, mi a tűzijáték. Nézzétek meg Párizsban, tehát hogy az azért más. Ez olyan, hogy De ez túl volt árazva. Hát itt is volt ez a síró rendezvényszervező ember.
3: Gyula.
1: Azt hiszem, hogy ezen is Gyula keresett talán? Tehát nem tudom pontosan, hogy ez miért volt annyira drága, mint amennyire nem volt látványos.
3: Azt nem néz rám, nem tudom.
2: Egyébként tényleg a gyerekkorunk tűzijátékaihoz képest csak jó hosszú volt. De
1: igen,
2: óriási
1: egy picit több volt, ennyit érezte. Nem volt olyan, hogy hú, de nagy, ez aztán most tényleg olyan tűzijáték, amit sose láttunk. Igen, nem olyan, mint a gyerekkorom, de... csak egy picit több
2: nem
1: volt.
2: Nem egyszerre hármat lőttek, hanem egyszerre 20-at.
1: Igen, és akkor ez volt a truváj. Ja.
3: Oké, de kimentek a tűzijátékra?
1: Én még nem megyek ki emberek közé, nem hiszem már.
3: Hát oké, de ha nem megyünk ki, akkor...
2: De azt el kell fogadni, hogy az állami ünnephez ez valamilyen szinten hozzátartozik, ez emeli a fényét. Ez egy olyan különleges pillanat, mint karácsonykor a karácsonyfa. Fogadjuk el, ne vegyük el a karácsonyfát. De attól még nem kell, mit tudom mi minden évben a milliárdos karácsonyfát.
1: Meg miért az a manus akarja elvenni, aki bele se tesz?
3: Ezekre a kérdésekre ne nézzél rá, mert úgy kérsz
1: számomra. Megint odaáll valamilyen fotóra, ahol nem hívták. Tehát, hogy tényleg, ezt nem hiszem el.
3: Igen, mert ő nagyobbat akar mondani, a másik pedig próbál balanszírozni szerintem a kettő között.
1: Egy állam ünnepre jár a tűzijáték, járnak az ünnepi keretek szerintem. Igen. Szerintem.

0: Nyugaton élni is, tehát lehet Észak-Koreában is élni. Ott is nőnek fel generációk, halnak meg, és vannak még álltok boldog emberek is. Igen, tehát, hogy lehet úgy is, de szerintem szép.
1: És ha megnézzük, hogy hányan mozdulnak meg, amikor tűzjáték van, és hányan akarnak kimenni, és hányan nézik meg, akkor van erre egyébként igény nyilván.
2: Jó, legyen. Én nem értek.
0: Tudod, mikor volt jó? Amikor volt Red Bull Air Race.
2: Na, az akkor én is néztem, de akkor nem maradtam kint estig.
0: És akkor ez tényleg egy egész napos ünnepség volt, és akkor ezen is mi magyarok megint, tehát ez hogy sikerült megcsinálni, hogy odahozza a Red Bull tulajdonképpen ingyen is bérmentve azt a versenyt, ami iszonyat látványos.
2: Igen, ez így van.
0: És valahogy nem sikerült megállapodni, vagy Budapesttel, vagy az állammal, vagy a fene tudja már ki volt, akkor éppen, amikor a Red Bull Air Race-t megszüntették Budapesten, most már mindenhol egyébként, de az gyakorlatilag egy délutáni program volt, ami belevezetett a tűzijátékba aztán.
2: Így van, és például azt szerettem, amikor igen, mondjuk egy Boeing berepült, és akkor láttuk Budapest fölött, meg az egész ilyen show műsor, tehát annak szerintem óriási értelme van, mert ilyet nem látsz közelről soha.
0: Vagy gyerekkoromban volt, ugye a katonai vízi és légi bemutató, na az is látványos volt, ott jöttek a MiG-21-esek, vagy MiG-15-ösök is, tehát nem, inkább 21-esek, mindegy is, meg a hajók, meg az ejtőernyősök, meg minden, és akkor annak volt, ez volt délelőtt, és akkor este meg tűzijáték, tök oké volt. Na mindegy, meg lehet csinálni olcsóban szerintem is.
2: Akkor legyen olcsó.
0: Jövünk vissza, a gyerekek, Bonnie Tylerre emlékezünk, és nem úgy. Nem úgy, ahogy gondoljátok, hogy most lejátszunk egy Bonnie Tyler dal, de még az is lehet, hogy olyat lejátszunk egyet, hanem képzeljétek el, keveset tudunk róla, Velszi az énekesnő, sokan azt hiszik, hogy angol, Velszi énekesnő, és nagy szenvedélye volt az autó. És megnéztük, hogy milyen autói voltak többek között, és hogy különböző életszakaszokban milyen autói voltak, és azt gondoltuk, hogy akkor Bonnie Tyler kapcsán nézzük meg a magunkét, a kezdő, az első autónk. Akkor az különböző életszakaszokban milyen autó, volt-e felvágós autónk, volt-e sportautónk azért mert, volt-e pasizós vagy csajozós autónk, volt-e ez a most megjutalmazom magam autónk.
1: Igen, a szerény autóinkat hogy tuningolgattuk, hogy azért mégis valahogy egy kicsit azért túl tegyünk azon, amennyibe került.
0: Így van. Tehát most egy picit mindenki, Anne, Gyuri, Évi és én is végigvesszük, hogy milyen autós korszakai voltak az életünknek. Gondolom, mindenki más is majd ezt végig fogja gondolni, és megnézzük Bonnie Tylerét is.
3: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az appban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
8: És a döntő pillanat.
9: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
10: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
12: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
13: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere?

0: Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
1: Autóüveg Pilkington.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A reklám után.
4: Hírek a Retrorádióban.
5: Az országgyűlés megszavazta az alaptörvénymódosítást, dinnyárusoknál vizsgálódik a fogyasztóvédelem. Visszatérhet a héten a 30 fok feletti csúcs. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény módosítását, Súlyog Tamás államfőnek 5 napon belül alá kell írnia azt, amely egyébként megbízatásának megszűnését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését. A tegnapi rendkívüli ülésen a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta el rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
6: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók, kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogyha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
5: Indul a dinnyerazzia, a fogyasztóvédők a piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, valamint minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolti dinnyét, ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Látványos együttállást figyelhetünk meg pénteken. A nyugati égbolton a vékony, dagadó holdsarló és a ragyogó Vénusz párosa figyelhető meg a nyári alkonyatban. A jelenség szabad szemmel is jól látható lesz. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni viszont nem fog, és a szél is enyhe marad. Holnap sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő. Már 35 fok sem kizárt. Állítólag hétvégén hidegfront hozhat majd lehűlést.
3: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
4: Retrórádió közlekedési hírek.
5: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is dolgoznak az útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Végül a 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer körzetében útszűkületen kell áthajtani. Tudtuk meg az Útinformtól.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: 7 óra 10 perc van, jó reggelt! Szevasztok! Drága hallgatók, itt vagyunk, itt van Évi, hello!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Hello Gyuri!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett,
3: jó reggelt! Reggelt, sziasztok!
0: Na, valaki üzeni, jó reggelt! Napindítónak jöhetne a kamionos üzenet? Jaj, nincs most itt benn. Nincs most benn nálam. Sziasztok, nagyon jó téma, és igazatok is van, de olyan rossz hallani, hogy általánosítva beszélitek a témát. Köszönöm, hogy foglalkoztok vele, szép napot, egy sürgősségi dolgozó. De drágám, nem általánosítva beszéltünk a Ceglédi és a Jászberényi. Ezt a kettőt mondtuk, két sztorit olvastunk fel. Tehát nem általánosítva, de az embernek lehet ez a benyomás, hogy ez az általános helyzet.
2: Igen, és azok meg a mi benyomásaink, amiket hozzátettünk még pluszban.
0: Pontosan. Na jó, és akkor innentől már jönnek a különböző autós emlékek. Hallottátok az előbb Bonnie Tylert, ugye?
1: Igen.
0: Igen, szóval, hogy szegény elment, és tudtuk, hogy beteg, ezt olvastuk már hetekkel ezelőtt is róla, és aztán megdöbbenve olvastuk múlt szerdán, hogy elhunyt, 75 éves volt. Májusban volt egy sürgősségi műtétje, és ez Portugáliában történt, ez csak azért fontos, mert neki az volt a második otthona, tehát ott volt egy ilyen nyaralója, és akkor ott, nem tudom, pihent, vagy jól érezte magát, vagy csak átköltözött a napsütésbe télen. A lényeg az, hogy Portugáliában, és akkor a műtét után mesterséges kómába helyezték, és miután felébresztették, nem javult az állapota, és továbbra is az intenzíven kezelték, és hát így halt meg. Igen, ez történt. Na most, ugye mindenki elemzi az ő életét, meg mindent, egymás után jelennek meg a cikkek, de sőt, hát még várjál, Várkonyi Attilánál hallottam Rózsa Gyurit. Most a minap. Uh-huh. Rózsa Gyuri, aki annak idején volt a top show-ja, és ott ő tényleg éveken keresztül különböző világsztárokat hívott, mert minden műsorban volt azt hiszem egy világsztár, és többek között Bonnie Tyler, és akkor is anekdotázott, hogy milyen helyes volt Bonnie Tyler.
1: Meg hogy találkozott vele, meg meghívta a show műsorba, és akkor erről mesélt.
0: Pontosan így van. Na mindegy. Szóval képzeljétek el, hogy most valami másról fogunk beszélni Bonnie Tyler kapcsán, mert a német Auto Bild is megemlékezett róla úgy, hogy kevesen tudták, hogy imádta az autókat. És gyűjtötte is az autókat, több autója volt, és amerre volt egy ingatlanja, arra volt egy autója is, legalább egy, és ezeket egy picit úgy összeszedték. És most nézzük meg, hogy milyen darabjai voltak, meg hogy a különböző életszakaszokban milyen darabok voltak. Én ezeket most mondom, de nyugodtan kommentálhatjátok. A leglátványosabb talán, hát a fene tudja, a leglátványosabb-e, az egy Porsche volt, de volt Jaguarja, Mercedes-e, és mondom, hogy mik voltak. Például egy 1998-as piros Porsche 911-es Speedster. Igen, ez a Velszi háza előtt állt. Ez egy 231 lóerős, 245 km/h végsebességre képes kis autó volt.
1: Azt a mindenit.
2: Hát igen, ez nem az a kis hétvégi bevásárlókocsi, tehát nem egy ilyen Toyota Yaris-szal.
0: Nem Toyota Yaris-szal.
2: Urultott Velszben.
0: Igen. Na most várjál, de hogy most szerénységről beszélünk, amikor a Lost in France című dala baromi nagy siker lett, majdnem azt mondom, van nagy siker lett, baromi nagy siker lett, akkor ez 1975-ben volt, tudjátok milyen autót vett? Egy 123-as Mercit. Tehát gyakorlatilag az, ami Németországban a taxi. egy olyan autót vett, és ilyen szövetüléssel, tehát nem is bőrülés, tehát simán vehetett volna egy sportautót, bőrüléses, nézd, ott a 123-as Merciben a Bonnie Tyler. Milyen
1: semmi
0: cuki.
1: Extra.
0: De igen.
2: Igen.
0: És ez egy mostani kép, tehát ez egy viszonylag friss kép, de ott van a 123-as, valószínűleg valahol beleültették, vagy nem tudom, látom, hogy autószalonban van ez az autó, de hogy még mindig szeretettel erre az autóra. Na ez mit mond el róla?
3: Hát talán a szerénységét.
1: Ugyanezt akartam, a szerénység szót használni erre. Mert hogy nyilván gondolom, ekkor is voltak többfajta merci osztály.
0: Hát hogyne, volt S-osztály, voltak, lehetett volna kupé, kábrió.
1: Szerintem ez egy ilyen középszerű Mercedesnek számított akkoriban, nem?
0: Ez középosztály.
2: Ez egy híresen megbízható autó, ugye?
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez egy olyan autó, amivel akár családosan is tudsz, meg biztos, hogy kivisz a világból. Tehát valószínűleg neki még akkor az volt a legfontosabb, hogy legyen egy olyan autója, amire aztán sok évig számíthat.
0: Hát igen, ez 75-ben nem átlag ember autója volt. Nyilvánvalóan. De egy középosztályú autó volt, és az emelt középosztály mondjuk így nyugaton az ilyen autóval járt. De nem tehát a főorvos már nem.
2: Igen, de lehet, hogy ez volt, hogy ez a, na megjött egy ilyen siker, most akkor ebből legyen egy olyan autó, ami biztos, hogy sokáig nagyon jó, és mindenre megfelel, és utána kezdett el aztán így menni.
0: Igen, de most láttam egy Rod Stewart interjút, és neki az első nagyslágra Maggie May volt. És azt mondja, amikor Maggie May beütött, vettem egy Lamborghinit.
1: Ki hogy éli meg az első nagy siker?
2: Jó, beütött a Maggie May.
0: Maggie May beütött. Igen. Na, tehát ez ugye a 123-as Merci. Aztán van egy 2003-as fotó a férjével, Robert Sullivannel úgy hívják, ott egy Bentley Continental T-típussal áll, ez egy 400 lóerős autó. Ez egy kupé, ha jól tudom. Láttam a képet, csak kitakarta az ajtót, és nem tudom, hogy hány ajtó van.
2: Aha.
1: Hát azért ez már egy kemény autó, nem? Tehát, hogy ezért ez már stílusot már azért megmutatott, hogy kicsit feljebb tartozol, meg azt mondják, hogy ha valaki gazdag, akkor annak azért egyszer legyen egy Bentley-e.
0: Ezt én is kívánnám. Tudjátok, hogy egyébként a használt autópiacon a Bentley-ket és a Rolls-Royce-okat néha így megcsodálom, és azt mondom, hogy fú, de jó lenne egyszer egy ilyen. Nem olyan drága már egyébként.
2: Tehát, fenntartás,
0: ugye, nem? És nekem jobban is tetszenek. Már egy Phantom se olyan nagyon drága, pedig, de igen, ez a Bentley Continental, ez szerintem...
1: Kupé.
0: Ez nem kupé, nézd meg, ott a B-oszlop. Vagy a fene tudja. Lehet, hogy kupé. De mindegy is. Szóval, hogy a Continental az eleve kupé, nem? Na minden,
1: nem
0: jó,
1: tudom, nem vagyok Bentley-ben
2: ezzel
1: benne.
2: Úgy be lehet gördülni kastélyok elé is, igen, ha úgy van. Tehát ez már az az autó, amit már nem akár kiveszna.
0: Így van, így van. Tehát, hogy ő ezzel ezt fejezi ki. Igen. És aztán Portugália, beszéltünk róla, hogy ott volt neki egy háza. Albufeirában, bárhol is van az, képzeljétek el, ott a Porsche mellett, ott volt egy Jaguar XJR. Az X308-as sorozatból. Ez egy 375 lóerős autó, 4 literes V8-as motor, kompresszor.
2: Na, szerette a lóerőt.
0: Tehát igen, igen. Ez nagyon tetszik, hogy egy nő ilyen autókat választ. Nekem nagyon tetszik.
1: Igen, de nektek például mit mond el arról, ha valaki vesz egy 400 lóerős autót? Nőként.
0: Azt, hogy nem szereti a zajt. Tehát ha pirosnál kigyorsítok, vagy hogyha megyek 210-zel az autópályán, hogy az halk.
2: Aha. Akkor sem erőlteti magát.
0: Nem, és bárkit legyorsulok.
2: Igen. Nekem egyébként ebből olyan személyiségnek tűnik, amilyen a zenéje is volt. Ilyen nagyon erős, ilyen nagyon lobbadékony, ilyen szenvedélyes. Ezt szerintem így is vezethetett.
0: Ezt olvasod ki az autóiból?
2: Igen. Hogy... Mindig ilyen magas lóerővel választott autót, nekem ebből teljesen az jön le, hogy ugyanolyan, mint amilyen a zenéje.
0: De hogy vezet? A lóerő az egy olyan kis varázslatos dolog. Ha az embernek sok pénze van, vesz kevés lóerőt? Hát a lóerő az mindig legyen szerintem nálad, nem?
2: Sok pénzed van, így van. Sok pénzed van, már csak elvből sem veszel kevés
0: lóerőt.
2: Nem,
0: abszolút. A lóerő az legyen ott.
1: Ez így van. Ott
0: szóval, kell hogy igen, csak ebből nem feltétlenül, hogy agresszív vezető,
2: igen,
0: kell következtetni.
2: Igen, de aki valószínűleg szereti kihúzatni azért, hogyha ha úgy alakul, akkor azért elengedi azt a pedált. Uh-huh. Én ezt nézem ki belőle, nem?
0: Vagány a csaj. Néha egy picit túl van öltözve, hogy tehát ezek a ilyen aranyzsekik, meg minden. Az is lehet, hogy ez csak fellépő ruha. Hát ez a haj önmagában azért bocs. Tehát, hogy az be kellett volna fejezni 1987-ben ezt a hajkoronát. Tehát, hogy nem tudom, hogy az ízlésesség és a vagányság és a sok pénz az hogy egyesül az autóiban.
1: Hát az autóiban jobban, mint a stílusában, nem? Tehát, hogy az autóban szerintem sokkal több energiát fektetett, mert tényleg az összes autója különleges.
0: És csak egy sportautó, tehát egy igazán nagyképű autó, az a Porsche.
1: Amire a Bentley nem az?
0: Az nem nagyképű autó. A Bentley az egy visszafogott autó.
1: Hát, ha én ma Bentley-vel jöttem volna, azért nagyképűnek tartanál.
0: És lehet, hogy holnap azzal jössz. Tehát, hogy...
1: nem hiszem.
0: Ott van egyébként a Andy Vajnának a volt Bentley-e, az ott áll ilyen leeresztett kerekekkel valahol a Corvin közben egy garázsban. Láttam.
2: Igen.
0: Igen, tehát, hogy lehet szerezni olcsón.
1: De nem az a kérdés,
0: nem, hogy nem, nem, én értem, de a Bentley az egy elegáns autó. Az egy stílusos autó. Az nem, tehát úgy felvágós, hogy... Na jó, beszéljünk, gyerekek, ki hogyan vásárolt ugye saját pénzből autót. Nézzük az első autót, amit saját pénzből vettél. Ugye ez Bonnie Tyler esetében, az ő esetében szerének számító 123-as Merci volt. Első autó első pénzből.
1: Nekem egy Seat Ibiza volt. Azt hiszem két ajtós, de lehet, hogy négy ajtós.
0: De cuki, piros?
1: Nem, képzétek el, fekete.
0: Az a másik szín egyébként, igen.
1: Igen, és azért vettem, mert csak ezt tudtam megvenni. Ennyi pénzem volt.
0: De lehetett volna Fiat Panda is belőle, vagy bármi. Tehát miért a Seat Ibiza?
1: Hát, mert
0: szerintem... Vagy rábíztad a bátyádra, hogy mondjam egy jó autót?
1: Nem, őt soha nem kérdeztem meg, mert ő nem olyan autókat vesz, mint én. Nem tudom, valahogy erre volt pénzem, akartam egy picit minőségibbet, mint mondjuk egy Fiat, uh-huh, úgy árértékarányban, és tényleg, és azt is tudom, hogy 1 millió forintért vettem.
0: Akartál egyéni lenni?
1: Nem, nem, azt akartam, hogy elvigyen edzésre, és ne kelljen gyalogolni.
0: És ez sem. Hányban volt?
1: Ez 2004, 2000, nem, de hogy lehetett 2004-ben? 2009-ben. 2009-ben, 23-24 évesen vettem ezt az autót.
0: Nálatok?
3: Nekem egy Renault Clion volt, az szerelem volt. A Kecskeméti, jártam haza ugye busztal még akkor, és a Kecskeméti autókereskedésben néztem hónapokon keresztül, ilyen gyönyörű zöld színe volt neki, de ez a metálzöld, ilyen szürkés zöld, és mondtam, hogy na, én ezt az autót akarom, és egyszer leszálltam a buszról. És akkor
0: megvetted.
3: És megvetted.
0: Ez nem semmi.
2: Igen.
1: Ez hogy?
0: Leszálltam a buszról, elég. Most már megveszem. Jó, mit fejez ki ez az autó nektek? Neked ugye nem, sok minden nem fejez ki, mert ennyit ezt tudtad megvenni.
1: Ezt tudtam megvenni, és annak az volt a célja, hogy hogy nem járjak gyalog edzésre.
0: A tiéd?
3: Nekem nagyon tetszett, nagyon csajos volt, és azt gondoltam, hogy ez Budapesten tökéletesen mutatni fogja azt, hogy egy fiatal lány, aki szép autóval jár.
0: Oké, okay, tehát ez egy olyan, mint egy ruhadarab.
3: Igen.
0: Oké, okay, Gyuri, neked?
2: Nekem ugye a Bogár hátul volt az első, és ott azzal kellett játszanom, hogy nem volt sok pénzem, de menőt akartam. És ez volt az egyetlen cél. Nem érdekelt, hogy mennyit fogyaszt, hogy mennyire megbízható, semmi nem érdekel, csak hogy legyen menő. Erre rá is faragtam aztán, de akkor ez így baromi jónak tűnt elsőre. És
0: ez egy agyon tuningolt Volkswagen Bogár volt,
2: igen,
0: ugye?
2: Igen, Porsche Felnik voltak rajta, ilyen nagyon sportkipufogó.
0: Eleve az volt rajta, vagy az kérted hozzá?
2: Nem, eleve az volt rajta, tehát mert így választottam ki Porsche fékek.
0: Emlékszem még az arcra, akitől vetted? Mert én nagyon csúnyának képzelem.
2: Hát az autószerelő arc, tudod? Tehát aki magának megcsinált ezt a kocsit, és akkor hittem benne, hogy ez jó lesz, hiszen magának csinált, és az frankó. Uh-huh. Aztán megette a világot.
0: Volt benne bukócső, meg mit tudom, rekárülések, nem?
2: A rekárülés az volt.
0: Az volt, nem mondod, Jézusom!
2: Az volt. Bukócső, nem?
0: Volkswagen Bogár, Porsche Felnikkel és rekárülésekkel, ez mit mond el?
2: Ferrari piros, le volt ültetve, annyira le volt ültetve, vagy kerülgetnem kellett vele a kátyukat.
0: Tehát neked ilyen nagy autófelhajtó volt, minek igen, oda, nem igen, volt járda.
2: Igen, de egyszer a Kovács-Otvas kapunk, ki kell menni, tudod.
0: Na jó, szóval akkor Gyuri az egyetlen, aki úgy vett autót, hogy ez valahol az álma volt. Nekem az első autóm kényszerből vettem egyébként. Kényszert azt úgy érts, hogy apukám meghalt, egy Volkswagen Passat maradt rám, de az műszakilag annyira tropa volt, hogy ezt el kellett engedni. Tehát ki kellett dobni az autót effektíve. És akkor én az első autómat vettem, mint Bonnie Tyler, egy 123-as Mercedes. És az nekem mindig álmom volt a Mercedes, és tudom, hogy ebből a pénzből tudtam volna venni egy konkrétan egy 8 éves Golfot, vagy egy 12 éves Mercit, és akkor az. Hát az egy szerelem volt. Meg hát eleve, tehát én akkor már már rádióztam, és úgy akartam mutatni a Bródy Sándor utcában, hogy itt jön a jövő.
1: Hát ezzel megmutattad.
0: De tényleg, hát ott voltak a skodások, meg dácsiások, meg ladások, és gondoltam, hogy na most én...
2: Nem egy autópályán versenyzünk, mondtad, mi?
0: Nem volt egy 240-es dízel volt, nem volt egy nagyon erős autó, tehát bármelyik 1005-ös Lada lehagy, de azért azzal ott beállni, azért az egy jó első érzés volt. Másképp puffant az ajtó, mint egy Ladánál.
1: És ők is más, hogy néztek
0: rá? Gyűlöltek, persze, mindenki gyűlölt ott engem.
2: Ők is más, hogy puffantak.
1: De és te ezt imádtad, ugye, hogy gyűlölnek? Tehát te tudtad, hogy ezzel azért itthon ki ütött.
0: Figyelj, én annyira, hogy is mondjam, soron vagy állományon kívüli voltam, tehát a megjelenésemmel, akár az autó, akár amit a rádióban csináltam, hogy én ezt a külön szerepet, én ezt nagyon szívesen éltem. Az autóval együtt.
1: A parkolóban gyerekek, is.
0: A parkolóban is. Menjünk tovább. Akkor nézzük meg, hogy van-e olyan autó, neked ugye ott voltak a Süttyófelniei, Gyuri.
2: Igen.
0: Olyan autó, most akkor Bonnie Tylert végigvéve, hogy amivel például meg tudsz jelenni. Volt-e ilyen autó az életedre, ami azért vettél, hogy ha majd felhajtasz egyszer a súlyok palota elé, akkor ott azért... Nem sokáig már, ugye? akkor azért az egy megjelenés, az ne egy Seat Ibiza legyen.
1: Én nekem az volt az egyik álmom, hogy legyen egy Toyota RAV4-esem. És amikor nyilván most...
0: Ez egy megjelenős autó?
1: Nem, ez még most a folyamatban ez volt a következő.
0: Jó, okay, jó.
1: Tehát én amikor Londonban nyertem, és tudtam, hogy ez egy komolyabb összeggel fog járni, akkor én elmentem édesanyám, és azt mondtam, hogy tudom, mindig arra tanítottál, hogy soha nem veszünk autót, mert hogy ugye nagyon drága, és először az embernek lakása legyen, de mondtam neki, hogy én azt mondtam, hogy akkor ezt az autót hagy vegyem meg magamnak. És akkor ez volt akkor azt hittem, hogy álmaim autója, már nincs meg.
0: Világos, hogy nincs meg. Volt-e bármi, tehát ugye itt látszik, hogy nekidől Bonnie Tyler a Bentley Continentalnak a férjével. Tehát ez ilyen családi autó, és ugyanakkor meg tud jelenni, oda tud gördülni a Buckingham palota elé vele, hogy nektek például mi lenne az az autó, hogy a családot alapítanál, Gyuri, aminek úgy neki dőlnél. Családi autó, amikor már úgy elköteleződ.
2: Ez valamilyen városi terepjáró egyébként. Én azokat csípem nagyon. Én magas japán városi terepjáró. Lehet, hogy egy Lexus. Például az nagyon el tudná.
0: Tehát a csajoddal neki dőlnél egy Lexusnak.
2: Igen, ez nem tudom.
0: Ha kijönne a hot hozzád fotózni, egy Lexusnak dőlnél a csajoddal.
2: Akkor is, ha nem az enyém a kocsi, igen. Biztos, hogy fogok keresni egyet.
0: Anette?
3: Én is hasonlóképpen gondolkodom, mint Gyuri, de talán én egy nagyobb Mercedesben gondolkodnék, és nem egy Lexusban.
1: Hát abban én is.
3: Igen, tehát...
0: De az is terepjáró, vagy...
3: Igen, az is, igen.
0: Senki nem gondolkodik egy igazán elegáns autóba? Tehát azért Károly herceghez nem terepjáróval állítunk be. Tudom, hogy nálunk
2: jó, a... Nem készülök Károly herceghez, nekem
0: van. Jó, ezért mondtam a magyar arisztokráciát az előbb.
1: Nekem volt olyan autóm, amivel bármikor, bárhol meg tudtam állni.
0: Na mi volt az?
2: Az olimpia után rád esett egy szuperbé, ugye?
1: Nem esett rám, utána mondom, hogy vettem egy Toyota, de volt szuperbém, és tényleg meg lehet állni Súlyog Tamás előtt is. Ezzel az autóval.
0: Az milyen autó volt?
1: Ez egy Skoda Superb.
0: Ja, jó, de az ilyen picit ilyen állami. Tehát, hogy
1: azok
0: a parlamenti képviselők, akik nem akarnak dolgozni, de azért a Skodát elviszik.
1: Figyelj, tehát, hogy... azért azt elmondom neked, hogy fekete volt, fehér bőrüléssel, minden benne volt, tehát full extra.
0: Nem, nincs baj a Skodával, csak az a baj, az imidzsét lerontották az állami képvezetők.
1: Én most emelem fel.
0: Ja, most emeled fel. Jó, oké. Okay. Jó, nem. Amúgy nincs baj a Skodával. Hát, hogy jó, tényleg, nagyon jó autó. Jó. Anett, akkor te ilyen családiként egy Mercedes...
3: Igen, ezeket a ilyen nagyobb autók, a Mercedes G.
0: Ez a családi. Volt neked kábriód is, legalábbis azt mondtad.
3: Hát volt is, hát láttad is. Mindig lehúztad a színe miatt, hogy ilyen bugyi kék színe van.
0: És aztán rájöttem, hogy jól áll neked. Tehát olyan tényleg ilyen Balcsi Zsirinszki úti szex és New York-ot éltél.
3: Imádtam. Az egy életstílus, akinek kábriója van, csak az érzi át, hogy...
0: Életed mely szakasza volt ez? Mi ez köthető?
3: Amikor
0: ez
3: elváltam.
0: Aha.
3: Nagyon fontos.
2: Meg akartad mutatni a világnak, igen?
3: Igen, hogy megtehetem, hogy legyen kábrióm.
0: Megtehetem, hogy legyen kábrióm, vagy meg akartam mutatni magam, mint egy dögös csaj, ciciki, tetőle, indexbe.
3: Szerintem ez is benne volt, de legfőképpen ugye az, hogy igen, tehát, hogy én most elértem azt, hogy bár egyedül vagyok, de megmutatom a világnak, hogy azért nem adtam fel. Tehát van egy jó autóm, és igen, és talán még jól is nézek ki. Igen, mutogattam magam.
0: Jó, mutogatás. Van-e bárkinél olyan, ugye Bonnie Tylernél itt van a sportautó, a Porsche, amit azért vett, a Gyurit hiába kérdezem, mert neki nem volt aztán több autója.
2: Volt az MX-5-ös, de hát azt se azért vettem, hogy Károly király elég uruljak vele. Tehát
0: nem, már elengedtem Károly királyt, nem kell többet. Jó. Nyugi, most már maradhatsz itt a prolibonalon.
2: Ott vagyok otthon.
0: Na, ezért mondom, most már ne félj többet. Tehát, hogy a sportautó. A sportautó az egy nagyon érdekes műfaj. Hiszen ugye nem lehet igazából kihajtani a lelkét, tehát olyan nagyon nagy értelme nincs, többnyire a városban használod, vagy egy picit kimész az agglomerációval, szóval nagyon nagy értelme nincs, de valamit üzem. Bonnie Tylernél a piros Porsche, nektek volt-e bármikor ilyen vágyatok?
1: Nekem soha nem volt sportautó vágyam, nekem mindig az volt a vágyam, hogy nagy lóerős legyen, hogy elérjem azt egyszer, hogy tudjak venni mondjuk egy 200-250 lóerős autót. Mert azt tudtam, hogy az biztonságos, kényelmes, és hogyha piros lámpánál versenyezni akarok 50 km/h, akkor én leszek az első. De ennyi, soha nem vennék például kabriót azért, hogy tetszek valakinek.
0: Tényleg nem?
1: Hát mit érdekel engem, hogy tetszek-e neki? Hát ne az autó miatt szeressen. Az meg végképp ne amiatt.
0: Nem az autó miatt szeret, az összkép. Az image.
2: Életérzés.
3: Igen.
1: Aha, a Balcsin.
3: Hát nem csak a Balcsin, de például...
0: Hát a Podmanickiben is voltál.
3: Igen, az se volt egy rossz. A Hősök terét is megjárta.
2: Az Árpád híja milyen jól nézett ki, én ott láttam sokat.
0: Ja, igen. Amíg föl nem rakták a kamerákat, ott azért toltad. Mi Árpád híd? Oda-vissza, Budapest, Pest, Buda, Budapest.
3: Igen, hát az ment. A legtöbbször ott fogyott ki a benzin.
0: Gyuri, neked? Hát igen, az MX-5-ös az egy sportos autó volt.
2: Igen, egy sportos autó volt, megint ott is az vezérelt, hogy legyen menő az az autó, de én ott jöttem rá, hogy nekem nem való a sportkocsi. Tehát egyszerűen kihasználni sem tudtam, és egyébként még nem is élveztem. Azt, hogy annyira alacsonyan ülök, hogy mások rendszámaival szemezek folyamatosan, az sem volt egy komfort. Tehát nekem inkább a magasabb autók jönnek be, akkor jöttem rá.
0: Nem. Sose volt magasabb autó, csak mondom.
2: Próbálgattam utána.
0: A busz, igen.
1: Az most minden a busz. Három lépcsőn felmegy.
2: Óriási vagy. Na szóval... szóval próbálgattam utána a magasabbakat. Ha egyszer megint veszek, akkor szerintem például egy Jeepet fogok venni. Tehát most mentünk is a Balatonra hétvégén, mondtam is, hogy úristen...
0: Egy Jeep gyártmányú Jeepet.
2: Igen. Ezt a tudod, ami hátul kicsit nyitott, és azzal ugye Balatonon krúzolni. Na nekem ez egy ilyen álmom. Ha egyszer leköltözök a Balcsira, akkor ez lesz tuti.
0: A kapolcsi hippik ezért nem vennének meg?
2: Nem, befogadnak.
0: Igen?
2: Hát persze. Hát
0: de, mert ugye itt van az, hogy Bonnie Tyler... Jó, hát a Porsche-val szerintem biztos pasizzolt, a Bentley-vel begurult a Buckingham elé, Jaguarral megmutatta a portugáloknak, hogy ő azért egy stílusos brit nő. Itt kérdés az, hogy ha nyaralótok lenne valahol, és ahhoz dukálna egy autó, járna, mondjuk külföldön, én ismerem ezt az érzést, és akkor ott nem baja van egy autód. Persze. Akkor az milyen lenne? Nála a Jaguar. Tehát ő mutatja a portugáloknak, hogy én angol vagyok, nem angol, elsz, de igen, és hogy azért ez egy prémium autó. Tehát nem hülyéskedünk még a hétvégi nyaralónkban sem.
1: Fú, nehéz.
0: De te ugye Olaszországba jársz.
1: Igen, és az a baj, hogy oda például ez a Skoda, ez nagy. Tehát amivel én járok, ezek az autók oda nem valók, tehát így életvitelszerűen. Az a baj, hogy a Fiat...
2: Te Fiat 500-as, nem?
1: Abba meg nem fér be semmi. Hát annál nekem azért...
0: Magadról beszélsz?
2: Nem fér be semmim, ezt akartam mondani.
0: Semmim.
1: Hát igen, mi ketten nem férnénk be.
0: Na de, igen, az olaszoknál ez nagyon oldalhelyes lenne a Fiat 500. Ez egy tök szép autó egyébként.
1: Lehet, hogy szép, de annál nekem nagyobb kell. Tehát nekem kutyám van, napágyam van, tehát ugye annál azért egy picit nagyobb. De ugye Olaszországban meg nem szabad nagy autót venni. Tehát
3: egy Alfa Romeo. Én hozzád...
0: Új, tényleg.
3: Azt tudom, az évi.
0: Neki van stílusa. Ennek a nőnek van stílusa.
3: Köszönöm. Igen, szerintem az nagyon illene.
0: Egy Alfa, abszolút.
3: Igen.
0: Abszolút. Én nekem ugye most van Spanyolországban a fejessel közösen egy 123-as Mercim, amit egyébként lassan kell le fogok cserélni, mert sok szempontból diszkomfortos, de imádom. Tehát egyszerűen szeretem azt az autót.
2: Viszont a stílusos, az tény, hogy nem az emelkedő a kedvence, de hát, stílusos.
0: Tudod, Gyuri, jöttünk be a reptéről azért ott, ahol 120-al lehetne menni, és egy picit emelkedik, úgy 90-nel küzdöttem, és már visszaadtam 3-asba az 5-sebességes.
2: Igen, viszont mindig van egy ilyen kellemes sétakocsikázás hangulata.
0: Igen, tehát ringatózunk.
2: Abszolút.
0: Ringatózunk. Imádom. Szóval, igen, tehát, hogy neked akkor a Balatonon...
2: Nekem ez a Jeep lett a nagy álmom, és ez már többször...
0: Lenne házad? Milyen házad?
2: Igen, lenne? Hát jó lenne egy kis nyaraló legalább, vagy hogyha teljesen egyszer leteszem magam oda, és életvitelszerűen ott élek, megcsinom a meditációs központot, amiről egyszer meséltem. És ahhoz
0: tehát a családalapítás elől onnan oda menekülni.
2: Így van. És egy Jeepben bíznék, hogy az mindig el is visz onnan, ahol gáz.
0: És milyen műfajt akarsz ott üzni?
2: Meditációs központot.
3: Igen.
0: Mi lett veled,
2: ahol
0: te só? Tíz éve ismerlek, hogy mennyi.
2: Borkosztolók is lesznek. Úgyhogy te is.
0: Mi lett veled?
2: Hát én akarok egy jó bulis helyet. Majd idős koromra. De ez a terve.
0: Tehát a meditációs központ az nem bulis hely.
2: Hát igen. Majd
0: a
2: meglátod az enyémet.
0: Milyen gurú akarsz lenni? Mert van az, aki ugye visszaél azzal, hogy hatalma van a nők fölött, és olyan, sorra...
1: Olyan. Aha. Szerintem ő olyan.
0: Van más, meg is van? Tehát ez a
2: van más opció is? De... Velem lehet tárgyalni, nem azért.
0: Ez milyen?
1: Nem hiszem el.
0: Meditációs sejemszalagok ott izélnek a kis parasztháza fölött, lebegnek, ott áll egy nyitott Jeep, és gyakorlatilag egy komuna, ahol egy háremen végig megy a Gyuri naponta, és aztán délután bort kóstolnak.
2: Hol írjam alá ezt a jövőt?
0: Na jó, kérdezzük meg a hallgatókat, mert mindenki ír az autójukról, az autójáról, hogy mi volt, tehát mindenkinek nyilvánvalóan az első autója az egy szerény autó volt, tehát ez így indulunk el. De azért, ahogy a Gyuri is, ugye sufni tuninggal ezt lehet emelni, ezt a szintet is. Erre vagyunk kíváncsiak, hogy mit csináltál vele, amit tényleg megcsináltál az autódon, ettől nagyon menőnek érezted magad, ez lehet egy felnél, lehet egy ülés, lehet egy szín, lehet egy csík.
2: Jó kis sufni tuning spoilerek, tudod meg ezeket.
0: Minden. Igen. Na, erről meséljetek. 0620-22-22-122.
4: Ne csak hallgass! Ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. Bocskor! A
5: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: Mosógép! Mega árparádé! Telefon! Mega árparádé! Vasaló! Szintén mega árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a mega árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
9: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Odysseus halott.
11: Egyenesbe!
9: Christopher Nolan filmje.
12: Apám haza fog jönni.
13: Bosszút is áll a király.
14: Királyi bosszút.
9: Odüsszeia a mozikban.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
15: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
16: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
17: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
18: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
17: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor, könnyedén, Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hamarosan érvényüket vesztik a régi személyigazolványok. Dugulás elhárító bűnszervezetet kapcsoltak le. Napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, hogy az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Legyünk résen, ha a külföldi koncertre, sporteseményre veszünk jegyet, az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött. A nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
20: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
10: Elszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték, a munka végén azonban a valós ár többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le, 3 embert elfogtak, őrizetbe vették, letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, illetve ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Megvan az évfája, az idei versenyt a 150 éves szegvári öregtől nyerte el. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig a közönség szavazáson dönthetett. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni viszont nem fog, és a szél is enyhe marad. Holnap sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő, már 35 fok sem kizárt. Állítólag hétvégén hidegfront hozhat majd lehűlést.
11: Retro Rádió közlekedési hírek.
10: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főútvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Közben az M31-es autópályán az M0-as autóút irányába a 2-es és az 1-es kilométer között szintén javítási munkálatok miatt a külső sávot lezárták. Javítási munkálatok folynak az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között is több szakaszon. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell számítani. Olvasható az útinform oldalán.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 elmúlt egy perccel. Annyira cuki autó, hát hogy is mondjam, tuningolások, vagy szépítések. Van, akit leírva, tuning, emlékeztek, KPM vizsgám elvetették a pótféklámpát. A pótféklámpát a Bécsből hozott hátsó ablak napfédő rollót, buli volt, Ernő. Tényleg akkor a mindenféle autókat tele raktak lámpákkal, ja. Azok mind le kellett szedni.
2: Hát, de
1: a pótféklámpát is.
2: Mondjuk
1: igen.
2: Engem ez nem is zavart, mert én mindig arra törekedtem, hogy ilyen eredeti dolgok legyenek az autómon, eredeti felni, vagy gyári felni, meg ilyesmi. Tehát ez a tuningolás nekem...
1: Igen, de te már abban a korban vettél autót, amikor nem ezt a háromfajta kelet-európai KGST autót lehetett venni, mert azokat az emberek tuningolták, orba szájba szépítgették, hanem már te eleve kezdted egy Renault-val.
2: Renault-val, igen. De hogy nekem olyan fura volt, amikor láttam, hogy ki van matricázva a kocsi.
1: Persze. Egyébként én is arra törekedtem mindig is, mondjuk a régi autóimnál is, hogy az eredeti legyen, olyan, amilyen a gyári. Tehát semmi más. Jó reggelt, tanulóim, a Ford Taunus 1969-es, az jó első autónak, semmiből újították fel, imádtam, nagy kalandok, szép emlékek. Hát a Krav Maga egyszerű üzente, persze, hát ez gyönyörű. Mit szóltok egy 666-os rendszámú autóhoz? Sötétítő ablakok. A gyerekek, akár hiszitek, akár nem, az első Mercim, a 123-as, az 666-os rendszámú volt.
3: Tényleg.
1: És én nem tudom, hogy ez mit jelent. CNA 666. Ez volt a rendszám, és ezt tök véletlenül kaptam. Nem kértem, és ezért mondom, és akkor régi barátnőm mondta, hogy és nem zavar, mondom, mi zavar? Hát mondom, egyforma számok, oké. Hát de nem tudod, mit jelent? Nem.
2: Én cseréltettem a rendszámomat a Volvon, mert annak is ez volt a vége, és én vettem egy új rendszámot rá.
1: Megértem, tehát, hogy persze, az ember babonás, higgye így, higgye úgy, tök oké. Én végigmentem így vele, tehát nem volt vele semmi gond. Életemben kb. 50 autóm volt, az első egy Lada 1002, korabeli tuning elemekkel, Nelás Kirács, Abbart kidörgő, bármi is legyen, a sportkormány, Weber Karbi, stb. 18 litert evett százon.
3: Hűha, az igen.
1: Plusz egy flakon olajat.
3: Jól sikerült.
1: Ezt elcseréltem egy Opel Olimpiára, már akkor veterán volt, ha megálltunk valahol, nem a menő Mercéket csodálták, hanem az enyémet. Nagyon büszke voltam rá. Jó, akkor következő. Nekem nagy vágyam volt egy 1500-as Lada, amit megkaptam aputól, majd másnap kidobtam a motorját, és egy Fiat 2000i-t raktam bele a Bart váltóval.
3: Az már profinak hangzik.
1: Amikor megvettem 200 000-ért a bőrülés szettet, az előzőleg 150 ezerért vásárolt Lagunámban. Na akkor menő voltam, üzeni a Misi.
2: Elképesztő.
1: Ezek még, de ezek igaz sztorik.
4: Biztos vagyok benne, tényleg, elhiszem. Nekem ezek nem adnak semmit. Tehát én soha nem vennék egy új ülést a kocsiba, csak akkor, ha szanaszét szakad, és kötelező, de
1: ez, de akkor ez volt. Hát figyelj, néha Ladákban olyan ülések voltak, nem hitted el.
4: Igen, de én ennek a pszichológiáját mindig kerestem, hogy miért kell egy autót tuningolni. Tehát, hogy ez kinek szól, nekem?
1: Egyedi legyen a külvilágnak, egyedi legyen, kilógjál a sorból. Egyen autók voltak.
3: Hát
1: nézd meg
3: igen.
1: Ezt a borzalmas cseri reklámot. Láttátok? Hogy gyakorlatilag egy ilyen külvárosi rész, és kilép a kamera, és gyakorlatilag mindenhol ugyanaz az autó. Uh-huh. Mindenhol ugyanaz az a fehér autó, majd egészen egy szalonig, ahol beinvitál a műsorvezető, és azt mondja, hogy neked még nincsen valami ilyesmi.
3: Aha. Uh-huh.
1: És ugyanaz az autó. Na most ez volt a szociban. Ugyanazok voltak az autók.
4: És akkor így lehetett kitűnni.
1: Így lehetett kitűnni, más lenni, igen.
3: Mi voltunk szerintem, vagy még lehet, hogy ma is vagyunk a sportülések és a különböző mély nyomóknak a központja, a mekkája. Tehát teljesen.
1: 1002-es Ladába Bársony Kárpit, SK, S-klasse merci ülések, 1002-es Ladában S-klasse merci ülések, egyedi lámpák, meg is szóltak rendesen, szép napot, Karúzó. Első kocsim egy Peugeot 307-es kombi volt, tettem rá egy tök vagány kormányvédőt, egy elegáns üléshúzatot, és vettem hozzá autóillatosító folyadékot, amitől teljesen új autóillata lett. Imádtam ezt az autót. Sziasztok, nekem az első egy Ford Capri 3-as volt. Köszi, hogy az emlékeim. Jézusom, egy Ford Capri, hát ez... Na, arra még nagyon vágynék. Gyerekek, hogyha én autót gyűjthetnék, úgy tényleg, úgy Isten igazából, egy csomó vágyam lenne. Tehát a Ford Capri például. Hát az annyira gyönyörű.
4: Uh-huh. Most megnézem.
1: Egy 70-es években itt keresél.
4: Most 1980-asat álltam, az nem jó?
1: A 80-as se rossz egyébként, igen, de...
4: Nem rossz.
2: De szép az új is.
1: de tényleg gyönyörű. Ez már nem olyan szép, amit itt mutatsz, Gyuri. Uh-huh. Ilyen 70-es írjál be, 1975 mondjuk, és akkor úgy, én megyek tovább. Sziasztok, nekem egy 18 éves Walburg turiszt volt az első, 10 hangszóróval üvöltött a Juventus Mix. A Balaton felvidéken 4 srácnak 96-ban gigamenő volt. Walburg turiszba 10 hangszóró.
3: Azon ezt vártam, hogy mikor jönnek a hangtuningosok.
1: Yeah. Ja. Aztán Eszter vagyok, én az első autóm egy sötét lila, majdnem fekete polszki Fiat volt. A WU204 volt a rendszáma. Az én tuningom a hátsó kerekek fölé lángnyelveket festettem ezüst szprével. Na ez a Ford Capri.
3: Wow.
1: Ez igen.
2: Ez olyan, mint egy James Bond
1: kocsi. Ja, ez gyönyörű, ez az autó.
3: Igen,
1: és belülről is szép, én emlékszem erre nagyon. Úristen, de gyönyörű autó. Nagyon drágák ma ezek. Baromi drágák. Jó, és azt mondja, igen, tuning a lángnyelvek, csomagtartóra pedig, ami ugye elő van a polszkiban, szívecskéket. Amikor eladtam, egy srác vette meg. Szép napot. És itt van még a vonalban valaki, méghozzá az Ildikó. Szia Ildikó, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Szia! Na mesélj a te tuningodról, ez gyönyörű ez a sztori. Milyen autó volt az?
5: Hát ez egy lerúgott, ez egy 3 gyerekes családtól vettem 18 évesen. Ez egy Trabant 601 limuzin. És hát aki csepeli, az ismert, a szegény Szampilacit, ő már nem él, Isten nyugosztalja, és mi fiatal gyerekekként, mert az akkori pasom az autószerelő volt, hozzájártunk tuningolni. És én gyerekkorom, nekem nem Barbie volt, nekem távirányítós autón volt, tehát én imádtam a kocsikat, tehát én nem, és akkor nem volt pénzünk, de hát Trinát 501-es kék festéket vettünk, és olajfestékkel lekentük Teddy hengerrel a Trabantot, nagyon menő lett.
1: Ez milyen kék ott volt?
5: Hát ez a, nem is tudom, ez a türkiszkék. Türkiszkék volt.
1: Tehát ilyen türkizes volt, tehát egy ilyen középvilágos.
5: Igen, aha. igen, nagyon menő volt. És akkor jöttek be, hogy a helyzetjelző színes legyen, akkor próbáltuk először szigetelő szallaggal, de az nem jött be, és akkor kalapácslak, az a lett menő zöld a helyzetjelző.
1: Wow.
5: Fekete szigetelő szalaggal lehetett mortosítani elől a fényszórót.
1: Mortosítani, értem már, igen.
5: Igen, és akkor hőálló ez is volt a felni, meg fehér index búrát itt a csepeli autós boltba akkor lehetett kapni, ugye, mert akkor kötelező még sárga volt az index búra.
1: Most is az.
5: Igen, és akkor ugye sárga izzó, index izzót lehet.
1: Nem, igen, tehát ha az izzó narancsárga, akkor lehet fehér is, igen.
5: De ugye a Trabantban akkor még a sárga volt gyárilag, és akkor azt nem is tudom, a kocsiautós volt, azt honnan szerette be, de mi mindent ott vettünk. Úgyhogy megvágtam, emlékszem, hogy ő neki meg valami fiátja volt, és akkor kockákat, egyforma 10x10-es kockákat, és amit a versenyautókat úgy kockáztuk föl az autót, tehát egy ilyen óriási tuningok voltak.
1: Azt a mindenit, de menő.
5: És a mai napig, tehát amikróm is lehet, és a fiamnak lett jogosítvány, és azt hittem, hogy együtt fogunk majd autót, nem tudom ezt, hogy mondjam, szépen, mindegy, tuningolni. Mondom neki, gyerek, hogy akkor lesötét, itt nagy hang lesz, hát vegyünk egy illatosítót. Hát ez a generáció már nem az. Mondtam a férjemnek, hogy szerintem elcserélték a kórházba, ez nem az enyém.
1: Ma milyen autóban ülsz amúgy?
5: Van egy 7-es Golfom, ugye azzal járok dolgozni, meg van egy Cabrio Bitlim.
1: Cabrio mi?
5: Bitli.
1: Ja, igen, az újabb bogár. És mennyire vannak ezek megpimpelve?
5: Mindegyik. Hát úgy megyek, hogy még mindig van ugye a szelep sapka, ami ha megy, akkor kék. Tehát itt tudják, hogy ezzel éjjáró, kék a rendszámtábla világítás elől. Alul meg van világítva, mint az UFO. Kinyitod az ajtót, akkor kivilágítja a Volkswagen jelet.
1: De menő vagy, azt a mindenit! Ugye, nem, undorító, de tetszik.
5: Hát a króma tükör, króma kilincs, te persze, hogy az, de hát annyira szép, hogy már nem is tudom, vagy annyira ronda, hogy már szép.
1: Igen, kb. Így. Hát Ildikó, hogy élmény volt veled beszélni, köszönjük
5: szépen.
1: Köszönöm szépen,
5: sziasztok.
1: Szia. És tényleg Neki ugye a sajátja volt, de ilyeneket láttunk annak idején az utcán.
3: Hogy ezt el is felejtettem, amikor én gimis voltam, akkor ment nagyon ez az alulról megvilágítjuk a kocsit valami neonkékkel, vagy ilyesmi.
1: Igen, volt?
3: Volt, tehát ez nagyon ment, igen.
1: Mert ez azért Miami-ban is a hogy is mondjam, a külvárosi lét.
3: Ez nagy divat volt, ilyen 2005-2006-2007 körül ez nagyon nagy divat volt.
1: Atya úristen, de helyes volt ez az Ildi.
4: Igen. És látjátok, nő létére. Én nem is gondoltam igen volna. Én azt hittem, hogy ez a fiúk hóboltja.
3: Te is belevághatsz, látod?
4: Simán. Nem, de egyébként kezded-e, Gábor, hogy a Ford Capri kapható itt Magyarországon, és nem is vészes áron.
1: Egy ilyen 70-es években?
4: 73-ast. Találtam.
1: És jó állapotú?
4: Így van, és hazafele meg is tudod nézni, mert útbe esik. Tényleg, én
1: az a baj, hogy Mercedes nagykövet vagyok, és most nem vehetek ilyet, de még nincs helyem, nem tudom hova tenni.
4: Igen, hát, hogy, de 66 ezer kilométer, benzines.
1: Mennyire hagyják?
4: 1,672 lóerős, 4,5 ér.
1: 4,5, aha.
4: És teljesen jó állapotban van, most álltam neked. Csak azért, mert hogy...
1: Gyönyörű autó, tényleg szép emlékek.
4: Igen.
1: Na jól van, köszönjük szépen Ildinek, köszönjük Évinek, jövünk vissza, és erről az argentin pilóta tragédiáról szeretnénk beszélni, ez ugye múlt héten járta be a világ sajtót, egy argentin pilóta, illetve hát oktató pilóta felszállt, éppen ugye egy tanítványával, egy 22 éves lányjal, valamelyik reptérről egy Cessna 150-es, egy kis repülőgép, egy motoros kis repülőgép, felszálltak ugye a szokásos oktató órára, és fenn voltak már a levegőben. Mikor a pilóta kicsatolta magát, az oktató kinyitotta az ajtót, és azt mondta a tanítványának, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd, és kiugrott. Szörnyet halt, öngyilkos lett. És a lány le tudta tenni a repülőgépet, ezt előre elmondom, tehát ebből nem lett önmagában tragédia, de miután láttunk erről a pilótáról fotókat, amely azt engedi sejtetni, hogy ő egyébként egy utasszállító repülőgépnek is volt pilótája, akkor már komoly kérdéseket vet fel, hogy mi van a pilóták pszichológiai alkalmasságával, vagy pszichés alkalmasságával, vagy mentális alkalmasságával. Ezt egyáltalán vizsgálják-e? És akkor eszünkbe jutott még a 2015-ös German Wings-es eset, amikor ugye a német pilóta egyedül maradt a pilótafülkében, és neki vezette körülbelül 200 utassal a fedélzetén egy hegynek a repülőgépet, mert ő mentálisan beteg volt. És ezért gondoltuk, hogy beszéljünk egy

0: légitársaságok között e tekintetben, hogy ez hogy fordulhat elő. Szakács Gábor, Boeing 737-es pilótát, a Smartwings főpilótáját hívjuk a hírek után.
1: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Retro Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
3: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
5: Brokkoli van.
4: Az előbb hozta a Family Frost autó.
5: Rántott hal.
4: Azt is vettem.
5: És zöld borsó.
4: Az is van.
5: Akkor sült krumplit kérek.
6: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
5: És sült krumplit is.
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
9: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrendkiegészítő férfiaknak, a lenyugvónapnak is van.

0: 0646 417 001.
1: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
2: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
3: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
4: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
5: Megnehezíti a koncentrációt a nagy meleg. Újabb látványos együttállást figyelhetünk meg. 30-35 fok is lehet a héten. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában. Ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül, és 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállalója legyen. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
6: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
5: Indul a díjnyerazia, a fogyasztóvédők a piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, valamint minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolti dínyét, ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görögdínyét kellett kivonni. A héten is érdemes lesz az eget kémlelni, látványos együttállást figyelhetünk meg pénteken. A nyugati égbolton a vékony dagadó holdsarló és a ragyogó Vénusz párosa figyelhető meg a nyári alkonyatban, közölte a Schwab-hegyi csillagvizsgáló. A jelenség szabad szemmel is jól megfigyelhető lesz. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni viszont nem fog, és a szél is enyhe marad. Holnap sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő, már 35 fok sem kizárt. Állítólag hétvégén hideg front hozhat majd lehűlést.
0: Retro Rádió közlekedési hírek.
7: A közlekedési hírek támogatója a Boskás Szervész Hálózat.
5: Az Útinformtól tudjuk, hogy erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, így az M3-os autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén. Az M31-es autópályán az M0-as autóút irányában a 2-es és az 1-es kilométer között javítási munkálatok folynak, emiatt a külső sávot lezárták. Több szakaszon dolgoznak az útépítők az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között is. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Vezessenek körültekintően.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 8 óra 11 perc van, jó reggelt megint. Minden hallgatónknak szép napot, szia Évi, jó reggelt.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Hello Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hanet, jó reggelt neked is.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Na, üzenik még Ildivel kapcsolatban, hogy azt mondja, sziasztok, tényleg Ildié a legmenőbb autó Csepelen, nagyon menő csaj, jól néz ki, vagány, jó a humora, és mindenkinek segít. Üdv egy Csepeli.
1: Na.
0: Akiről, akivel az előbb beszéltük. Na jó, gyerekek, ez egy nagyon megdöbbentő történet. Napok óta ez járja be a sajtót, ez egy Argentinából származó hír. Egy 42 éves repülő oktató éppen a levegőben volt, oktatta a 22 éves tanítványát egy Cessna 150-es repülőgépen, amikor egyszer csak váratlan a lány felé fordult, kikapcsolta a biztonsági övet, és azt mondta, hogy tudod, mit kell tenned, folytasd. Majd kinyitotta az ajtót, és kiugrott a mélyben. Szörnyet halt, szerencsére a tanuló, hát egyrészt tudta a dolgát már, tehát eléggé jó fázisban lehetett már a kiképzése, és mindenféle probléma nélkül letette a repülőgépet, de ha belegondoltok, ebből lehetett volna akár nagyobb tragédia is. Szóval, a lényeg az is, amiről szeretnénk beszélni, hogy nyilvánvalóan el sem tudjuk képzelni azt, hogy mi játszódhat le egy ember fejében, aki öngyilkos akar lenni. Valószínűleg ez egy pillanat műve lehetett, bár ez is csak találgatás, az is lehet, hogy régóta készült, tehát a fene tudja. Na most a történtek után ennek a pilóta oktatónak az édesapja megszólalt, és ő azt mondta, hogy a fia egy ideje pszichés gondokkal küzd, és pszichiátriai kezelésre jár. Na most azért beszélünk erről az egészről, mert láttunk egy fotót erről a pilótáról, ugye 42 éves férfiról van szó, egyébként egy jóképű férfi, és azt látjuk ezen a fotón, hogy egy utasszállító gépnek a pilóta fülkéjében áll, és ez ugye arra enged következtetni, hogy oktatás mellett ő egyébként utasszállítót is vezet, és az egyenruhájából ítélve ő első tiszti rangban van. Bár itt most éppen igen, három csík van az egyik oldalán, a másik oldalán négy csík van. Lehet, hogy ennek is van jelentőség, ezt nem tudom. Na a lényeg, hogy innentől ezért nagyon-nagyon elgondolkodtató, mert ugye egy olyan gépet is vezet, ahol rengeteg utas életért felel. És a kérdés az, hogy a pilótáknak a mentális állapotát mennyire vizsgálják a légitársaságok. Utoljára 2015-ben volt egy eset, erre biztos, hogy mindenki emlékszik, a Germanwings 9525-ös járata, és ugye Barcelonából repült Düsseldorfba, vagy repült volna, mert a hegyoldalnak vezette a pilóta, a másodpilóta, tehát az első tiszt a hegyoldalnak vezette a francia Alpokban a gépet, akkor, amikor a kapitány elhagyta. Éppen a pilóta fülkét elment vécére.
2: Igen, és talán kizárta a pilóta fülkéből, aztán a kapitány, és megcsinálta ezt az egészet.
0: És megcsinálta, és gyakorlatilag 144 utas és 6 fős személyzet tartózkodott, mindenki életét vesztette. Később kiderült, hogy ez a pilóta pszichoszomatikus zavarral és súlyos depresszióval küzdött, és titkolta ezt a betegségét a légitársaság előtt. Azóta ugye a légi közlekedési hatóságok szigorítottak a fülkebiztonságon, azzal az kötelezővé tették, hogy a repülés teljes időtartalma alatt folyamatosan legalább két személy tartózkodjon, ne lehessen soha egy valaki egyedül a pilóta fülkében.
2: Igen, és ez a szabályokat szigorították, ez teljesen oké, de hogy mit tudom én esetleg ennek a protokollját, hogy milyen állapotban vannak pszichésen a pilóták, ezzel nem tudom, hogy foglalkoztak erről, én például azóta sem olvastam.
0: Azóta én sem olvastam egyébként erről. Szóval nagyjából ezt itt tartunk.
1: De te ismered például ezt a kis gépet, hogy ezt mennyire volt nehéz a lánynak letennie?
0: Ez egy nagyon-nagyon könnyen kezelhető gép. Ez a Cessna 150-es, ez egy könnyen kezelhető gép. Én repültem ilyenen, de nagyon keveset, de ez egy nagyon jó indulatú gép. Tehát, hogyha a lánynak a kiképzése már jó pár órát tud maga mögött, akkor ezt le tudta tenni, ezt a repülőt.
1: Tehát, hogy akkor ez nem egy olyan nehéz feladat.
0: Hát nézd, attól függ hány óra, tehát hogy ez a második órája volt, akkor nehéz feladat.
2: Igen, és egyébként meg bármilyen helyzetben is, amikor arra készülsz, hogy az oktatóddal repülsz, aki és kidugrik mellőled, azonnantól egy nagyon nehéz feladat.
0: Hát ez egy olyan stressz helyzet, hogy nyilvánvalóan egyébként az oktató ezzel a döntésével, ami egy nagyon egoista döntés, hogy öngyilkosnak lenni úgy egyébként, hogy mások életét is veszélyezteted ezzel, mert valóban nem tudhatja 100%-osan, hogy a lány ebben a stressz helyzetben miként cselekszik, hogy hajtja végre a feladatot. végre tudja hajtani a feladatot, és nem sodor-e másokat is veszélybe. Ezzel ez egy külön történet. De ahogy a Gyuri mondja, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen szabályok vonatkoznak a pilóták mentális egészségére, és ezért beszélünk most Szakács Gáborral, aki egyébként Boeing 737-es kapitány és oktató is egyben. Ő a Smartwings főpilotája, és engem ő tanított repülni. A legjobb oktató, aki létezik a Földön, ezt tök őszintén mondom. Tehát ő egy nagyon-nagyon megbízható, és nagyon, főleg nagyon lelkiismeretes pilóta. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ő erről mit mond nekünk. Itt van velünk Szakács Gábor. Szia Gabi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Na, ugye például most az jutott eszembe, hogy ugye nekem, amikor egy PPL vizsgához ugye az egész folyamaton végigmentünk, például nekem soha nem volt pszichológiai vizsgálatom. Ez kis gépeseknél ez egyáltalán nincs?
3: Amikor te csináltad, akkor még más volt a rend, hogyha te hobbi, illetve sportpilóta szerettél volna lenni, akkor nem, illetve egy ilyen minimális pszichológiai vizsgálat volt annak idején, ez már több mint 20 éves sztori, hogyha jól emlékszem.
0: Igen.
3: Jelenleg ez most már teljesen más, hogy van. Egyes, kettes kategóriás orvosi vizsgálatok vannak, egyes a hivatásos pilóta, kettes, ez gyakorlatilag ez a sporthobbi repülő. Mind a két esetben az első engedély a orvosi vizsgálat megszerzésének a része egy pszichológiai vizsgálat. Ez azt mondom, hogy nem olyan egyszerű, nyilván, mint minden vizsgálat, valószínűleg ezen is lehet csalni. A lényeg az lenne igazából, hogy őszinte válaszokat adjunk a kérdésre, és van személyes elbeszélgetés is, ott is őszinte válaszokat adjunk a szakembernek, mert akkor tud rólunk megfelelő képet alkotni.
0: Hát illetve egy pszichológusnak az van a feladat, hogy pont a rejtett dolgokat, és erről majd mindjárt beszélni fogunk, a rejtett dolgokat is kell tudnia kifürkészni. De most akkor váltsunk a profi kereskedelmi pilótákra, vagy akár arra, hogy te ugye Boeing 737-esen vagy pilóta, hogy a légitársaságoknál ez hogy van? Hogy téged mikor és melyik légitársaságnál vetettek egyáltalán pszichológiai vizsgálat alá, ha volt ilyen?
3: Igen, amikor egy légitársasághoz felvételít, tehát ugye van egy alap orvosi engedélyed, ami a pilóta engedélyed mellé kötelező, hogy meglegyen, annak a megszerzése, tehát amikor azt megszerzed először, akkor része annak is egy pszichológiai vizsgálat. Majd amikor egy légitársasághoz jelentkezel, akkor a légitársaság is csinál egy pszichológiai vizsgálatot a jelentkezővel kapcsolatban, illetve amikor ebből a első tízből kapitány lesz, akkor a kapitányi, tehát amikor pozícióváltás van, a kapitány lesz, a kapitányból oktató leszel, minden ilyen pozícióváltásnál van pszichológiai vizsgálat.
0: És egyébként ez milyen? Hát nyilván akkor ezek szerint ezeket többször átélted. Ezek olyanok, hogy ez egy ilyen rutin dolog, oké, negyed órát kérdez, tehát hogy mit vizsgált? Át tudsz látni azon, ahogy kérdez a pszichológus, és tudsz ezen úgymond, ahogy te fogalmaztál, csalni, vagy ezek nagyon-nagyon rafinált, szofisztikált vizsgálatok?
3: Azt gondolom, hogy csalni nem érdemes, mert a végén az ember saját magát csapja be vele, nem a pszichológust. Tehát, és illetve, hogyha az ember csal, akkor az már egy másik jogi kategória. Aki így kezdi, az talán nem is alkalmas pilótának, annak nem ebben a szakmában van a helye. Nyilván, ha az ember a sokadik ilyen pszichológiai vizsgálaton megy keresztül, akkor vannak visszaköszönő kérdések, vannak visszaköszönő feladatok, ami gyakorlatilag azt mondom, hogy hát már 15-ször csináltam, akkor nyilvánvalóan az könnyebben fog menni, vagy máshogy fog menni, mint ami az első alkalommal. Egyébként nagyon érdekes, én éppen tegnap voltam az éves meghosszabbító orvosi vizsgálatomon, és annak az orvosi vizsgálatnak is egy része, egy kérdőív kitöltése, ott nekem nyilatkoznom kell, történt az elmúlt egy évben például családi tragédia, változás az életemben, jó pár kérdés van, és az alapján ott az orvos eldönti, hogy ezen az alkalommal, tehát egy évvel ezelőtt voltam ugye egy vizsgálaton, most szükségesnek ítéli-e azt, hogy pszichológiai vizsgálatra utaljon, és akkor azt mondja, hogy hiába az orvosi egyéb leletei minden oké, de mivel ezen a kérdőíven én olyan válaszokat adtam, ezért ő engem elküld egy pszichológiai vizsgálatra, ami semmit nem jelent, tehát ettől te nem vagy kevesebb ember, nem vagy több ember, de biztos, ami biztonságú lenek. Hogyha mondjuk történt egy családi tragédia, te ezt ott beixeled, megkérdezi tőled az orvos, hogy fel tudtad-e dolgozni, hát igen, de azért még nem annyira egyebek, akkor elirányítanak szakemberhez.
0: Igen, csak akkor pont itt jön be az, hogy gondolom minden pilóta félti az engedélyét, az állását, hogy egy orvos valahol, akár egy ilyen kapcsán úgy dönt, hogy na most egyelőre ne repüljél. Ugye ez az egzisztenciája, meg az egész élete és hivatása, tehát itt pontosan felmerül az a kérdés, hogy mennyire őszinte az ember ilyenkor. Hiszen azt hiszed magadról, mint minden ember egyébként, hogy mentálisan rendben vagy, tudod, hogy erre a kérdésre, hogy volt-e családi tragédia, vagy hasonló, azt kell válaszolnod, hogy nem volt, mert különben majd aggályos páciens leszel, és kihagyja. Tehát, hogy teljesen logikus az, hogy ilyeneket az ember próbál elkerülni, nem?
3: Az a beixelet, hogy volt a családban tragédia, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy előbb küldjenek ilyen pszichológiai vizsgálatra, ismételt pszichológiai vizsgálatra. Ott az orvos el fog veled beszélgetni, megkérdezi, és ha úgy ítéli meg, hogy tényleg nem tudtad megfelelően feldolgozni ezt az esetet, akkor előfordulhat ilyen, de ez nem jelenti automatikusan azt, hogy téged levesznek a repülőgépről. Repülhetsz, illetve ez egy nagyon rövid idő alatt megtörténik. Tehát ez egy párnapos történet, kapsz egy időpontot, elmégy, megvan a pszichológiai vizsgálat, megállapítják, hogy alkalmas vagy mentálisan arra, hogy repülőgépet vezetsz, és folytathatod a karrieret. De azt gondolom, hogy ez olyan, mint bármilyen más betegséggel kapcsolatban, hogyha az embernek a betegsége elért egy olyan szintet, amikor már azt mondja, hogy igen, beteg vagyok, elhallgattam, nem szóltam, nem mondtam, mert féltem a karrieremet. Viszont eljött az a pont, amikor már most egy bagatell dolgot mondok, romlik az embernek a szemem, mert öregszik. Még nem szólok, még kicsit hunyorogok, még szemüveg nélkül is megy. Aztán eljön az a pillanat, amikor már azt mondja, hogy autót sem tudok már vezetni igazából, mert nem látok. Na és ez az a pont, amikor azt mondja, hogy igen, most el kell mennem egy szemészhez, kell egy szemüveg, kontaktlencse, szemműtét, bármi, hogy folytatni tudjam a karrieremet. Én azt gondolom azért, hogy a pilótáknak, legalábbis szeretném ezt hinni, a nagyon nagy többségének van annyi felelősségtudata, hogy érzi azt magán, hogy akár a fizikai egészsége romlik, illetve ha mentális egészsége romlik, akkor ezt még időben ő magán felfedezi, és megkeresi a megfelelő szakembert. Nagyon-nagyon az utolsó fázis az, hogy valaki ide eljut, egyszerűen nem tudom, épésszel föl sem tudom fogni, hogy ez az úriember ott mit csinált. Ezekkel az öngyilkosokkal igazából a legnagyobb probléma talán az, hogy úgy lesz öngyilkos, hogy valaki mást veszélybe sodor. Mert lehet, hogy ez az illető már egyedül repült és le tudott szállni ezzel a repülővel, de azt senki nem mondhatta meg előre, hogy milyen sok kéri őt azáltal, amit ott átél a repülőgép fedélzetén, és nem biztos, hogy azzal a sokkal együtt is balesetmentesen, sérülésmentesen le tud szállni ezzel a repülővel. És ezt az az úriember, ez egy önzőtet volt, ezt az nem gondolta át, hogy mit csinál.
0: Teljesen egyetértek, tehát ez nyilvánvalóan egy sok állapot lehet, és ugye ki tudja, hogy milyen magasan voltak, mennyire távol már a reptértől, hogy neki ebben a sokban, ennek a 22 éves lánynak még mennyi időt kellett fenntöltenie a levegőben, míg aztán ráfordult a pályára, és sikeresen leszállt. Elképesztő, ez át se tudom érezni.
3: Az egész karrieres során el fogja kísérni azt a lányt, erről öröki élete végig emlékezni fog, hogy ez történt vele.
0: Egyébként a Germanwings tragédia óta ezt a, ugye az előbb beszéltük a pszichológiai vizsgálatok, ezt komolyabban veszik a légitársaságok, vagy semmi nem változott?
3: Abszolút komolyabban. Tehát abszolút komolyabban veszik, sokkal mélyebb a pszichológiai vizsgálat. Van, hogy visszatáncolnak embereket, tehát ott azt mondják, hogy a biztonság oldalára akarnak tévedni. Azt mondják, hogy hát ez most egy kicsit ilyen nem oké, akkor még beszélgess, légy szíves egy kicsit a pszichológussal, és akkor vagy most ne legyél kapitány, mert mondjuk most egy olyan élethelyzetben vagy, majd egy fél év múlva gyere vissza, esetleg akkor megnézzünk még egyszer, hát hogyha teszteid más eredményt produkálnak. Tehát azért ezt a részét nagyon megszigorították, és próbálnak a légitársaságok nyilván abba az irányba elmenni, hogy ez a katasztrófa még egyszer ne fordulhasson elő. Még azokat, ha jól tudom, azokat a jogszabályokat is módosították, ami az orvosi titoktartásra vonatkozik. Mert itt volt egy kettős dolog, ugye, hogy az orvosa tudta a pilótának, hogy baj van, de az orvosi titoktartás miatt nem jelezhette, most ilyen nincs a repülésben. Tehát, hogyha egy orvos igenis elfede, akár egy magánorvos, akkor azt a légitársaságnak, légügyi hivatal felé igenis jelentenie kell. Illetve a kolléga, van egy ilyen rendszer egyébként a cégeken belül, egy ilyen peer rendszernek hívják, hogy a kollégádon, ha felfedezel valamit, nem úgy viselkedik, nem tudom, szomorú, bármi hangulatváltozás, egyebek, akkor azt is jelentheted, és ezt nem feltétlenül a cégvezetésnek kell jelenteni, hanem van egy olyan kolléga a cégnél, illetve több is, akiket magunk közül választunk, hogyha valakinek ilyen problémája van, akkor ezt a kollégát meg lehet vele keresni.
0: Ez egy nagyon jól hangzik. Eltér-e ez mondjuk az európai szokások és szabályok mondjuk egy akár dél-amerikai, tehát ugye ez Argentinában történt ez az eset. Elképzelhető-e az, hogy ott mások a szabályozások?
3: Minimális különbségek lehetnek, de ugye a ICAO hozza leginkább ezeket az ajánlásokat, és ezeket ültetik át a nemzeti jogba, illetve az Európai Uniós jogba a különböző országok. Különösen azért nem nagyon lehet, leginkább a nagygépes világban nagyon nagy eltérés, hiszen mondjuk egy európai légitársaság repül Dél-Amerikába, a dél-amerikai légitársaság repül Európába, ugye csak ott nagyon eltérőek lennének a jogi szabályzók, akkor abból azért egy komoly katyvasz tud kialakulni, hogy hát ezen a repülőgépen ez így van, azon a repülőgépen ez így van, erre a pilótára ez vonatkozik, arra a pilótára az vonatkozik, szóval azt mondom, minimális eltérések vannak, nagyon nagy részben pedig mindenki egyfelé, tehát a jogszabályok azok úgy világszinten
0: nagyjából mutatnak. Az előbb említettem, hogy ezt néztük a képét ennek a pilótának, ugye amikor a utasszállító pilóta fülkében áll, és az egyik vállapján 3 csík volt, a másik vállapján 4 csík volt, ez egy rossz fotó, vagy ilyen létezik?
3: Nem tudom, lehet, hogy pont egyébként első tiszt volt, és a kapitányi kinevezésekor készült, vagy annak a szimulátor vizsgáján készült ez a 4 csíkos fotó róla, vagy már kapitány lett, tehát...
0: Nem, mondom, egyik vállán 3, másik vállán 4. Ez egy fotó.
3: Ja, értem, hát akkor az valami vicces fotó lehet, vagy úgy van, hogy éppen az átmenet, tehát lehet, hogy pont a kapitányi képzését csinálta, és vízből készült egy ilyen kép.
0: Ja, értem. Gábor, nagyon köszönjük, és nekem nagyon megnyugtató volt egyébként, amit megtudtunk a pilóta képzésekről, és ennek ugye az aktualizálásáról a Germanwings tragédia óta. Köszönjük szépen, neked mindig happy landing.
3: Nagyon szépen köszönöm, további kellemes napot nektek, szervusztok.
0: Köszönjük szépen, szia, Szakács Gábor, Boeing 737-es kapitány, oktató és a Smartwings főpilótája.
1: Hát megnyugtató volt, amit mondott.
0: Egyébként igen. Nézd, az egy érdekes kérdés, ugye nyilvánvalóan azt mondta, hogy saját magad ellensége vagy, hogyha itt csalni akarnál. Csak hát pontosan ez az egyetlen, hát ugye a Pearl Harborban is láttuk, hogy Ben Affleck ugye rosszul látott már, de trükköztek az orvossal, hogy ő tovább repülhessen, mint vadászpilóta. Hogy a pilótának mindene az, hogy repülhessen, és lehet, hogy nem akarja, ő fel tudja dolgozni azt a családi tragédiát, és nem akarja bevallani.
2: Tehát ez... Igen, és a mentális állapotromlás még nagyon csalók abból a szempontból, hogy ilyen fokozatos tud lenni, és nem veszi észre magán úgy az ember, tehát nem biztos, hogy rádöbben, hogy ő most már egy olyan szinten van, amivel foglalkozni kéne. És ez az, ami szerintem nagyon
0: veszélyes. És te, mint pszichológus, mit szólsz ahhoz, mert a Gábor is ezt mondta, mit szólsz ahhoz, hogy ő azzal, hogy öngyilkos lett, ez az ő döntése, de hogy ezzel, ahogy végrehajtotta, másokat is veszélyeztetett.
2: Teljesen igaz, ahogy az elején is
0: beszéltük. De ilyen, tehát egy öngyilkosban van ilyen, hogy mást is magammal rántok?
2: Az van, hogy nem gondolkodik. Tehát őt csak akkor, abban a pillanatban az vezérli, hogy ezt most neki meg kell tennie, mert nincs más, nem tud másra gondolni.
0: És ez véletlenül abban a pillanatban dönthet el, vagy készülhetett rá?
2: Hát most én, ahogy olvasgattam, még a hozzá közel állók is ezt mondták, hogy semmi nem látszott rajta aznap, még mást is vitt előtte, és hogy valószínűleg ez egy ilyen pillanatnyi hullámvölgy lehetett, amiből nem tudott kijönni, és így döntött.
0: Szörnyű. Ilyenkor szokták újságcikkek mögé, meg tévéműsorokban azt mondani, hogy ha valaki ilyen problémával küzd, keresse meg a megfelelő segélyszámot, hát ezt most nem tudom fejből, de akkor keresétek meg, csak azért, mert így illik most.
1: Igen, van, de ebbe a cikkbe is, amikor olvastuk, ugyanúgy odaírják.
0: Igen, jól is teszik, igen. Jól is teszik, de a számot nem tudom.
1: Ki fogjuk keresni.
0: Gyerekek, nézzük meg, van-e olyan biztos, hogy volt, vagy van nálatok is olyan, hogy a munkatársad itt közül valaki labilisnak tűnik. Engem az érdekel, hogy ezt észre lehet-e venni. Tehát, hogy miből és mikor vetted észre, hogy lelkileg, mentálisan vagy pszichésen labilis a te munkatársad. Tényleg kíváncsiak vagyunk, és arra is, hogy tettél-e valamit, jelezted-e valaki felé. Szerintem ez nagyon fontos.
1: Nagyon fontos. Oda kell figyelnünk egymásra.
0: Oda kell figyelnünk egymásra, és nem szabad szó nélkül hagyni. Tehát ha észrevettem valamit, akkor sem szabad hallgatni. Hogy igen,
1: igen, viszont nagyon nehéz, hogy kinek jelezzed, és mikor, és hogyan.
0: Nálunk senkinek nem lehet jelezni, maximum a rádió egy recepciójának, de azok sem se kezdenek semmit ezzel.
1: Azok itt vannak?
0: Hát nagyjából itt a Cegléd és sürgősségi osztály, tehát nagy...
1: Mi van? Én itt vagyok neked, jelez nekem nyugodtan.
0: Igen, de mi egymást kezeljük.
2: És ez baj, ez baj.
0: Ez baj, ez nagy baj. Szóval, akkor nálatok, hogy van ez, drága barátaink? Volt-e olyan, hogy azt érezted, hogy labilis a munkatársad pszichésen, és tettél-e valamit? Miből vetted észre? 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Bocskor!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
8: Eseti megoldás, tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugvó napnak is van ereje. Étrendkiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
9: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeletelt karátszalámi csak 499 forint, a Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
12: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál, július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő, a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26, Campus Fesztivál, Debrecen.
13: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8 millió 900 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
5: A reklám után.
4: Hírek a Retro Rádióban.
14: A dinnyárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Érdemes lesz az eget kémlelni a héten. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Megszavazta az országgyűlés az alaptörvény módosítását. Súlyog Tamás államfőnek 5 napon belül alá kell írnia azt, amely egyébként megbízatásának megszűnését is tartalmazza. Ha nem így tesz, megindul ellene a megfosztási eljárás. Ekkortól a házelnök gyakorolja majd az államfői jogokat. Magyar Péter miniszterelnök történelmi jelentőségűnek nevezte az országgyűlés döntését. A tegnapi rendkívüli ülésen a Fidesz és a KDNP frakciója tiltakozásul nem vett részt. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vöröskereszt víradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
15: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
14: Indul a dínyerazia, a fogyasztóvédők a piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, valamint minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolti dínyét, ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görögdínyét kellett kivonni. Látványos együttállást figyelhetünk meg pénteken. A nyugati égbolton a vékony, dagadó holdsarló és a ragyogó Vénusz párosa figyelhető meg a nyári alkonyatban. A jelenség szabad szemmel is jól látható lesz. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni viszont nem fog, és a szél is enyhe marad. Holnap sok felé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő. Már 35 fok sem kizárt. Állítólag hétvégén hidegfront hozhat majd lehűlést.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
14: Baleset történt az M0-ás autóút déli szektorán, az M1-es autópálya csomópontjában, a Hegyeshalom felé vezető felhajtóágon. Az 1-es kilométernél a belső sávot lezárták, több kilométeres a torlódás, adta hírul az Útinform. Közben az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél egy autó és egy kamion koccant. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a járművek, torlódik a kocsisor. Végül erősödik a reggeli forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Az M31-es autópályán pedig az M0-as autóút irányában, a 2-es és az 1-es kilométer között javítási munkálatok miatt a külső sávot lezárták.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Hú, gyerekek, azért vannak itt történetek, de megígértük, hogy itt van a segélyhívó szám, hogyha valaki hasonló gondokkal, problémákkal küzd. Akkor, Évi?
2: Akkor pedig ingyenesen hívható a 116-123, a 3-as telefonszám.
1: Csak ennyi? Ennyi, ez a 6 szám, jegy is kész.
2: Így van, hívja a mobilról a 116-123-as. Okay, bármikor 0-24-es.
1: Bocsi, igazad van. Amikor ejtőernyősként mentünk a kötelező orvosira, az oktató azt mondta, hogy ne vaj be semmit, ő nem orvos, nem fog meggyógyítani, de ha olyat mondasz, nem kapod meg a pecsétet.
3: De akkor ennek így már eleve. Akkor.
1: Igen. Azért mondom, hogy de ez az emberi tényező, igen, ami benne van, aki meg akarja tartani a pilóta engedélyét. Sziasztok, nekem volt egy ilyen depressziós kollégám, egyszer a kezébe adtam egy jó vastag kötelet, mondtam neki, hogy ha hazamész, keresek vastag fát, azóta van egy 15 éve történt, ja, jeges, ezt így írta, így olvasom. Nekünk egy tanárunk volt mentálisan labilis, ápolatlan volt, gázlángolt, verbálisan bántalmazott és hangulatingadozásai voltak, szóltunk, de a tanárhiány miatt nem csináltak semmit Zsófi Kecsóról. Mikor észrevettem, hogy kollégával gond van, kollégával gond van, nyakonztam. Aztán egy másik kollega is megpofozta, Darusati.
3: Jó hallani, jó, hogy azért a honfitársaink ilyen ütősen kezelik ezeket a problémákat.
1: Igen. Hellóka, én nem a munkatársamon, hanem saját magamon vettem észre, hogy baj van. 5 évig voltam együtt a párommal, szakítás után olyan mély ponton voltam, hogy én is elgondolkodtam, itt a vég, már a munkahelyem se tudtam figyelni, majdnem balesetet okoztam, igaz, senki nem vette észre rajtam, mert jól tudtam titkolni. És nekem a barátok segítettek innen kimászni, üdv a festőgyerek. Egészségügyben dolgozom, nagyon sok kolléganőm szed Xanax, Rivotril, Frontin, Szerotonin, visszavéte, gátló, hangulatjavító gyógyszereket. Ezt is olvasom, rögtön látom rajtuk, ha nem szedik rendesen, vagy kihagyják a gyógyszerbevételt. Szóval itt Angliából ír valaki, azt egy angol nyomdában dolgozunk, nagy és veszélyes gépekkel. Nemrég kaptam egy srácot magam mellé, hogy tanítsam be. Menekült iráni fiú, most telepedett le Angliában, a saját apja le akarta lőni, szóval gázaszitu. Hogy el tudja viselni, alkoholizális füvezik, amit valahol megértek, de így nem lehet dolgozni. Elfelejt alapdolgokat, és így bármikor okozhat baleset, veszélyes helyzetet. Elbeszélgettünk vele, de a javulást nem látunk. Sajnálom, is tudom, hogy fontos neki a munka, de sajnos muszáj leszünk a főnökséghez fordulni. Van, amikor megértő lehet az ember, de ez nem az a szituáció, Zsolti. Teljesen megértem.
3: Főleg úgy, hogy ők tettek lépéseket, kulturált lépéseket. Igen. Egyébként azért, hogy ez változzon, vagy hogy észrevegye magát.
1: Igen. Itt annyira leírják, hogy Ben Affleck-nek nem a szeme volt rossz, hogy már nem bírom ezt.
2: Ezt fogjátok már ki ebből a témából, de tényleg nem hiszem el.
1: Tehát Évi, te új vagy, de ugye, hogy ez megőrít, hogy a téna lényege a lényeg.
2: De annyira komoly témát hozunk, annyira építő témát hozunk, tényleg nem rihegünk, röhögünk. Egy fontos dolog, és kit érdeke Ben Affleck? De tényleg? Hát ha valakit ebben a történetben Ben Affleck érdeke, az nem mondok semmit.
1: Az menjen el vizsgálatra, igen?
2: Igen.
1: Jó, vagy hívja fel a segélyszámot.
2: 116-123.
3: Az SMS-ek jegyzőink közül nagyon sok mindenkinek fel kéne hívni.
1: Egyébként fel kéne hívnotok, az biztos.
3: Ezek után, az SMS-ek után.
1: Na jó, gyerekek, hangcsapda. Bőven van időnk hangcsapdára, és itt van egy hang.
4: Egyha tettem neki, és hogyha ez egyszerre van, másik, hogy munka, szerintem csak jó szól, az a legjobb. Az egyik az, ami nem rossz, nyilván az, hogyha segítenk, az azért amölteni a pénzt. A kettő órakozott, jobb.
2: Tuti győzelem, bárki hív.
1: Szerintem is ez nagyon könnyű. Jó, hívjatok, ha tudjátok. 0620 22 22 122.

0: ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz, 11 perc múlva. Na, szóval itt nézegettük ezeket az SMS-eket, és tényleg őszintén megdöbbentük, hogy mennyire sokan érzéketlenül viseltetnek ehhez a témához, és közben te utána néztél, hogy a magyar néplélek az honnan ered, hogy ilyen pessimista?
3: Úgy történik, hogy Magyarországon történelmi és kulturális okokból mélyen gyökerezik a borulátás, gyanakvás és a panaszkodás. Hajlamosak vagyunk a negatív dolgokra fókuszálni, és a sikert gyakran irítséggel, nem pedig elismeréssel fogadni. Ez a leírás szerintem abszolút minket jellemez.
2: Tehát történelmi és kulturális okok.
3: Így
2: ezt,
3: van.
2: Ezt nevezte meg. Jó, de engem mindig felvid, Anett mindig feldivid. Most a dagadó holtsarlóval elkaptál.
3: Jaj,
2: olyat fogtál már kézben, dagadó holtsarlót?
4: Nem fogtam, de, nem? De péntek legalább megnézhetjük.
3: Nem fogok.
5: Mindig pénteken indul az ászári szerelem vonat, igen.
2: Akkor megnézhetjük a dagadó holtsarlót.
4: Haj, kifiguráztátok.
2: Nem igaz. Nem igaz. Lesz még, felvettél még egy pár ilyen hírt, ahol benne lesz a dagadó holtsarló?
4: Szerintem lehet, hogy elmondom még pár.
5: Muszáj felvidítenünk magunkat, tehát szembenéztünk után... az, hogy milyen mentálisan tropa az ország.
2: Igen, muszáj szórakoznunk.
4: Biztos, hogy elmondom most már még egy párszor. 10-ig itt vagyok.
2: Jó, nagyon szép kép, tényleg. Tehát, hogy ahogy én el tudom képzelni, hogy írsz híreket. Hogy tudod, hogy a égitestekről kell írni, és becsukod a szemed, és egyszer csak valami elkezd dagadni a szemed, a lelki szemeid előtt. Hogy és azt mondod, hogy hú, de megragadnám ezt a dagadó holtsarlót. És akkor szavakba öntöd, és odaadod a hírhallgatóknak.
4: Nem is hiszem el. Annyira szeretlek benneteket, olyan jó. Legalább figyelitek a híreket.
5: Te egy költő vagy. Költő.
2: Így van.
5: Egymásra néztünk, ugye, és azt mondja, dagadó holtsarló, ezt mondta, igen, és utána azóta figyeltük, és igen.
3: És beszéltek arról, hogy valamikor bedobják, csak nem gondoltam ilyen gyorsan.
5: Muszáj volt most mentálisan megmenekítenünk egymást.
3: Ben Affleck után.
2: Na, kivel játszunk? Lacival játszunk. Szia Laci, jó reggelt!
6: Hello, sziasztok!
2: Szia Laci, honnan hívsz?
6: Csanytelek.
2: Azt nem tudom, hol van.
6: Csongrád megye.
2: Azt tudom, hol van.
6: Csongrád megyébe. Szeged és Csongrád között egy falu. Magyarország leghosszabb faluja.
2: Ó, oh, igen. Azt hittem, hogy az Érd. De...
6: Nem.
2: Tényleg, az Érd az ilyen szétkent. Tényleg, mint egy spaklival véghúztad volna. De a Csongrád, akkor ott te földie vagy Anettnek. Anett, hallod, te itt egy földid. Anett!
3: Nem hallja.
2: Anett! Anett!
4: Hallgatlak.
2: Dagadó holtsarló. Itt egy földid van a vonalban.
4: Kicsoda.
2: A Laci.
6: Hello, szia.
4: Szia.
6: Én Csanytelek vagyok, Csongrád megyei Székutastól nem messzire.
4: Hát hogyne, hát a földim. Most már nyernie kell.
2: Én nem tudom képzelni, ezek a Csongrád megyeiek, hogy ők mesztelenül kimentek még gyerekkorúban a földek, és magukra szólták a földet. És ez ilyen, mint a malacok. És ezért földi.
4: Na, nem, ezt mindenki mondja, minden igaz évi, tehát nem csak a Csongrád megyeiek.
2: Persze. Te is Csongrád megyei vagy?
3: És én földet is dobáltam magam.
5: Hát tudod, Anettel együtt szoktak kiabálni, hogy Hódmezővásárhely,
3: hát
5: tudod.
3: Hát én azért csináltam az úszóversenyeken is, mikor lehajoltam, és a vizet így magamra fröcsköltem, mert tudtam, hogy ez a hazai föld is így csináltuk.
2: Ez a földi mozdulat?
4: Igen. Jó, szerintem nyerjen.
3: Nyerjen?
2: Jó. Kezdjük el. Laci, és mivel foglalkozol?
6: Hát autószerelő vagyok.
2: Ó, oh, de jó. És egy saját műhelyed van, vagy valamelyik nagyobb cégnél?
6: Saját műhelyem van.
4: Remélem nem javítottad a kocsiaimat.
2: Nem bizalomgerjesztő, Laci?
4: Nem azért, hanem hogy akkor tudnál, hogy milyen állapotúak voltak egy némelyik kocsi.
2: Ja, hogy híred megy?
4: Hát igen, hát nem is én vittem, tudod, a szervizbe.
2: Hol adtad el, melyik megyében?
4: Mindig Pesten.
2: Tehát Csongrádon vetted, és Pesten adtad el.
3: Igen.
2: Ezt nem hívják egyébként exportnak. Csak mondom.
3: De Székutason exportnak hívják.
2: Székutason exportnak. Na, autóexporttal foglalkozom. Laci, kezdjük el, oké?
6: Okay? Jó, oké. Okay.
2: Figyelj, itt van.
7: Egyha tettem neki, és hogyha ez egyszerre van, másik, hogy munka, szerintem csak jó szó, az a legjobb. Az egyik az, ami nem rossz, nyilván az, hogyha segítenk, az azért a mölteni a pénzt. A kettő órakozott jobb.
2: Na, ki lehet ő?
6: Segítség, autókhoz van köze?
2: Nagyon is, igen.
6: Igen, hát akkor Karotta.
2: Így van, Karotta, Bazsó Gábor, pontosan.
4: De ügyes vagy, Laci.
7: Munkánk, az egyik az az, hogy segítettem neki nem rosszul elkölteni a pénzét, a másik, hogyha egyszerűen csak jól szórakozott, és hogyha ez a kettő egyszerre van, nyilván az a legjobb.
2: Nagyon jó vagy. Anett, akkor mit ígérsz most a Lacinak?
4: 10 után hívlak, vagy 10 előtt. De drága földim.
2: És beszéltek a régi szép időkről, nagy földdobálásokról.
4: Igen, mennyire jó volt az gyerekként.
2: És amúgy lesz egy bocsizacsi, de ezt is el akartam mondani, Anett, benne egy bögre, meg egy baseball sapka.
4: Nem akartam.
6: Nagyon szépen köszönöm.
5: Ő csak nosztalgiázni szeretne.
4: Földet akar dobálni.
2: Köszi, Laci, hívunk.
6: Én köszönöm, szép napot nektek.
2: Neked is. Szia. És voltál, hogy ott ültél a földön, és nézted a dagadó holtsarlót?
4: És közben dobáltam magam földet. Sőt, beleástam. Na jó, menjünk szerintem.
2: De gyorsan kinek mi járt? Mi a vidéken ez volt, Gyuri? Mi városiak vagy mi játszótérre jártunk, ők meg ki a földekre?
5: Hú, tudom, aztán jött a diák munkája, amikor piroskát játszott ott a földön, és akkor jöttek a turisták. Tudom, ezt is tudom.
4: Ne jöjjünk a Budapest vidékinek, milyen gyerekkora volt, azért nekünk jobb volt, mint nektek.
3: Így van.
2: Igen, ez meséld már el, hogy mennyiben.
3: Jó, nem az enyém. Tehát, hogy
2: nem a tiéd.
3: Nekem csak mondták, milyen jó volt mások gyerekkora. Nem tudok beszélni róla.
4: Bevertem a fogam.
2: A mikrofonba?
3: A dagadó.
2: Na most hogy fogod kimondani, a dagadó volt, farló? Hogy fogod kimondani?
4: Így. Mindegy, csak kineve.
2: Jól vagy?
3: Vérzik?
2: Jó.
4: Nem, jó.
5: Nem, kiesett.
2: Jövünk vissza Horthy Gáborral, és ő el fogja mondani a gyanúját Argentina tündöklésével kapcsolatban, mert hogy tündököl, meg tényleg jól játszanak, tehát szó se róla, nem a csapattal van a baj, de azért egyre több kérdést vet fel, vannak furcsaságok, vannak kritikusok, tehát ő el fogja mondani, mi a baj ezzel a, vagy mi a gyanús, mondjuk. Igen, így.
5: Hoz majd statisztikákat a Gábor, amiket azért nehéz megvédeni. Na, szóval, aha, hogy érdekesek lesznek.
2: És még arról is beszámol a Gábor, hogy milyen bőrt próbálnak még lehúzni a szurkolókról ott ezen a mostani világbajnokságon. Ezeket szépen elmondja, jövünk vissza a hírek után.
0: Ez a Bocskor! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17.000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgyis tett!
10: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség! A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére.

0: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Hatással lehet a nagy meleg a koncentrációnkra. Dugulás elhárító bűnszervezetet kapcsoltak le. Napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Új részleget avattak fel a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejön Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a helyszínen. A kormányfő elmondta, az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. A gyárban egyébként jelenleg évente több mint 100 000 autó készül, és 5 000 embert foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, a társaságnak pedig 9-10 000 munkavállalója legyen. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát ha egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldás jelenthet a pihenő során a végtagok, a törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
3: Elszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték. A munka végén azonban a valósár többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le. 3 embert elfogtak, őrizetbe vették. Letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, illetve ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Megvan az évfája, az idei versenyt a 150 éves szegvári öregtől nyerte el. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig a közönség szavazáson dönthetett. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni viszont nem fog, és a szél is enyhe marad. Holnap sok felé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő, már 35 fok sem kizárt. Állítólag hétvégén hidegfront hozhat majd lehűlést.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: A közlekedési hírek támogatója a Boskás Szervész Hálózat.
3: Baleset történt az M0-ás autóút déli szektorán, az M1-es autópálya csomópontjában, a hegyes halom felé vezető felhajtó ágon. Több kilométeres a torlódás az 1-es kilométernél, ahol a belső sávot lezárták. Adta hírul az Útinform. Közben erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő részén is. Kora reggel baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében. A helyszínen is véget ért, a 17-es kilométertől a kialakult torlódás feloszlóban van. Vezessenek figyelmesen!
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
5: A mikrofonnál Bányász Árpád, köszöntöm Önöket. Ez a labdarúgó világbajnokság utolsó hete. Ma Dallasban Franciaország és az Európa-bajnok Spanyolország csap össze az elődöntőben. A fináléba jutásért vívott rangadón a franciák Kylian Mbappé, a spanyolok pedig a szenzációs formában futballozó mindössze 19 éves Lamine Yamal vezérletével lépnek majd pályára. Holnap Anglia és a címvédő Argentína harcolhatja ki a döntős szereplést. A bronzmérkőzést majd szombaton rendezik meg, a világbajnoki fináléra pedig vasárnap New Yorkban kerül sor. A góllövő lista élén Kylian Mbappét és Lionel Messit találjuk 8-8 góllal, harmadik Erling Haaland 7 találattal, ő már nem szerezhet gólt, hiszen a norvég

0: gólból kiestek. Az angol Harry Kane és Jude Bellingham egyaránt 6-6 gólnál jár. Köszönöm a figyelmet, az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rijszab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: 9 óra 9 perc, jó reggelt megint, szevasztok, hello Évi!
1: Jó reggelt mindenkinek!
0: Jó reggelt minden hallgatónak, Gyuri, szia!
2: Jó reggelt, szevasztok!
0: Anett,
3: szia! Jó reggelt, sziasztok!
0: Jó reggelt, hol állja meg a kamionos, ha fáradtnak érzi magát, nincs parkoló, ez neked van, Anett, ezt neked írja?
3: Nem.
0: Te írtál valamit a kamionosokról?
3: Nem,
0: nem is említettük őket?
3: Nem, egyáltalán nem.
0: Jó, nem a mi dolgunk. Jó, zajlik a VB, hol tartunk most, Évi?
1: Hát az utolsó két meccs, vagyis hát nem, utolsó négy meccs következik, mert hogy Franciaország, Spanyolország, Argentina, Anglia, és közülük kerül ki majd a döntős, és nyilván a harmadik helyzet mérkőzésre is.
0: És amit mi várunk, az véletlenül egy argentin-francia döntő, de azért megvan az angol-francia döntőnek is a...
1: Hát és még azért a spanyolokat se írjuk le. Tehát nagyon nehéz.
0: De a franciák ellen nagyon nehéz.
1: Igen, de szerintem most egy fél világ azt várja, hogy Anglia hazaküldje Argentínát.
0: Anglia hazaküldje Argentínát, Anglia, az angolok menetelnek.
1: Az angolok menetelnek, igen.
0: Az argentinok is. Nem tudom megítélni, egy angol meccset se láttam. Argentint igen, de az még nagyon messzire épül.
1: Hát szerintem azért az angolok nagyon jók most, meg azért bennük van a bizonyítás vágy is, nyilván Argentinával szemben, de ma este lesz Franciaország, Spanyolország, a legjobb meccs lesz, amit valaha láttunk itt a világbajnokságon.
0: Gondolod, az lesz?
1: Viszont jobb lesz, mint a döntő. Mert azt tudjátok, miért jobb? Mert itt még tétre megy. A döntő is tétre megy, de ott ugye egy hibázás, és az végzetes.
0: És mindenki óvatos végig.
1: És nagyon igen. Óvatos lesz, és egy ilyen null.
0: Ha csak nincs egy korai gól, akkor elindulna valami kavarás, de amúgy valóban igazad van. Igen. Valaki üzeni, tisztelem Messit, amit elér, de igen, valóban kivételeznek vele, nem csak az argentin válogatottban, a Miami-nál is. Svájc ellen simán mutogatva fenyegette a bírót, néztem a meccset, úgyhogy igaz. Tehát, sárga lap alszik. Ez a sok kivételezés vele szemben tényleg elhiszem, hogy nagy a szerelem ő és a FIFA elnöke között, amúgy viccet félretéve, Messi inkább jobb úgy, ha meg sem szólal, mert az köztudott, hogy szenved beszéd zavarral. Ja, ez egy lézreklám volt, le Messi ül.
1: És mit mondod?
2: A lényeget ki tudta mondani, hogy léz. Az meg volt.
0: Igen.
2: Arra tréningezték.
0: Ja, öregszik a kis Leo, és ezért ingerültebb, régen nem volt ez rá jellemző, csak tette a dolgát. Mindegy, ez van, ez egy vélemény, és itt kapcsoljuk be a mi drága barátunkat és szakemberünket, mert azt hiszem, hogy többek között erről is lesz szó.
4: Valaki így csinálja.
5: Kovács passzol, Kese támad, és gól.
4: Valaki így.
6: Ó, mekkora lukat rúgott! És ott egy lövés, gól! Mekkora buli, mekkora házi buli!
4: Ilyen egy igazi entertainer, Horthy Gábor.
0: Szia Gábor, jó reggelt!
7: Jó reggelt, jól vagytok meg minden?
0: Mindenki jól van.
7: VB látban néktek.
0: Mit csinálsz?
7: VB lázban melegedtek.
0: Ja, VB lázban melegszünk, igen. Bár most itt nem voltak nagyon meccsek, ismétléseket láttam, szóval olyan nagyon új nem volt, de a francia-spanyol az nagyon érdekel.
7: Az pont olyan, mint ami a Bajnokok Ligájában volt, a Bayern München Paris Saint-Germain mérkőzésen. Emlékeztek, az is elődöntő volt,
0: igen.
7: És hát azt is mindenki megadta simán a döntőnek. Itt bármelyik csapat is kiesik, mint fájni fog a szívem. Most ismétlésben láttam a spanyoloknak a mérkőzését, zseniális, ahogy futballoznak, de ugyanez érvényes a franciákra. És a másik ágon, meg az angoloknál, hát ugye ott nagyon-nagyon fontos tényező, hogy Harry Kane futballozzon. A másik oldalon pedig, ugye már említettétek Lionel Messit, aki most hihetetlen védettséget élvez a világbajnokságon. Kijött egy olyan lista,
0: na,
7: hogy ki hány szabálytalanság után kap sárgalapot. Na most az angolok minden hetedik szabálytalanságra kaptak sárgalapot, Marokkó 9,8, ezt 8,1-et nem tudom, hogy számolják, mindegy is. Belgium 10 szabálytalanság után, Svájc 11,5, Franciaország 12, Norvégia 13,6, Spanyolország 17,5, Argentina 22 szabálytalanság után kap sárgalapot.
0: Milyen érdekes, aha.
7: Úgy, hogy az argentinokról köztudott, hogy ott mellettük nem megy el, csak a rage-et, a müncheni rage-et, mert mindenkit fölrúgnak, aki megpróbálott emberkedni. Mindenkibe beletöltenek. Tehát az argentinoknak, az argentin labdarúgásnak az egyik legfontosabb eleme, nyilván ez Gengszter Zoltán elmondja, ember élve nem megy el a védő mellett. És ehhez képest, hát ugye ott az első mérkőzésen is, amikor Messi beletalpott a fickónak a vádliába, még csak azt sem mondták, hogy Leo, ne ilyet, ne csináljál már. Csak akkor most jött ez a portugál játékvezetővel, az összetűzés, ez a Pinheiroval, aki nem mellesleg a Paris Saint-Germain, Bayern München mérkőzést fújt, és hihetetlen rengeteg hibát halmozott. Egy kicsit csendben volt, mert 3 nap múlva megszólalt és bocsánatot kért a Bayern München vezetőségétől, hogy helytelen döntést alkalmazott.
0: Ilyen se volt még. Bocs, de erre nem emlékszem.
7: Hát ez, Uli, mit csinál ezzel a bocsánatkéréssel?
0: Semmit az égvilágon, csak én emlékszem, ugye én még ugye Kassai Viktorral is beszélgettünk annak idején. Melyik BL döntő volt, amikor a Bayern ellen fújt Rummenigge szerint? Tehát a Rummenigge ugye nagyon-nagyon emlékeiben tartja Kassait. Nem hinném, hogy szándékos lett volna, csak hogy valóban nem a Bayernnek kedvező.
7: Hát igen, és most ugyanez ennek az
0: ellentéte. Viszont Kassai Viktor nem feltétlenül így ítélte ezt meg. De az, hogy most egy bíró utólag elnézést kér, hát valószínűleg azért, mert visszanézte a mérkőzést. Mindenki hibázik.
7: Jó, hát akkor maradjon csöndbe. Akkor ne kérjen, akkor ne kerozint még egyszer a éppen parázsló hamuba, mert az a föllobban minden, és hát Uli Hönesettől olyan ideges lesz, hogy szétreped a feje. Argentina legutóbbi 11 meccséből is, ebben is benne a svájci, 7 büntetőt kaptott. Piros lapot és óriási támogatást érkezik. És itt volt, ugye elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy Argentina Svájccal játszott, és hát nem volt különösebben jó a csapat. Nehézkesen döcörögnek, maga Leo Messi is kijelentette, hogy hát most ezt kell megszokniuk, hogy nem sziporkáznak, de ilyen munkás hétköznapokat élve eljutnak ameddig. És volt egy olyan jelenet ennek a mérkőzésnek, amikor az Emboló nevezetű fickó, tudjátok, aki hangoskodott Svájcban, és emiatt bírósági eljárás alá került, és ezért nem engedték be Amerikába, még a VB előtt. Ez az Emboló nevezetű fickó elkövetett egy szabálytalanságot az első félidőben, majd a második félidőben egy olyan ordas kamut dobott be, hogy őt fölrúgták, miközben a közelében nem volt ellenfél játékosnak a lába. És a játékvezető, ez a Pineira, akit egyébként Lionel Messi megfenyegetett, ez a Pineira sárga lapot adott az argentin játékosnak, mert ő úgy látta, hogy az argentin ezt az Emboló nevezetű fickót fölrúgta. És akkor szóltak a varszobából a portugálnak, hogy fordítva történt, és mivel az Embolónak már volt egy sárga lapja, ezért a blöffölésre, tudod, így földobta magát Németországban, a Schwalbe-nak hívják, fekének, hogy eljátsza. És az Embolónak ez a mozdulata sárga lapot érdemelt, és ez a második volt, és emiatt csökkent a létszám is. Itt következett be egy fordulat. Így van. És most őrjöngenek, hogy a svájciak még mindig nem tudtak megnyugodni, és ha itt följön egyébként, de mondjuk ez teljesen tiszta eset volt, mert ez az Emboló, én nem tudom, hogy gondolta, hogy ezt majd senki nem fogja észrevenni, hogy ő hozzá nem ért egyetlen egy játékos sem. Na és akkor most elkezdődik a felsorolás, ugye itt mondtam az előbb, hogy hány szabálytalanság után kapnak sárga lapot a csapatok tagjai, és most a FIFA-ra is rákanyarodott egy pillanatra az értékelés, mert hogy hát elég komoly korrupció zajlik ebben a szervezetben.
0: Na.
7: Ja, hát ugye...
1: Valakinek feltűnt.
7: Ti is meglepődtetek észre, ugye ezt az egész dolgot. Na és amikor ugye az amerikai válogatottnak a játékosát, a Folarin Balogun-t, a szőke elnök egy telefonnal visszatette a kezdőbe, akkor a francia-paraguai meccsen, amikor csak a franciák kaptak sárga lapot, akkor volt egy olyan gól, amikor ennek a levegőben lebegő kamerának a drótjához hozzáért a labda, és a norvégok emiatt kaptak gólt, és akkor mondta a FIFA, hogy hát ez olyan tartozéka a játéknak, úgyhogy semmi probléma nincsen ezzel. Még tovább fejlesztve, hogy a FIFA-nak tulajdonképpen ezzel a világversennyel kapcsolatban az ég egyet a világon, semmi más terve nincsen, csak az, hogy minél több pénzt keressen. A 2030-as világbajnokságra 64 csapatot szeretnének szervezni.
0: Erre már többek között Jürgen Klopp is azt mondta, hogy ez biztos, hogy nélküle. Tehát, hogy nem vicc, hát ez egy, erre mit olvasok ma? Egy cikket, egy magyar így lesz esélyünk kijutni a VB-re. Tényleg? A világ összes csapatát meghívják, akkor lesz. Akkor lesz. Tehát, hogyha 64 válogatott.
1: Belefér.
0: Hány meccs lenne a 128, vagy mi volt?
7: Hát igen, most 104-nél tartunk.
0: Most 104 meccsnél tartunk.
7: És 211 tagország alkotja a FIFA szervezetét. És ebből 64 jut ki.
0: Hát jó sok ez összes, és akkor kezdjük el a VB-t februárban.
7: Úgy, és akkor lesz egy globális, és Infantino röpködhet, De nem tudja eldönteni majd, hogy melyik vezetőtől milyen ajándékot fogadjon el. Ne, gyerekek, már ez a, nagyon sok lesz már ez a berzsaszőnyeg, meg a aranyból is már elég van otthon. Valami mást mondjatok már. Szóval, ja, és még ez a 2030-as VB, ami ugye ilyen 64 fős összejövetel tervez, ez úgy kezdődik, hogy Marokkó, Spanyolország, Portugália rendezi majd. Tehát már eleve...
0: A helyszín az fix, az megvan?
7: Igen, igen, igen, igen. Na várjatok, mert még ebben van egy, még egy apró kis érdekességet beletettek. Ugye 1930-ban Uruguayban rendezték az első világbajnoki mérkőzést, és most szeretnék odavinni a 2030-as...
0: Az utolsót. Mérben.
7: Igen, nem, a nyitó meccsét, a nyitó meccsét.
0: Hát tehát ez, ez a Marokkó-Spanyol-Portugálnak a nyitó meccse lenne Uruguayban?
7: Igen.
1: Igen. Csoda kreativitás. Nem?
0: De nem, én már csak Infantino fejjel gondolkodom, hogy mi kellhet neki. Tehát, hogy akkor még egy kis azték kincsek, vagy mi?
7: Esetleg keletre, Indiában. Hát láttátok, hogy szeretik Indiában a fotballt, nem? Amikor megérkezett Lionel Messi. Összeveregeni. És akkor még hozzá kell tenni, Uruguay után még játszanak mérkőzést Argentinában és Paraguayban.
0: Na? Na mindegy, hát szerintem ezt meg fogják fúrni. Tehát itt a, ennek a manusok az álmokfutását szerintem le fogják állítani itt a VB után.
7: Ki állítja le?
0: A rendőrség. A
1: nem fogják.
7: De mindenkit a tenyeréből letett, mindenkinek ad valami. És ez a FIFA a 211 tagországnak a képviselője, az azt mondja, hogy ez de jó kis ajándék, Infantino. Van még ilyened otthon, adjál már.
0: Igen, csak ez a banánköztársaságok módszere.
1: Hát de a banánköztársaságok szavaznak a FIFA-ban elég komolyan.
0: De ezt tudjuk, de ezt már Sepp Blatter óta tudjuk.
1: Hát de azóta se változott semmi, csak átült valaki. Csak a neve változott. A rendszer ugyanaz.
0: Ja.
7: Igen, igen. És akkor most itt van a ma esti mérkőzés, a spanyol-francia. Hát ki fogja vezetni? Egy Salvador.
0: Infantino.
1: És igazad van, megmondja, hogy ki nyer.
7: Esetleg Trump.
0: Hát, majdnem. Igen, de hogy mi ez, Salvadori?
7: Igen, igen, Salvadori, és már három mérkőzést vezetett a világbajnokságon. Tehát a németet, meg az angolt, meg a franciát, meg a spanyolt, azokat nem engedik. Jön mindenhonnan, és ez egy ilyen, látjátok, itt van Infantinónak a titka, mert ugye szlovén például nagyon-nagyon kevés lehetőséget kapott már, mint szlovén játékvezető. Odaadja ezeknek a cseppországok játékvezetőjének a meccset, és a cseppországnak a szövetségi elnöke pedig azt mondja, hát ez az Infantino, hát ez egy olyan rendes ember, hogy az nem igaz. Hát nézd meg, Ivan Barton már negyedik meccsét fogja vezetni. Hát ez csoda, nem?
0: Nem tudom, picit óckodom ezektől a játékvezetőktől, mert azt gondolom, hogy egy olyan játékvezető kellene, hogy legyen egyébként fontosabbak a meccsek, akik azért komoly, nagy mérkőzéseken szereztek rutint. Tehát most gondolok én például a Bajnokok Ligájában, így értem, vagy nem tudom, de hát az, hogy mit tudom én, közép-európai, nem tudom milyen meccseket fújdogál egy játékvezető, és aztán egyszer ott találja magát a nagy gigászok előtt, az biztos, hogy nem ugyanaz a rutin, mint aki mondjuk egy valamilyen európai bajnokságban
1: fújt. Jó, de mikor csinálja, és mikor tudja ezt megkapni? 4 évente?
0: Igen, de hogy jó ez.
1: És nem tudja máshol gyakorolni. Na, erről nekem az a véleményem, hogy nem tudja máshol gyakorolni. Valahol el kell kezdeni.
7: A salvadori bajnokságban például Dél-Amerikában láttam egy beszámolót, amikor a játékvezető egy nagyon kínos helyzetbe keveredett, ott a játékosok megpróbáltak vele emberkedni, és a nadrágjából előhúzott egy revolvert.
0: Jó, de ez ott volt, igen.
7: Igen, ja. Ez egy lokális mérkőzés volt, nincs sárga lap, nincs piros lap, nincs VAR, itt van nálam a Smith & Wesson. Jó? Van valakinek kérdése, srácok?
0: Na mesélj még, Gábor, Gyuri azt mondta, hogy itt még a különböző bőröket, amiket lehúznak a szurkolókról ezen a VB-n, hogy ebből van egy kis...
7: Hát kérlek kis, szépen,
0: igen?
7: Ez egészen különleges dolog lesz, mert ugye New Yorkban rendezik a világbajnoki döntőt, és a New Yorki stadionnak a gyepszőnyegét kiárulja a FIFA.
0: Ez nem is a FIFA-é.
7: Nem baj, övé a jog.
0: A gyepszőnek jó? Nem, hát a stadion sem a FIFA-é.
7: Nem, az igaz.
0: De hát akkor de? Az üléseket is el lehetne vinni.
7: Bocsi, a hálót azt mindig leszokták kosárlabdában, amikor megnyer valaki.
0: Hát az kár, az károsítás. Tehát én tudom, hogy miről beszélsz, de hát a fű nem a FIFA-é. Tehát én nem tudom, a Infantino mit gondol. Az a telek, az a zöld telek New York közepén, az nem a FIFA-é.
7: Az rendben van, de az egy műfűves pálya, ez viszont természetes fű, és valószínűleg a FIFA költségén terítették le. És
1: Szerintem én támogatom azt, hogy New York akarja ezt eladni, nem a FIFA. Tehát, hogy Amerika mindent értékesít, amit lehet, és ez látszik is. És akkor csináltak egy gyakorlatilag a műfüvesből egy rendes füvest, és nem lehet, hogy ők akarnak még ebből is pénzt csinálni?
7: Nem, a FIFA árulja darabonként $450, 17,5 centiméteres egységet árulnak, amelynek majd lesz egy ilyen igazolványa, egy ilyen eredetiséget bizonyító jelzés, úgyhogy tessék figyelni, 120x90 méter a pálya hossza, abból mennyi kockát ki lehet hozni. És szerintem már most Kínában elkezdték hamisítani ezt. Már az mindenki.
0: Ez biztos.
7: Már ott a helyszínen, igen, még játsszák a VB döntőt, de itt ez a kis darab, ez biztos, hogy onnan származik. Szóval nagyon, akkor még olyanra is gondoltak, hogy a VB döntőnek a jegyét elkészítik egy replika formációban, és azt is megfelelő módon feldíszítik, és hát azt is árulják. Mert hogy egy emlék, egy exkluzív ajándék, ilyen senkinek nincsen. Szóval nagyon keményen húzza Infantino a bevételi oldalon a strigulákat, és hát rettenetes, hogy hol tart, mert ennek a férfinek semmi nem számít, csak a pénz. Ami egyébként jogos, de hát valamilyen határt azért meg kéne már itt húzni. Mert hát az itt nem szóval nem tartható tovább. Szerintem még a levegőt is ki fogják árulni. Ilyen konzervdobozba zárják.
0: Ugye ez Magyarországon is volt. A kommunizmus utolsó lelete. Vörös Marti téren lehetett kapni konzervdobozban azért az.
7: Úgy, és Mihály Schumacher autójának a kifogójából
0: származott. Utolsó füstöcske, igen. Na jó van, Gáborom, nagyon-nagyon szépen. Köszönjük, szép napot, találkozunk nem sokára.
7: Várom, sziasztok!
0: Szia, Horthy Gábor!
1: Ez nagyon kemény, hogy mindent eladnak.
0: Jó, a mai nap legjobb, valaki mondja, Gábor, Maradona Isten keze, emlékszel? Anglia, Argentina, 86, Mexikó. Abszolút emlékszem rá, azóta is ezerszer lejátszák, amikor gyakorlatilag kézzel, mintha befejelte volna, ütötte be a gólt Maradona. Hát van ilyen, hát ő persze, váltig tagadott végig.
1: Hát tagadott, és hát nem volt VAR, nem merte senki megkérdőjelezni, és utána még egy brendet is építettek rá.
0: Igen.
1: Isten keze.
0: Na jó, jövünk a mai nap legjobb pillanataival, Évi.
1: Igen, Bonnie Tylerről kiderült, hogy rajongott az autókért, és találtunk egy listát, hogy milyen autói voltak, és megindított minket azzal kapcsolatosan, hogy nekünk életünk folyamán milyen autóink voltak.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
4: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
5: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n vagy hívd a 0680 200 200-at.
6: Autóüveg Pilkington.
7: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
8: És a döntő pillanat.
9: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
10: Gól!
11: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
0: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 7:10, nincs mit mondanom.
2: Szerintem van.
3: Ez ritka pillanat.
1: Azt a mindenit.
3: De.
4: Valamit eszébe juttattál, most látod, és egyből lett.

0: de.
1: Imádom, mikor ráénekel.
0: De.
2: Hát gyerekek, dagadó holtcsarló.
0: Jó, ezt pénteken még megkapod, hiszen akkor...
2: Te kapod meg.
3: Hogy megfenyegeted, hogy kapsz egy dagadó holtcsarlót?
2: Nekem most először megijedtem az Anettől.
3: Intézd neked egy dagadó holtcsarlót. Ha így folytatod.
2: Remélem ez félreértés volt.
0: Nem tudom, mire gondolsz, de a hírt biztos, hogy fogod még hallani.
2: Az. Igen. Na jó. Gyerekek, mielőtt ez elfajulna, Évi, mai nap legjobbjai.
4: Igen, kiderült, hogy Bonnie Tyler szereti az autókat, és találtunk egy összeállítást, hogy mik voltak a kedvencei, és ebből inspirálódva elkezdtünk beszélgetni, hogy nekünk életünk folyamán milyen autóink voltak.
5: A mai nap legjobb pillanatai újra.
2: Gyerekek, Bonnie Tylerre emlékezünk, keveset tudunk róla, Velszi az énekesnő, sokan azt hiszik, hogy angol, Velszi énekesnő, és nagy szenvedélye volt az autó. A német Auto Bild is megemlékezett róla, úgy, hogy kevesen tudták, hogy imádta az autókat, és gyűjtötte is az autókat, több autója volt, és amerre volt egy ingatlanja, arra volt egy autója is, legalább egy, és ezeket egy picit úgy összeszedték. Ki hogyan vásárolt ugye saját pénzből autót? Nézzük az első autót, amit saját pénzből vettél. Ugye ez Bonnie Tyler esetében az ő esetében szerének számító 123-as Merci volt. Első autó első pénzből.
4: Nekem egy Seat Ibiza volt, azt hiszem két ajtós, de lehet, hogy négy ajtós volt.
2: De cuki, piros.
4: Nem, képzétek el, fekete.
2: Az és, a másik szín egyébként, igen.
4: Igen, és azért vettem, mert csak ezt tudtam megvenni. Ennyi pénzem volt.
2: De lehetett volna Fiat Panda is belőle, vagy bármit. Tehát miért a Seat Ibiza?
4: Hát, mert
2: szerintem... Vagy rábíztad a bátyádra, hogy mondjam egy jó autót?
4: Nem, őt soha nem kérdeztem meg, mert ő nem olyan autókat vesz, mint én. Nem tudom, valahogy erre volt pénzem, akartam egy picit minőségibbet, mint mondjuk egy Fiat, úgy árérték arányban, és tényleg, és azt is tudom, hogy 1 millió forintért vettem.
2: Akartál egyéni lenni?
4: Nem, azt akartam, hogy elvigyen edzésre, és ne kelljen gyalogolni.
2: És ez hányban volt?
4: 2009-ben. Vettem 2009-ben? 2009-ben, 23-24 évesen vettem ezt az autót.
2: Nálatok?
6: Nekem egy Renault Clion volt, az szerelem volt. A Kecskeméti, jártam haza ugye busztal még akkor, és a Kecskeméti autókereskedésben néztem hónapokon keresztül, ilyen gyönyörű zöld színe volt neki, de ez a metál zöld, ilyen szürkés zöld, és mondtam, hogy na, én ezt az autót akarom, és egyszer leszálltam a buszról. És
2: akkor megvetted.
6: És megvetted.
2: Ez nem semmi.
3: Igen.
4: Ez hogy?
2: Leszálltam a buszról, elég. Most már megveszem. Jó, mit fejez ki ez az autó nektek? Neked ugye nem, sok minden nem fejez ki, mert ennyit ezt tudtad megvenni.
4: Ezt tudtam megvenni, és annak az volt a célja, hogy ne járjak gyalog edzésre.
2: Tiéd?
6: Nekem nagyon tetszett, nagyon csajos volt, és azt gondoltam, hogy ez Budapesten tökéletesen mutatni fogja azt, hogy egy fiatal lány, aki szép autóval jár.
2: Oké, tehát ez egy olyan, mint egy ruhadarab.
6: Igen.
2: Oké, Gyuri, neked?
3: Nekem ugye a bogár hátul volt az első, és ott azzal kellett játszanom, hogy nem volt sok pénzem, de menőt akartam. És ez volt az egyetlen cél. Nem érdekelt, hogy mennyit fogyaszt, hogy mennyire megbízható, semmi nem érdekel, csak hogy legyen menő. Erre rá is faragtam aztán, de akkor ez így baromi jónak tűnt elsőre. És
2: ez egy agyon tuningolt Volkswagen bogár volt,
3: igen,
2: ugye?
3: Igen, Porsche Felnik voltak rajta, ilyen nagyon sportkipufogó.
2: Eleve az volt rajta, vagy az kérted
3: eleve,
2: hozzá?
3: Nem, eleve az volt rajta, tehát mert így választottam ki Porsche fékek.
2: Emlékszem még az arcra, akitől vetted, mert én nagyon csúnyának képzelem.
3: Hát az autószerelő arc, tudod? Tehát aki magának megcsinált ezt a kocsit, és akkor hittem benne, hogy ez jó lesz, hiszen magának csinált, és ez frankó, aztán megette a világot.
2: Volt benne bukócső, meg mit tudom, rekárülések, nem?
3: A rekárülés az volt.
2: Az volt, nem mondom, az Jézus!
3: Az volt. Bukócső,
2: Volkswagen bogár, Porsche Felnikkel és rekárülésekkel, ez mit mond el?
3: Ferrari piros, le volt ültetve, annyira le volt ültetve, hogy kerülgetnem kellett vele a kártyukat.
2: Tehát neked ilyen a nagy autófelhajtó volt, minek igen, nem volt járda.
3: Igen, de egyszer a Kovács-Otvas kapunk, ki kell menni, tudod.
2: Nekem az első autóm kényszerből vettem egyébként. Kényszert azt úgy érsz, hogy apukám meghalt, egy Volkswagen Passat maradt rám, de az műszakilag annyira tropa volt, hogy ezt el kellett engedni. Tehát ki kellett dobni az autót effektíve. És akkor én az első autóm, amit vettem, mint Bonnie Tyler, egy 123-as Mercedes. És az nekem mindig álmom volt a Mercedes, és tudom, hogy ebből a pénzből tudtam volna venni egy konkrétan egy 8 éves Golfot, vagy egy 12 éves Mercit, és akkor az, hát az egy szerelem volt. Meg hát eleve, tehát én akkor én már rádióztam, és úgy akartam mutatni a Bródy Sándor utcában, hogy itt jön a jövő.
4: Hát ezzel megmutattad.
2: De tényleg, hát ott voltak a skodások, meg dácsiások, meg ladások, és gondoltam, hogy na most én...
3: Nem egy autópályán versenyzünk, mondtad, mi?
2: Nem volt egy, tehát egy 240-es dízel volt, nem volt egy nagyon erős autó, tehát bármelyik 1005-ös Lada lehagy, de azért azzal ott beállni, azért az egy jó első érzés volt. Másképp puffant az ajtó, mint egy Ladánál. Akkor nézzük meg, hogy van-e olyan autó, neked ugye ott voltak a Sutyó felnéjei, Gyuri. Olyan autó, most akkor Bonnie Tylert végigvéve, hogy amivel például meg tudsz jelenni. Volt-e ilyen autó az életedre, ami azért vettél, hogy ha majd felhajtasz egyszer a súlyok palota elé, akkor ott azért nem sokáig már, ugye? Akkor azért az egy megjelenés, az ne egy Seat Ibiza legyen.
4: Én nekem az volt az egyik álmom, hogy legyen egy Toyota RAV4-esem. És amikor nyilván most...
2: Ez egy megjelenős autó?
4: Nem, ez még most a folyamatban ez volt a következő. Jó, okay, jó. Tehát én amikor Londonban nyertem, és tudtam, hogy ez egy komolyabb összeggel fog járni, akkor én elmentem édesanyám, és azt mondtam, hogy tudom, mindig arra tanítottál, hogy soha nem veszünk autót, mert hogy ugye nagyon drága, és először az embernek lakása legyen, de mondtam neki, hogy én azt mondtam, hogy akkor ezt az autót hagyj vegyem meg magamnak. És akkor ez volt a akkor azt hittem, hogy álmaim autója, már nincs meg.
2: Világos, hogy nincs meg. Volt-e bármi, tehát ugye látszik, hogy nekidől Bonnie Tyler a Bentley Continentalnak a férjével. Tehát ez ilyen családi autó, és ugyanakkor meg tud jelenni, oda tud gördülni a Buckingham palota elé vele, hogy nektek például mi lenne az az autó, hogyha családot alapítanál, Gyuri, aminek úgy nekidőlnél. Családi autó, amikor már úgy elköteleződsz.
3: Ez valamilyen városi terepjáró egyébként. Én azokat csípem nagyon. Én magas japán városi terepjáró. Lehet, hogy egy Lexus. Például azt nagyon el tudnám.
2: Tehát a csajoddal neki dőlnél egy Lexusnak.
3: Igen, ez nem tudom.
2: Ha kijönne a hot hozzád fotózni, egy Lexusnak dőlnél a csajoddal.
3: Akkor is, ha nem az enyém a kocsi, igen. Fogok keresni egyet.
2: Anette?
6: Én is hasonlóképpen gondolkodom, mint Gyuri, de talán én egy nagyobb Mercedesben gondolkodnék, és nem egy Lexusban.
4: Hát abban én is.
6: Igen, tehát...
2: De az is terepjáró? Vagy,
6: igen, az is, igen.
2: Senki nem gondolkodik egy igazán elegáns autóba? Tehát azért Károly Herceghez nem terepjáróval állítunk be. Mert tudom, hogy nálunk...
3: Jó, én nem készülök Károly Herceghez, nekem
2: van. Jó, ezért mondtam a magyar arisztokráciát az előbb.
4: Jó. Nekem volt olyan autóm, amivel bármikor, bárhol meg tudtam.
2: Nem volt
3: az. Kérlek, az olimpia után rád esett egy Super B, ugye?
4: Nem esett rám, utána mondom, hogy vettem egy Toyota, de volt Super B-m, és tényleg meg lehet állni Súlyog Tamás előtt is. Ezzel az autóval.
2: Az milyen autó volt?
4: Ez egy Skoda Superb.
2: Ja, jó, de az ilyen picit ilyen állami. Tehát, hogy azok a parlamenti képviselők, akik nem akarnak dolgozni, de azért a Skodát elviszik.
4: Figyelj,
2: tehát,
4: azért azt elmondom neked, hogy fekete volt, fehér bőrüléssel, minden benne volt, tehát full extra.
2: Nem, nincs baj a Skodával, csak az a baj, az imidzsét lerontották az állami képvezetők.
4: Én most emelem fel.
2: Ja, most emeled fel. Jó, oké. Okay. Jó, nem. Amúgy nincs baj a Skodával. Hát, hogy jó, tényleg, nagyon jó autó. Jó. Anett, volt neked kábriód is, legalábbis
6: volt,
2: azt mondtad.
6: Hát volt is, hát láttad is, mindig lehúztad a színe miatt, hogy ilyen bugyi kék színe van.
2: És aztán rájöttem, hogy jól áll neked. Tehát olyan tényleg ilyen Balcsi Zsilinszki úti szexis New York kopéltél.
6: Imádtam. Az egy életstílus, akinek kábriója van, csak az érzi át, hogy...
2: Életed mely szakasza volt ez? Mihez köthető?
6: Amikor
2: ez
6: elváltam.
2: Aha.
6: Nagyon fontos.
3: Meg akartad mutatni a világnak, igen?
6: Igen, hogy megtehetem, hogy legyen kábrióm.
2: Megtehetem, hogy legyen kábrióm, vagy meg akartam mutatni magam, mint egy dögös csaj, ciciki, tetőle, indexbe.
6: Igen, mutogattam magam.
2: Jó, mutogatás. Van-e bárkinél olyan, ugye Bonnie Tylernél itt van a sportautó, a Porsche, amit azért vettem, a Gyurit hiába kérdezem, neki nem volt aztán több autója.
3: Volt az MX-5-ös, de hát azt se azért vettem, hogy Károly Király elég uruljak vele. Tehát
2: nem, már elengedtem Károly Királyt, nem kell többet. Nyugi, most már maradhatsz itt a proli vonalon.
3: Ott vagyok otthon.
2: Na, ezért mondom, most már ne félj többet. Tehát, hogy a sportautó. A sportautó az egy nagyon érdekes műfaj. Hiszen ugye nem lehet igazából kihajtani a lelkét, tehát olyan nagyon nagy értelme nincs, többnyire a városban használod, vagy egy picit kimész az agglomerációba, szóval nagyon nagy értelme nincs, de valamit üzem. Bonitál lennél a piros Porsche. Nektek volt-e bármikor ilyen vágyatok?
4: Nekem soha nem volt sportautó vágyam, nekem mindig az volt a vágyam, hogy nagy lóerős legyen, hogy elérjem azt egyszer, hogy tudjak venni mondjuk egy 200-250 lóerős autót. És soha nem vernék például kabriót azért, hogy tetszek valakinek.
2: Tényleg nem?
4: Hát mit érdekel engem, hogy tetszek-e neki? Hát ne az autó miatt szeressen. Az meg végképp ne amiatt.
2: Nem az autó miatt szeret, az összkép. Az image.
3: Életérzés.
0: Igen.
4: Aha, a Bajcsin.
0: Hát nem csak a Balcsin, de például...
2: Hát a Podmanickiben is voltál.
0: Igen, az se volt egy rossz. A Hősök terét is megjárta.
3: Az Árpád híja milyen jól nézett ki, én ott láttam sokat.
2: Ja, amíg föl nem rakták a kamerákat, ott azért toltad mi Árpád híd. Oda-vissza Budapest, Pest, Buda, Budapest.
0: Igen, hát az ment. A legtöbbször ott fogyott ki a benzin.
2: Gyuri, neked... Hát igen, az MX-5-ös az egy sportos autó volt.
3: Igen, egy sportos autó volt. Megint ott is az vezérelt, hogy legyen menő az autó, de én ott jöttem rá, hogy nekem nem való a sportkocsi. Tehát egyszerűen kihasználni sem tudtam, és egyébként még nem is élveztem. Azt, hogy annyira alacsonyan ülök, hogy mások rendszámaival szemezek folyamatosan, az sem volt egy komfort. Tehát nekem inkább a magasabb autók jönnek be, akkor jöttem rá.
2: Nem. Sose volt magasabb autó, csak mondom.
3: Próbálgattam
4: de,
3: utána.
4: Nem, a busz.
2: A busz, igen. Na,
4: most mindenkező három lépcsőn felmegy.
3: Óriási vagy. Na szóval... Szóval próbálgattam utána a magasabbakat. Ha egyszer megint veszek, akkor szerintem például egy Jeepet fogok venni.
2: Itt kérdés az, hogy ha nyaralótok lenne valahol, és ahhoz dukálna egy autó, járna, mondjuk külföldön, én ismerem ezt az érzést, és akkor ott nem baja van egy autód. Akkor az milyen lenne? Nála a Jaguar. Tehát ő mutatja a portugáloknak, hogy én angol vagyok, nem angol, veszi, de igen, és hogy azért ez egy prémium autó. Tehát nem hülyéskedünk még a hétvégi nyaralónkban sem.
4: Hú, nehéz.
2: De te ugye Olaszországba jársz.
4: Igen, és az a baj, hogy oda például ez a Skoda, ez nagy. Tehát amivel én járok, ezek az autók oda nem valók, tehát így életvitelszerűen. Az a baj, hogy a Fiat...
3: Fiat 500-as, nem?
4: Abba meg nem fér be semmi. Hát annál nekem azért...
2: Magadról beszélsz?
3: Nem fér be semmi, ezt akartam mondani.
2: Semmi.
4: Hát igen, mi ketten nem férnénk be.
3: Nekem ez a Jeep lett a nagy álmom, és hát már több...
2: Lenne házad? Mi a házad?
3: Igen, hát jó lenne egy kis nyaraló legalább, vagy hogyha teljesen egyszer leteszem magam oda, és a életvitelszerűen ott élek, megcsinom a meditációs központot, amiről egyszer meséltem. És ahhoz
2: tehát a családalapítás elől onnan oda menekülni.
3: Így van. És egy Jeepben bíznék, hogy ezt mindig el is visz onnan, ahol gáz.
2: És milyen műfajt akarsz ott űzni?
3: Meditációs központot.
0: Igen.
2: Mi lett veled, tesó? 10 éve ismerlek, vagy mennyi.
3: Borkosztolók is lesznek. Úgyhogy te is.
2: Mi lett veled?
3: Hát én akarok egy jó bulis helyet. Majd idős koromra. Ez a terv.
2: Tehát a meditációs központ az nem bulis hely.
3: Hát igen. Majd meglátod az enyémet.
2: Milyen gurú akarsz lenni? Mert van az, aki ugye visszaél azzal, hogy hatalma van a nők fölött, és sorra...
0: Aha. Olyan. Szerintem ő olyan.
2: Van más, meg is van. Tehát ez a
3: van más opció is? Mert... Velem lehet tárgyalni, nem azért.
2: Ez milyen?
4: Nem hiszem el.
2: Meditációs sejemszalagok ott izélnek a kis parasztháza fölött, lebegnek, ott áll egy nyitott Jeep, és gyakorlatilag egy komuna, ahol egy háremen végig megy a Gyuri naponta, és aztán délután bort kóstolnak.
3: Hol írjam alá ezt a jövőt?

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz, 6 perc múlva, hát a de, nagyon tetszett Csibésnek például, teljesen oda volt érte. Aztán a dagadó holtsarló kíséri a délutáni utatokat, csodálatos állatok.
2: Jó, köszönjük hát, szépen, meg lesz.
3: Gyorsan ne fenyegessetek ezzel a holtsarlóval.
1: Én is azt gondolom, hogy bennünket ne, de neked mikor lesz meg?
2: Jaj, adjál már. Nem mondom. Mi
1: ez, ez simán asztrológia.
2: Te nagy mestere vagy.
3: Mikor köszönt be a dagadó holtsarló?
2: Mondj egy napot. Minden nap.
3: Na, jó.
2: Látod, meg tudlak lepni.
1: Meg, bizony. Bármit is mondol, vagy jók voltatok, ma is igényt tartanék a kamionos SMS-re, aztán hadd mehessek dusolni. Köszönöm, mama. Nincs már itt, visszavittem. Nem volt igény. Visszavittem, de hogyha holnap lesz rá igény, akkor megkapjátok a kamionos SMS-t. Jó, 90-es évek közepén volt egy ladám, amin egy kis polszki kormány volt, egy igazoltatáskor a rendőr megjegyezte, hogy nem jó a kormány, mire nagypapám pár fröccs után megszólalt az anyósülés, hogy szerinte is kellene váltani őket. Bördi, egy rendőrhumor az előző érából. Igen. Jó, a központodba indulnának, Gyuri, mikor vinnének bort is.
3: Na, ez jó hangzik. Hát ez
1: de férfi, a... Bőri Szabi.
3: Jó, hát való el kell kezdeni, meg valamit, valakinek a bort is kell azért, hogy szállítani. Gyuri, tehát eddig nincs ezzel gond. Igen. Nincs ezzel gond, de még azért várod magára, nem ez a szezon lesz az szerintem még.
1: Uh-huh. És mi lesz a neve a táborodnak? Dagadó holcsa?
2: Ez jó, ez jó.
3: Dagadó holcsarló közössége.
1: Jaj, Évi.
2: Én oda nem megyek.
1: Gondoltam.
2: Gondoltam.
1: Na jó van, Vágó Piros jön, ezt egy most egyszer leblöffölöm.
2: Próbáld meg. Nem tudsz hazudni, mert tényleg ő jön.
1: Tényleg ő jön, oké.
2: Okay. Igen. Jó. Jó vagy.
1: Jó. Hát akkor Anett.
2: Köszönöm. Én élveztem ezt a mai napot.
1: Jó volt egyébként, jó volt a mai nap. Találkozunk holnap reggel is, 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáig fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
7: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
8: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
7: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
9: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
12: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden nap.

0: Neked mi a 8? Nekem a Cheritigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cheri márka kereskedésekben.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Jegyvásárláskor is átverhetnek bennünket, a dinnyárusokat vizsgálják a fogyasztóvédők. Napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nehezebben koncentrálhatnak a nyári melegben a járművezetők. Több vizsgálat is kimutatta, hogy a fáradt sofőrök sokkal több végzetes hibát követnek el, mint a kipihentek. Figyeljük magunkon a kimerültség jeleit, és ha ilyeneket tapasztalunk, inkább álljunk meg, tanácsolja Vad Róbert rendőr alezredes.
4: Az égő szemek, a gyakori pislogás, a látótér alagútszerű beszűkülése, a koncentrációs és orientációs zavarok, tehát a egyre nagyobb erőfeszítést igényel a figyelem fenntartása vezetés közben, a lehető leghamarabb meg kell állni és pihenőt tartani. Megoldást jelenthet a pihenő során a végtagokat törzs és anyag átmozgatása, segíthet még a kávé, a frissítő italok fogyasztása, és ami talán a legfontosabb, a vezetés előtti pihenés.
3: Legyünk résen, ha a külföldi koncertre, sporteseményre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött. A nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
5: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Itt nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvaló az eladó több személy számára is eladta.
3: Indul a dinnyerazzia, a fogyasztóvédők a piacokon, a boltokban, az ideiglenes és az útmenti árusoknál is megjelenhetnek országszerte. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, valamint minőségét is. Azt is nézik, hogy hogyan kezelik a darabolt dinnyét, ezt ugyanis csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek, és összesen mintegy 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalomból több mint 300 kilónyi görög dinnyét kellett kivonni. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni viszont nem fog, és a szél is enyhe marad. Holnap sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő, már 35 fok sem kizárt. Állítólag hétvégén hidegfront hozhat majd lehűlést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
6: Hú, nekem kicsit furán indult ez a nap. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, de mindent kiegyenesítünk. A következő 4 órát töltjük majd együtt. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem. Lesznek popslágerek, rockslágerek is. Már is ezzel indulunk, Alice Cooper Poisonjával.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Volt már nekünk jó kis rocksláger, popdal is, francia nyelvlecke, és persze folytatjuk hasonlóképpen, változatosan. Együtt énekelhetünk majd a Skorpióval, az Így szólt hozzám a dédapám örök klasszikust, de itt lesz majd a Roxette, It Must Have Been Love filmslágere, és most indulunk már is a Run DMC-vel, It's Like That a Retro Rádióban. And it goes a little something like this.

Önök legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó volt az összeállítás. És a folytatás sem lesz akármilyen, mert hogy szól majd mindjárt Ákos, Keresem az utam dala, illetve az Alphaville-lel a Big in Japan. És nagyon sokak naptárjában szerintem a ma este és a holnap este azt foglalt már nagyon régóta, amióta kiderült a VB menetrendje. A mai napon ugye a spanyol és a francia válogatott csap majd össze, aminek pedig a külön kis pikantériáját még az adja, hogy ma van a franciák nemzeti ünnepe. Hogy vajon aztán egyébként nemzeti hősként ünnepelhetik-e majd a francia labdarúgókat a nap végén, az is kiderül, de persze így is, úgy is büszkék lehetnek a franciák a válogatottjukra. Én pedig még csak azért is izgulok kifejezetten, mert hogy a munkahelyi tippverseny miatt én a spanyoloknak szurkolok. Na majd meglátjuk, most még ugye a kedd délelőtt van, úgyhogy jó munkát azoknak, akik dolgoznak, jó pihenést a pihenőknek, és folytassuk akkor az Alphaville-lel, a Big in Japan-nál a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Erikától kaptunk üzenetet a 0620-22-22-122-re. Köszi piros a pörgős zenéket, a barack-lekvár főzéshez pont megfelel. Üdv Balatongyörökről, Erika. Fú, akkor neked nagy hajrá, én pont tegnap fejeztem be, nem is tudom hány üveggel csináltam, legalább 20-szal, úgyhogy átérzem. A végén már azért úgy nagyon vártam, hogy ürüljön ki a fazék. De első kóstolásra úgy tűnik, hogy nagyon finom lett. Lesznek még pörgős lágerek, a Queenie speciál egy nagyon összetett dal, úgyhogy a Bohém Rapszódiával is folytatom. Itt lesz a Backstreet Boys, hogy együtt dúdolhass velük, illetve a Culture Club a Karma Chameleonnal.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Queen hatalmas slágere után 3 évet előreugrunk az időben, 78-ba, és jön majd az LGT-vel az egy elfelejtett szó is. És akkor ugrunk még egyet előre, de ez már egy nagyobb ugrás lesz a 2000-es évek elejére. Timbaland és a One Republic már is szól az Apologize-al itt a Retro Rádióban.

0: 11 óra után ezekkel a slágerekkel is várom majd a Retro Rádió hallgatóit.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan

0: koffein kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos, napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klímaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra is, többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
2: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor, mindig mindenhol.
3: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
4: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
5: Már megint egy hétfő kedd.
6: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfő kedd!
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu. Úgyis tett!
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: A reklám után.
11: Hírek a Retro Rádióban.
12: Nyári véradásra buzdít a Vörös Kereszt, folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. Napos időnk lehet ma is. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kevesebben adnak vért a nyári időszakban. A biztonságos ellátáshoz országosan napi 1600-1800 donorra lenne szükség. Ezért most nagyon várják az önkénteseket. Mondta a rádiónknak Váradi Marian, a Magyar Vörös Kereszt véradás szervezésért és egészségfejlesztésért felelős országos szakmai vezetője.
13: A szabadságok, nyári szünet, szezonális betegségek és nem utolsó sorban a szélsőséges időjárás, ez mind közrejátszik abban, hogy a nyári időszakban nem annyira motiváltak a véradók. Kérjük mindazokat, akik már adtak vért, hogy ha van egy szabad órájuk, akkor jöjjenek el és segítsenek. Ha viszont még soha semmikor nem próbáltak vért adni, akkor azt gondolom ez a nyár a legjobb alkalom lehet arra, hogy jelentkezzenek. Mindenki, aki 18 és 60 között van, egészséges, jelentkezhet első véradásra. A rendszeres véradók 18 és 65 éves korig adhatnak vért.
12: Augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a Belügyminisztérium. Egyúttal azt kérték, hogy az érintettek ne hagyják az okmánycserét az utolsó pillanatra. Kiemelték, hogy a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak, akik így rövidebb várakozási idő alatt intézhetik el a személyazonosító igazolvány cseréjét. A régi okmányt az új átvételekkor le kell adni. Elszámoltak egy túlszámlázásokkal gyanúsított dugulás elhárító bűnszervezetet. A gyanú szerint a szolgáltatást az érintettek ugyan elvégezték. A munka végén azonban a valós ár többszörösét számlázták ki az ügyfeleiknek. A nyomozók 8 helyszínen csaptak le. 3 embert elfogtak, őrizetbe vették. Letartóztatásukat pedig a bíróság elrendelte. Az akció során készpénzt, mobiltelefonokat, számítógépeket, illetve ékszereket és autót is lefoglaltak. A hatóságok várják azokat az érintetteket, akiket a bűnszervezet megkárosított. Megvan az évfája, az idei versenyt a 150 éves szegvári öregtől nyerte el. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig a közönség szavazáson dönthetett. Ma is többnyire napos, meleg idő várható, a hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, esni nem fog, és a szél is enyhe marad. Az előrejelzések szerint holnap sokfelé zavarhatják majd gomoly felhők a napsütést, és szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra is. Az élénk szél mellett 30 fok felett lesznek a maximumok. A hét második felében tovább melegszik az idő. Már

0: 35 fok sem kizárt.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 11 óra után 6 perccel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, Vágó Piros vagyok, töltsék velem délután 2-ig az időt, akár lekvárfőzésről, akár egyéb munkáról vagy pihenésről is van szó. Az AH-val indítom az órát, szól már is a Take On Me.

90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ki otthon fest, vagy éppenséggel takarít, de ugye nagyon sokan erre a nyári szünetre, a nyári időszakra időzítik, akár a lakásfelújítást, vagy bármi egyéb ilyen munkát, csak óvatosan, nehogy megerőltessék magukat. Van, aki pedig ugyanezt a munkahelyén csinálja, ahogy arról az egyik SMS tanúskodik. Szia Piros, Kőszegről jelentkezünk egy kis óvodából. Épp a nyári nagy takarítást végezzük, és üdvözlünk minden pici és nagy hallgatót, Eszti néni és Andri néni. Így írva, Andri néni, én beolvastam. Mindenképpen jó munkát kívánok akkor nektek, és akkor mi folytatjuk a Balatoni Lázzal, a 4F Clubbal, most pedig már az Eiffel 65 Blue-ja szól a Retro Rádióban.

0: Napközben
1: minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió.
2: When I met you in the summer, so my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Már is folytatjuk közlekedési infókkal. Az M1-esen ugye a szokásos szakaszos lassulások tapasztalhatók Budapest felé Bicske és Biatorbágy között. Személyautóval ma is az átterelt sávot érdemes használni. Az M4-esen a főváros felé Üllő térségében munkát végeznek, és emiatt torlódik a forgalom közel az M0-ás csomópontjához. Az M7-esen pedig Budapest felé a Nagykanizsa centrum lehajtóágát lezárták. Nem sokára majd újra nyitják ezt a csomópontot, de így készüljenek hallgatóink. Meg úgy, hogy közben mi folytatjuk a kedvenc slágerekkel, Radics Gigivel például az Úgy fájjal, most pedig már is a lazulós leadback szól a Bakermannel a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Lehet, hogy abban a pillanatban, amikor a norvégok végül is elvesztették a továbbjutás lehetőségét az idei VB-n, akkor mindenki azt érezte, hogy úgy fáj, de aztán azért átfordult örömbe, hiszen hihetetlen sokáig tudtak menetelni, és sztárok lettek mind a lelátókon, mind pedig természetesen a futballpályán. Most már hazaérkezett a norvég futballválogatott is. Az, hogy Erling Haaland mit szorongatott a hóna alatt a repülőgépről lefele jövet, majd arról is szót ejtek, viszont az zseniális volt, ahogy rögtön elvitték őket a királyi palotába egy közös ünneplésre, és ott több százezres tömeg várta őket, és természetesen volt evezős szurkolás is. Ezúttal azonban nem kisebb személyiség vezényelte a parádét, mint a norvég trónörökös. Ő állt a doboknál, és először ugye nagyon vontatott tempóban indította az evezést, aztán természetesen a végén begyorsította, és ameddig a szemmel látott a pirosba öltözött embereket lehetett látni, akik mind húzzák az evezőket. Szuper ünneplés volt, biztos, hogy ez is egy emlékezetes élmény lesz majd a rajongóknak, szurkolóknak egyaránt. Ahogy emlékezetes film emlékezetes betétdalával is folytatom, már is a Grease-ből szól John Travolta és Olivia Newton-John kettőse a Summer Nights a Retro Rádióban.

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Folytatjuk bizony, az biztos. Dr. Alban tanácsát megfogadjuk. Shakira is érkezik majd a Waka Wakával. Egy másik VB himnusza volt ez, még a 2010-esé. A rock slágerek közül pedig a Bon Jovi dalát választottam. Indulunk majd rögtön a híreket követően itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
5: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
4: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
5: A Thrive Banknál igen, az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
10: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
11: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
12: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
13: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
12: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor, könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
15: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.

0: napot kívánok! Budovics Éva vagyok. Újabb hőhullám közeledik. Visszatér a kánikula, ám extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
1: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekord hőséget.
0: Erősödik a hőség napról napra, részletek hamarosan. Megszavazta tegnap az alaptörvény módosítását az országgyűlés. A döntést történelminek nevezte a miniszterelnök mai parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta a szavazástól távol maradó fideszes képviselőket, és azt üzente nekik, hogy nem a tulajdonuk a képviselői mandátum. Az alaptörvény módosítást 5 napon belül alá kell írnia Sólyog Tamás államfőnek, akinek ezzel saját megbízatása is megszűnik. Ha ezt nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás indul ellene. 3 hét múlva érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyi igazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Nem érdemes az igazolvány cserét az utolsó pillanatra hagyni, a kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak az augusztus 3-ai határidő előtt. Indul a dinnye razzia. A fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. Egyre melegebbre számíthatunk, ma kialakulhat egy-egy zápor az északkeleti és nyugati tájakon. A zivatarokat felhőszakadás, jégeső is kísérheti. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok közé emelkedik. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hideg front érkezik.
2: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Egy kellemes nyári kedd délutánba fordultunk át az elmúlt percekben. Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, dél mindjárt elmúlt 5 perccel. Vágó Piros vagyok, tartsanak velem délután 2-ig. Érkezik majd a bikini a fagyival, most jöjjön a Bon Jovi.

a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Száguldunk már is tovább az éterben, a zenék szárnyán érkezik majd Duffy a Mercy-vel, a Bikinivel elnyalunk egy jó fagyit, jöjjön a Fancy-vel a Bolero, és Danaps, illetve Hori remixében a Bailando is mindjárt szól, plusz egy üzenet, ami talán így ebédidőben nem akkora merénylet beolvasni, Rékától kaptam. Szia Piros, csak azért írok, mert tudom, hogy szereted a különleges ételeket. Én éppen saját fűrtojásokat teszek el különböző páclében, isteni finomak lesznek. Réka, ebben egészen biztos vagyok. Jó munkát kívánok neked. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán én is megszoktam magam jutalmazni kis pácleves fűrtojásokkal. Folytassuk akkor a slágerekkel, ahogy ígértem, már is lendületet veszünk a Bailandóban, a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ugorjunk egy kicsit Franciaországba, ahol ugye ma van a nemzeti ünnep, amit sokan csak Bastille napnak ünnepelnek, vagyis úgy ismerik, de alapvetően a franciák nem erre a véres eseményre, a Bastille ostromára szeretnek emlékezni ezen a napon, hanem az egy évvel későbbi szövetség ünnepére, a francia nép békés összefogására. A lényeg, hogy ilyenkor hatalmas ünnepségek vannak Franciaország szerte, és végig gondoltam, hogy én kb. 30 évvel ezelőtt egyébként pont ebben az időszakban kint töltöttem, a másodunokatestvérem felajánlotta a kis garzon lakását, hogy amíg ő itthon van Magyarországon, addig látogassa ki és nézek körül Párizsban. Már az azt megelőző napon is boldog ünneplőkbe botlottam bárhol Párizs utcáin, és aztán persze jött a tűzijáték. Amit viszont idén, mert hogy egy szomorú évforduló is csatlakozik ide, méghozzá a nizzai terrortámadás 10. évfordulója, szóval ezt a tűzijátékot az Eiffel toronynál áttették július 13-a estére. Ahogy a tűzoltó laktanyákban az utcabálokat is, mert hogy ilyenkor szokás megnyitni a tűzoltó laktanyákat és együtt ünnepelni mindenkivel, de bizony mostanában a tűzoltóknak rengeteg dolguk akad, hiszen az elhúzódó hőség miatt és szárazság miatt Franciaország szerte rengeteg bozót és erdőtűz ütött ki az elmúlt hetekben, és ezzel küzdenek. Azért majd belekukkantunk a franciák piknik kosarába is, mit is esznek ilyenkor, hogyan ünnepelnek, de jöjjön előbb Rúzsa Magdi Hazatalálsz slágere a Bengals után.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A francia nemzeti ünnep okán nézzük meg, hogy a piknik kosarakba mi kerül ilyenkor a franciáknál. Náluk amúgy is teljesen bevett dolog, hogy munkaidőben, akár öltönyben, lerugva a cipőt, a parkokban helyet foglalnak egy padon egy szendvicssel, vagy lehet, hogy inkább bagettnek ejtsük, szóval egy bagettel. Ez most is elmaradhatatlan, a piknik kosarak egyik része, és természetesen sajtot, felvágottat is találni benne, vagy akár frissítő salátákat. Gyümölcsel, mentával, a dinnyét bizony használják ilyen módon is salátákba, vagy itt van a salade niçoise, vagyis a nizai saláta, amit ugye már itthon is nagyon sok helyen kapni, tonhallal készül, olivabogyóval és adott esetben zöldbabbal, na és a tojást ki ne felejtsük belőle. Aztán itt van az örök favorit, a kis, vagyis ezek a tojással készült lepények, amiket akár hidegen, akár melegen, szintén salátakörettel is lehet fogyasztani, és ha már itt vannak a piték, akkor ugyanez például elkészíthető akár gyümölcsös, édes verzióban is, hiszen náluk is mindenféle gyümölcs megtalálható, ilyenkor a piros bogyóstól kezdve a sárga barackig. Remélem, hogy akár sikerült ötletet is adni, és akkor mi most folytassuk a Steve Miller Band-del, az Abracadabra-val a Retro Rádióban.

0: Idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Hogy röpül az idő? Mindjárt egy óra. Aztán folytatjuk majd a Moho Sapiens-szel. Az angyalbőrben slágerükkel, és érkezik Bryan Adams is. Summer of 69. Ezt a slágerét hallgatjuk meg nem sokára a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett. Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
9: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
8: Ezt azonnal le kell foglalni.
9: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
8: A Thrive Banktól. Az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
11: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
13: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
14: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
15: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
1: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
0: Nagy a szárazság, rekord aszálytól tartanak a szakemberek. Heves zivatarok várhatók, figyelmeztetés érvényes. Börtönbe megy az állrendőr. Jó napot kívánok! Köszöntöm Önöket, Gudovics Éva vagyok. Emelkednek az üzemanyag árak holnap. A holtankoljak.hu adatai szerint a benzin literjéért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni.

0: Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Nagy a szárazság az országban. A szakemberek rekordaszálytól tartanak. Az elmúlt napok esői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt. A víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók. A hőség pedig fokozódik a napokban. Részletek a hírek végén. Börtönbe kerül az álrendőr. A férfi azt terjesztette magáról, hogy a terrorelhárítási központ vezető beosztású munkatársa. Azt ígérte egy családnak, hogy segít kiszabadítani a Venezuelában bebörtönzött rokonukat. A naív családtagok átadtak neki 17,5 millió forintot, a férfi pedig úgy tett, mintha intézkedne. Közben azonban a hivatalosan kapott hírek nyomán a család gyanút fogott és feljelentette az álrendőrt. Az 53 éves férfit 2,5 év börtönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte a bíróság. Fizetheti vissza a jogtalanul beszedett vámokat az Egyesült Államok. A Guardian cikke szerint már 80 milliárd dollárnyi összeget kellett visszautalni vállalatok részére. Donald Trump elnök a gazdaság fellendülését várja immáron hónapok óta a rendkívül magas vámoktól. Egyre melegebbre számíthatunk, heves zivatarok alakulhatnak ki az északkeleti és a nyugati tájakon, felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hidegfronthoz némi lehűlést.
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
3: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A foci VB egyik legjobban várt mérkőzése következik. Este 21 órától Dallasban Franciaország és Spanyolország csap össze az elődöntőben. A spanyolok önbizalommal várhatják a rangadót, hiszen a legutóbbi két tétmeccsen is legyőzték a franciákat. A 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjében, majd tavaly a Nemzetek Ligájában is felülkerekedtek rajtuk. Didier Deschamps szerint azonban ezek az eredmények már nem számítanak. A világbajnokság után távozó francia szövetségi kapitány úgy fogalmazott, csak a jelenre figyelnek, mert egyetlen céljuk van bejutni a döntőbe. A szakember egy nyílt, látványos összecsapásra számít a két futball nagyhatalom között. Holnap aztán jön a másik elődöntő, Anglia Argentínával játszik. A bronzmérkőzés szombaton rendezik meg, míg a fináléra New Yorkban vasárnap kerül sor. Köszönöm a figyelmet! A Kanadában, az Egyesült Államokban és Mexikóban zajló labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
4: A sporthírek támogatója a Rijsup Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
5: Egy óra elmúlt 5 perccel, én pedig sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, és zenében már is megyünk tovább, jazz meg az, és megint hétfő, vagy Robbie Williams Supreme slágere, ezeket is játszom, indításnak pedig jöjjön a Modern Talking.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Már is kitekintünk, mi a helyzet az ország útjain, ugyanis kaptunk egy hírt, hogy Üllő térségében kukorica az úton az M4-esen. Köszönjük szépen, és azt nézem, hogy ez egyébként a Budapest felé tartó oldalon történt, és ott 1 kilométeres torlódásra is kell számítani, illetve baleset is történt az M0-as déli szektorán, az M1-es felé a Szigethalom-Tököl csomópont után. Itt a külső sávot lezárták, még nincs torlódás, reméljük, hogy nem is lesz. És Miskolcról is kaptunk hírt balesetről, ahol a József Attila utcán történt baleset, 5 személyautó koccant össze, úgyhogy így valószínűleg most még ugye nincs csúcsforgalom, de hogy azért eltarthat egy darabig a helyszínelés, arra felé óvatosan haladjanak. És köszönjük, várjuk is a híreket hallgatóinktól is a 0620-22-22-122-re. Lendületet nyerünk majd, például Bryan Adams Summer of 69-jából, de itt lesz Mike Posnerrel a Cooler Than Me, vele együtt dudolhatunk, most Robbie Williams-szel a Supreme-ben.

első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a dezsevű nevű revű, cinema veríték menetrendszerű.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Harry Potter vagy Gyűrűk ura? Van, akinek a fejében ez ketté válik, és vagy az egyikre, vagy a másikra szavaz. Én speciál mind a kettőt szeretem könyvben is, illetve filmekben is. Ugyanakkor valószínűleg sokan vannak, akik miután mondjuk pont abban a korban jött be a Harry Potter őrület, amikor ők erre igazán fogékonyak voltak, mondjuk tinédzserek, fiatal felnőttek, hogy őket elvitte az. Így járt Anya Taylor-Joy, amerikai színésznő is, aki egyébként a legújabb Gyűrűk ura film egyik főszereplője lesz. Ez a Gollum nyomában címet viseli, és Aragorn királyt követi nyomon a Hobbit és a Gyűrű szövetsége közötti időszakban, amikor a gyűrű megszállottja, vagyis Gollum után kutat. Persze felmerül a kérdés, hogy Aragornt vajon továbbra is Viggo Mortensen alakítja-e, de nem, ő korára való tekintettel visszautasította a szerepet, és a Szürke 50 árnyalatából ismert Jamie Dornan alakítja majd az ő szerepét. Kíváncsian várjuk, addig viszont nézzük, mi lesz a folytatás nálunk. Rácz Gergővel a Bennünk a világ, és már hallani a Starship-pal, a Nothing's Gonna Stop Us Now-val folytatom.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Egy kellemes kedd délutánban járunk. Hamarosan itt a 2 óra. Holnapra viszont vet egy bukfencet az időjárás, mert záporok, zivatarok zavarhatják majd meg a holnapi napot, de ha más nem, akkor gomoly felhők. Aztán csütörtök péntekre visszatér a meleg, 33, 34, 35 fok is simán lehet. A hétvégén pedig egy gyenge hidegfront érkezik majd, és nagyon remélem, hogy a Balaton átúszást ezúttal sem zavarja majd meg semmi. Én viszont most folytatom akkor Kim Vidal, szól már a UK-m a Retro Rádióban.

0: életünk legnagyobb slágerei, Retro Rádió. És mindjárt itt a 2 óra, megérkezett már Dénes Tamás kollégám, úgyhogy vele tölthetik a következő 4 órát. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, Vágó Piros vagyok, nagyon jó szurkolást kívánok estére, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Miben kérem a reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
4: Én a műzlibe kérem, anya.
5: Itt a narancsleven, drágám.
6: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
4: Igen.
6: Akkor a tejemmel iszom meg.
5: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
3: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 grammos süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
9: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
10: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
11: Stabilitásra vágyik. Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
12: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
13: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
14: Brokkoli van.
13: Az előbb hozta a Family Frost autó.
14: Rántott hal.
13: Azt is vettem.
14: És zöld borsó.
13: Az is van.
14: Akkor sült krumplit kérek.
15: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
14: És sült krumplit is.
16: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és folsav pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll, más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
1: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
0: Visszatér a kánikula, de zivatarokra is készülni kell. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Indul a dinnyerazzia, az árusokat ellenőrzik. Jó napot kívánok, Gudovics Éva vagyok. Újabb hőhullám közeledik. Visszatér a kánikula, ám extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
19: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a

0: Ha ezt nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás indul ellene. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Főszabály szerint július 15-től, tehát holnaptól, egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak. Indul a dinnyerazzia. A fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét. Azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 26 esetben büntettek. Egyre melegebbre számíthatunk, heves zivatarok alakulhatnak ki az északkeleti és a nyugati tájakon, felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északára 15-20 fok közé hűl a levegő. Holnap is lehet csapadék szorványosan, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. A hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hidegfronthoz némi lehűlést.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes kedd délután kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás, én pedig ebben a forróságban hozom a nagy slágereket Michael Jacksontól kezdve egészen Orsigvai Gangsta Zoléga, Nyitány már is a Szabszellé.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 8 perc múlva lesz délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és hát vannak olyanok, akik nagyon látványosan tudnak örülni, és vannak olyanok, akik kicsit csendben magukban tudnak egy-egy dolgot értékelni. Döntsék el önök, hogy mi történt pontosan. Egy tény, szombat éjszaka rendezték ugye az Anglia-Norvégia világbajnoki mérkőzést a futballvilágbajnokságon az Egyesült Államokban, és történt az, hogy Jude Bellingham 2 gólt lőtt, és ezzel Angliát a legjobb 4 közé lőtte. Mondanom sem kell, hogy az egyik díszpáholyban a teljes Beckham család ott volt, és mindenki ugrált örömébe. Na mit gondolnak, ki volt az, aki ülve maradt rezzenéstelen arccal? Igen, Beckham asszony, azaz Victoria Beckham, aki, és erről most az angol lapok most már napok óta cikkeznek, rezzenéstelen arccal nézte az egészet, miközben az összes pasas ott ugrált körülötte. Hát van 3 fia, úgyhogy van kinek ugrálni, meg a férje is természetesen, aki öltönyben magáról megfeledkezve ünnepelte Jude Bellingham gólját, illetve góljait egészen pontosan, de David Beckham igazi férfi volt a végén, ahogy kell, férfiasan megvédte a feleségét, ezt mondta: esküszöm, Victoria belül ünnepelt, írt a nevető emojival, majd hozzátette, csak egy kicsit lassabban reagált, mint én. Hát ez a szerelem! Úgyhogy jön a Love and Devotion, a Real McCoy-tól itt a Retro Rádióban, a Beckham családnak.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan a Queennel és a Hooligans-el folytatom majd itt a Retro Rádióban. 5 perc múlva lesz 3:43. Szia! Ég az erdő az Annahegyi pihenőnél az M1-es felőli oldalon. Brutál nagy a tűz, érkezett az SMS, és ezt most az Udinform is megerősítette. M0-as déli szektor M1-es felé Annahegyi pihenőnél ég az útmenti rézsű, emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt, a 6-os kilométernél a főútvonalon fokozott figyelemmel közlekedjenek a füst miatt. M1-es Budapest felé Tatabánya és Szárliget között a külső sávon lassulás van, érdemes a belső sávot használni a személyautóknak. M7-es a határ felé vezető oldalon egy tehergépjármű felborult a Holládi csomópontnál, a 175-ös kilométernél itt a külső sávot le is zárták. És még egy hírem van, egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött a 8-as főúton Várpalota térségében a 28-as kilométernél, a Fehérvár felé vezető oldalon, itt a 8-ason a külső sávot lezárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 3 perc elmúlt, 3:43, a folytatásban a Queen egyik legjobb dalát hozom, a Jessimo album talán legmenőbb dalát, a Don't Stop Me Now-t, amelyről érdemes tudni, hogy amikor készült a Jessimo album, akkor Freddie érezte, hogy a banda most nagyon jól megy, hasít, és jól érzik magukat a tagok együtt. Getting better at having a good time, ahogy ő fogalmazott, és ezt hallani is ebben a dalban. Jön a Don't Stop Me Now itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió az M0-áson, ott az M1-es felé az Annahegyi pihenőnél továbbra is óriási a füst, ég az útmenti rézsű növényzete, egyelőre ez az információ. Menjünk tovább a következő órában is, piszok nagy slágerek, többek között jön a Fresh, méghozzá Szűcs Judit dalának feldolgozásával. De itt a kis lemez Gloria Gaynor-tól, hiszen játszani fogom az I Will Survive-ot. És még egy egész csomó nagy sláger, így kedden délután itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Füstölő vonat okozott riadalmat a keleti pályaudvaron. Nagy a szárazság, rekordasszálytól tartanak a szakemberek. Heves zivatarok miatt van riasztás északkeleten. Jó napot kívánok, Gudovics Éva vagyok. Több száz utast szállítottak le egy füstölő vonatról a keleti pályaudvaron. A MÁV közlése szerint az egyik vonat klímaberendezésének szellőzője romlott el. A tűzoltóság kérésére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét az oltás idejére. Az eset miatt késésre kell számítani több vonalon. Érintett többek között Sűsáp, Gyöngyös és Gödöllő is. Emelkednek az üzemanyagárak holnap. A holtankoljak.hu adatai szerint a benzin literjéért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Jelenleg 587 forintba kerül a benzin, és 608 forintba a gázolaj átlagosan. Nagy a szárazság az országban, a szakemberek rekordasszálytól tartanak. Az elmúlt napok esői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt. A víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók, a hőség pedig fokozódik a napokban, de sajnos viharok is várhatók. Nemrég riasztást adott ki a Hungaromet az északi ország részbe. Részletek a hírek végén. Tart a burgonya szezon, körülbelül 5000 hektáron zajlik a hazai termelés. A gazdálkodóknak sok kihívással kell

0: A később buraják nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: 3 hét múlva érvényüket vesztik a régi könyv formátumú személyi igazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. A kormányablakok bővebb kapacitás mellett segítenek. Egyre melegebbre számíthatunk. Heves zivatarok alakulhatnak ki az északkeleti és a nyugati tájakon. Felhőszakadás, jégeső sem kizárt. A legtöbb megyében figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Északkeleten riasztás is életbe lépett. Holnap is várhatók zivatarok, az ország teljes területére figyelmeztetés érvényes. 27-34 fok valószínű. A hét többi napján ennél is melegebb valószínű, a hétvégére azonban hideg fronthoz némi lehűlést.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Ahogy Évi is felvezette, akár még égeső is lehet ma este, de egyelőre kifejezett forróság van. 31 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője. A mikrofonnál Dénes Tamás, jön majd a Bonanza Banzai, vagy éppen az Ace of Base, nyitányként Billy Idol kislemeze pörög.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágereik.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 7 perc múlva lesz. Délután 3:30 a mikrofonnál Dénes Tamás, és itt nézem a gyönyörű Anya Taylor-Joyt, aki szép szőke és egy remek színésznő, olyannyira, hogy ki is választották a vadonatúj gyűrűk ura filmhez, a The Lord of the Rings The Hunt for Gollum, azaz a Gollum nyomában vagy hajsza Gollum után című filmben. És hát persze az újságírók megkérdezték, hogy mi a véleménye a könyvekről. Anya Taylor-Joy pedig tök őszintén elmondta, hogy nem olvasta még Tolkien könyveit. Ő ugyanis gyerekkorában azt hitte, hogy valaki vagy Harry Potter rajongó, vagy Gyűrűk ura rajongó, ő pedig Harry Potter rajongó volt. Aztán a Covid alatt végignézte az összes Gyűrűk ura filmet, és rájött, hogy mind a kettőt szeretné lehet, de hát akkor még csak javában tinédzser volt, úgyhogy most nekilendül, és el fogja őket olvasni, ahogy ő fogalmazott, de előtte azért eljátsza majd egy tünde szerepét, és ráadásul visszatér néhány régi szereplő is a filmbe, így a Gandalfot, a Frodo-t és Tranduil király szereplője is ott lesz majd a vadonatúj Gyűrűk ura filmben, meg nem mondom, hogy mikor fogják bemutatni. Talán nem is ez érdekes, hanem az, hogy mindjárt játszom a Fresh dalát, itt lesz majd Gloria Gaynor is, előttük az Ace of Base-szól már, ez az All That She Wants itt a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan jön a Bad Boys Blue, vagy éppen a Depeche Mode itt a Retro Rádióban, most viszont a közlekedés érkezik. 15 óra 37 percet mutat az óra. Kezdjük az M0-ással, ahol a déli szektorban az M1-es autópálya felé az Annahegyi pihenőnél kiégett az útmenti rézső növényzete. Emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt, ráadásul a környéken továbbra is a füst még terjeng. M1-es autópálya Budapest felé Bicske és Herceghalom között a külső sávon szakaszos lassulás tapasztalható, személyautóval az átterelt belső sávot érdemes továbbra is használni. M7-es autópálya határfelé vezető oldalon egy tehergépjármű felborult a Hollád csomópontnál, a 175-ös kilométernél itt a külső sávot le is zárták. Egy személyautó és egy tehergépkocsi ütközött a 8-as főúton Várpalotánál, a 28-as kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon, a külső sávon lezárva. Végül 52-es főút, Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útfelújítási munkák folynak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mind a két irányban komoly torlódás alakult ki.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió kereken 3/4 van. A folytatásban a Black Celebration című Depeche Mode album talán legnépszerűbb dalát hozom. Harmadik kislemezként került a piacra Question of Time, amely a kor talán legnagyobb slágere volt a Depeche Mode-tól. Ez az, amitől nagyon sokan depesesek lettek, ahogy azt akkoriban megfogalmaztuk. Egy kétségtelen, hogy ez a korszak egyfajta életérzése volt, pláne annak tükrében, hogy ez volt az első együttműködés a Depeche Mód és a kitűnő fényképész filmrendező Anton Corbijn között. Ez volt az ő első videoklipje, és rögtön tömegeket, százezreket, milliókat szippantott be a dolog. Nem is véletlen tehát az együttműködés folytatása. Akkor itt van most a zene, mindenféle klip nélkül, a Question of Time a Depeche Mode-tól a Retro Rádióban.

0: everyone. This is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on outside.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Dávidtól kaptam egy SMS-t, amelyben trafiról van szó. Hát annyit segítek, hogy ez a trafi Tokajban van, az idősek otthonánál, de nem mondok többet, Dávid, mert itt mindig leszoktak szidni engem, hogy ne mondjam a trafipaxokat. Aki gyorsan hajt, azt el kell kapni. És ebben egyébként van valami, tegyük hozzá. Tartsák be a közlekedési szabályokat úgy a legegyszerűbb, egyébként Dávid is hozzáteszi. Ezen az úton haladok, és úgy általában mindenki más is közlekedjen óvatosan. Oké, Dávid? Ezt akkor fenntartjuk, és mindez jó zenéket adok, nagy slágereket, hiszen hamarosan érkezik az előttünk álló órában majd a Berecki Dolhai Mészáros triumvirátus, és velük együtt a Lehetsz király.
2: Lehetsz király, hiába vagy, a mosolyod úgyis az arcodra fagy.
1: De a következő órában Tina Turner is énekelni fog nekünk méghozzá a legjobbról. Itt lesz majd a The Best. És előttem egy egész csomó kis lemez, CD, szóval nagy zenéket játszom a folytatásban is, itt a Retro Rádióban, ezen a forró keddi délutánon.
3: Műsorajánló.
4: Az Abaházi Presszó vendége ma este
1: Mészáros Zoltán.
5: Visszatérő vendég, járt már nálunk többször is, fesztivál szervező, sőt házi gazdája, tulajdonosa, kitalálója, ötletgazdája a Veszprém Festnek. Egy kicsit benézünk a kulisszák mögé, hogy épül fel egy fesztivál, hogy működik, és milyenek azok a világsztárok a kulisszák mögött, a backstage-ben, akiket általában csak a színpadon szoktunk látni. Mészáros Zoltánnal ma este 8-tól várunk mindenkit itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
4: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
6: Több száz utasnak kellett elhagynia egy füstölő vonatot. A bőrvédelem is fókuszba kerül a fesztiválokon. Illegális dohányraziát tartott a NAV. Villányi Eszter vagyok. Több száz utast szállítottak le egy füstölgő vonatról a keleti pályaudvaron. A MÁV közlése szerint az egyik vonat klímaberendezésének szellőzője romlott el, onnan ömlött a füst. A tűzoltóság kérésére kikapcsolták a felső vezetéki rendszer egy részét az oltás idejére. Az eset miatt késésekre kell számítani több vonalon, érintett többek között Sűsáv, Gyöngyös és Gödöllő is. Megszavazta tegnap az alaptörvény módosítását az országgyűlés. A döntést történelminek nevezte a miniszterelnök mai parlamenti felszólalásában. Magyar Péter bírálta a szavazástól távol maradó fideszes képviselőket, és azt üzente nekik, hogy nem a tulajdonuk a képviselői mandátum. Az alaptörvény módosítást 5 napon belül alá kell írni a Súlyog Tamás államfőnek, akinek ezzel saját megbízatása is megszűnik. Ha ezt nem teszi meg, akkor megfosztási eljárás indul ellene. Nem áll meg a prevenció, a fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társaság bőrrák szűrési programja. Ingyenes anyajegyszűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte, a programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Hatalmas mennyiségű illegális dohányterméket foglalt le a NAV. Az országos akcióban több mint 4,5 milliárd forint értékben 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 000 ízesített e-cigit találtak. A razzia után 5 eljárás indult és 16 embert hallgattak ki, közülük 6-ot le is tartóztatott a bíróság. Még mindig tombol a tűz Franciaországban egy Párizs közeli erdőben. A 2000 hektáros terület 10%-a vált a lángok martalékává. Mintegy 850 tűzoltó próbálja megfékezni a tüzet, 4 vízbombázó repülőgépet is bevetettek. Tegnap este csaptak föl a lángok, több mint 1000 embert kellett evakuálni a területről. Feltehetően gyújtogatás történt, 2 gyanúsítottat őrizetbe is vettek. Kevés felhő zavarhatja a napsütést, később északkeleten és a Dunántúlon jobban beborul az ég, záporok, zivatarok érkezhetnek, néhol még felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. 30-35 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 18-27, éjszakára 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de előfordulhatnak záporok, zivatarok, 27-34 fokra számíthatunk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: 3 perc elmúlt délután 4 óra, és azt

a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 9 perc múlva lesz délután fél öt a mikrofonnál Dénás Tamás, és hát vannak egyértelmű jelek az életben, amikor közölni akarsz valamit, és erre mostanában ugye azért az internet alkalmas, a különböző közösségi oldalak. Az Instagram lett az a hely, ahol Kim Kardashian egyetlen fotóval egyértelművé tette, hogy Lewis Hamilton, a kitűnő autóversenyző, vagy volt autóversenyző, most már az ő családjuk része, nevezetesen a 45 éves reality star és a 41 éves autóversenyző közé ékelődve mosolyog a hölgy lánya, Chicago, Kim Kardashian pedig ezt írta a kép alá, nyarak a tónál a kedvenc embereimmel. A harmónia megvan rajta az autóversenyző és a reality star között, és a kislány is láthatóan élvezi a helyzetet, úgyhogy összességében azt tudom mondani, hogy nem csak alakul a románc, hanem ez már az bizony, ráadásul ugye a Kardashianekről tudjuk, hogy minden, ami van, azt az egész világ tudja már, úgyhogy most már mi is tudjuk. A folytatás viszont Tina Turner előtt Celine Dioné, következzék a That's the Way It Is, hol máshol, mint itt a Retro.

0: közlekedési hírek.
1: Jönnek az üzenetek. A mosomagyaróvári kártyások is üdvözölnek mindenkit. Most viszont tényleg a közlekedéssel foglalkozunk. 16 óra 37 perc van. Az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya felé az Annahegyi pihenőnél kiégett az útmenti rézső növényzete. Emiatt lezárták az érintett oldalon a pihenőt, a füst még mindig tapasztalható. M1-es autópályán Budapest elé Bicske térségében 4 személyautó és egy kis teherautó ütközött össze a 36-os kilométernél. Az M1-esen a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mind a két irányba csak egy-egy sáv járható, ezért több kilométeren keresztül elég kemény torlódás van. Budapest felé érdemes az 1-es főúton kikerülni a balesetet. Személyautó tehergépkocsival ütközött a 8-as főúton Várpalotánál a 28-as kilométernél Székesfehérvár felé, a külső sávot le is zárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620-22-22-122.
2: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervizház.

minden idők legnagyobb sláger, egy retro rádió 3/4-5 van, a folytatásban pedig következik Toto Cotugno, aki amikor megírta az Italiano című dalát, először felajánlotta Adriano Celentanónak, aki visszautasította, ezért ő énekelte el, és ő lett ettől világhírű. Jön a dal itt a retro rádióban.

0: Hú, ez a Richard Marx-dal, de szerelmes dal volt annak idén. Atya, úristen! Minden idők legnagyobb slágerei, retro rádió. Robogjunk tovább, hiszen a következő órában is azért nagy slágereket hozok. Többek között itt lesz majd Kozombolisz Peti is velünk.
1: A zenétől felfúr a vérem, ha játszom, örül a szívem.
0: És két Ryan nagy slágerét is le fogom majd játszani, a Dézensantét. És még egy egész sor nagy-nagy sikert a folytatásban majd, itt a Retro Rádióban.
2: Műsorajánló.
3: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Mészáros Zoltán.
4: Visszatérő vendég, járt már nálunk többször is, fesztivál szervező, sőt házi gazdája, tulajdonosa, kitalálója, ötletgazdája a Veszprém Festnek. Egy kicsit benézünk a kulisszák mögé, hogy épül fel egy fesztivál, hogy működik, és milyenek azok a világsztárok a kulisszák mögött, a backstage-ben, akiket általában csak a színpadon szoktunk látni. Mészáros Zoltánnal ma este 8-tól várunk mindenkit itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
3: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is. A 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a szeretelt karátszalámi csak 499 forint. A Königsbrau dobozos sör két darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
6: És a döntő pillanat.
7: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
8: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol. Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Mosógép! Mega Árpa Rádé! Telefon! Mega Árpa Rádé! Vasaló! Szintén Mega Árpa Rádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árpa Rádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart.
12: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a nemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
13: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
14: Brokkoli van.
13: Az előbb hozta a Family Frost autó.
14: Rántott hal.
13: Azt is vettem.
14: És zöld borsó.
13: Az is van.
14: Akkor sült krumplit kérek.
15: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
14: És sült krumplit is.
16: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
17: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
18: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
19: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 g-os süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
2: A reklám után...
3: Hírek a Retro Rádióban.
20: Melegebb napok érkeznek, tízezreknek jöhet felszólítás a NAV-tól, ideje cserélni a könyvformátumú személyiket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Újabb hőhullám közeledik, visszatér a kánikula, ám extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
21: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletedre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekord hőséget.
20: Az időjárásról a hírek végén hallhatnak bővebben. Tízezrek számíthatnak felszólításra az adóhivataltól, több mint 62 ezer adózó ugyanis nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött értesítést, aki még nem kapta meg, az a napokban számíthat rá. 30 napjuk van az érintett vállalatoknak a beszámoló bírság nélküli pótlására, aztán pénzbüntetés jön. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. 3 hét múlva érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Nem érdemes az igazolványcserét az utolsó pillanatra hagyni. A kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak az augusztus 3-ai határidő előtt. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az a céljuk, hogy a beruházók, tervezők és döntéshozók pont olyan

0: Késő estére 18-27, éjszakára 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de előfordulhatnak záporok, zivatarok, 27-34 fokra számíthatunk.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
0: Baleset történt az M1-esen Budapest felé Bicske térségében. 4 személyautó és egy kis teherautó ütközött össze, írja az Útinform. A 36-os kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, több kilométeres a torlódás. Érdemes az 1-es főúton keresztül kikerülni a balesetet annak, aki Budapestre tart autóval. Egy személyautó és egy teherautó ütközött össze a 8-as főúton Várpalota térségében. A 28-as kilométernél a Székesfehérvár felé vezető oldalon lezárták a külső sávot. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útfelújítási munka folyik. Félpályás lezárások vannak és erős a forgalom is, így mindkét irányban torlódásra készüljenek.
2: Sporthírek a Retro Rádióban.
3: A mikrofonnál Bányász Árpád, köszöntöm Önöket. A foci VB egyik legjobban várt mérkőzése következik. Este 21 órától Dallasban Franciaország és Spanyolország csap össze az elődöntőben. A spanyolok önbizalommal várhatják a rangadót, hiszen a legutóbbi két tét meccsen is legyőzték a franciákat. A 2024-es Európa-bajnokság elődöntőjében, majd tavaly a Nemzetek Ligájában is felülkerekedtek rajtuk. Utóbbi meccs emlékezetes, 5-4-re nyertek a spanyolok. Didier Deschamps szerint azonban ezek az eredmények már nem számítanak. A világbajnokság után távozó francia szövetségi kapitány úgy fogalmazott, csak a jelenre figyelnek, mert egyetlen céljuk van, bejutni a döntőbe. A szakember egy nyílt, látványos összecsapásra számít a két futball nagyhatalom között. Holnap aztán jön a másik elődöntő, Anglia Argentínával játszik. A bronzmérkőzés szombaton rendezik meg, míg a fináléra New Yorkban vasárnap kerül sor. De ne szaladjunk ennyire előre, ma este 21 órától francia-spanyol összecsapás lesz. Köszönöm a figyelmet!
1: A sporthírek támogatója a Rijsab Chips. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Bizony, ma este francia-spanyol meccs lesz a világbajnokságon. Talán az egyik legizgalmasabbnak ígérkezik. Na, holnapra minden kiderül, azt hiszem. A mikrofonnál Dénes Tamás, nálunk viszont a zenék a fontosak, Jennifer Lopeztól a Republikig, kezdésnek pedig Madonna is lesz.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

idők legnagyobb slágerei retro rádió 2,5 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénás Tamás, én nem tudom, önök hogy vannak a horror filmekkel. Én kifejezetten kedvelem őket, persze vannak olyanok, amik színvonal alattiak, vannak kifejezetten jó ötleten alapulóak, és vannak, ahol tényleg a nagy kedvencet kell keresni. Ez utóbbi kategóriába tartozik a Freddy Krüger vezette Rémálom az Elm utcában című sorozat, amelynek első darabjai óriási sikert arattak, Freddy Krüger pedig ünnepelt sztár lett, dacára annak, hogy egy kitalált teremtmény, és hát mondanom sem kell, hogy jó néhány nagy színész vett részt egyébként a filmekben, és ezt később sem tagadták meg, hogy ott szerepeltek, ott lettek sztárok. Minden esetre a legnagyobb sztár a rendező, illetve az egész franchise kitalálója Wes Craven volt, aki ma már nincs az élők között, és most a Paramount megkötötte a szerződést a Vadonatúj Rémálom az Elm utcában című filmre. Az eredeti forgatókönyv alapján meggyőzte Wes Craven özvegyét és fiát, megkapták az engedélyt. Csak jelzem, hogy 9 film készült eddig Freddy Krügerrel, és a legutolsó a 2010-es Rémálom az Elm utcában 35 millió dolláros költségvetéssel készült, és 117 millió dollárt hozott a mozikban. Azaz, még mindig nagyon szeretünk rettegni, és különösen Freddy-től félni. A folytatás már nem Freddy-é, hanem Shaggy-é. Jön az In the Summertime itt a Retro Rádióban, az Abba és Somló Tamás előtt.

0: Retro Rádió közlekedési hírek.
1: Hamarosan Fenszivel vagy Kozombolisszal folytatom majd itt a Retro Rádióban, most közlekedjünk, egy perc múlva lesz 3:46. Még a sofőr Krisztián korábban jelezte, hogy az M3-as autópályán Nyíregyháza felé az Ecsedi pihenőben kigyulladt egy autó, tűzoltók nem voltak, úgyhogy óvatosan hagyjanak ki be a pihenőbe, az autópálya forgalmát egyébként nem zavarja a 66-os kilométernél. Köszönöm az információt. Hír, hogy az M1-esen Budapest felé Bicske térségében a korábbi baleseti helyszínelés véget ért a 36-os kilométernél. Megindult minden sávon a forgalom, de az időközben kialakult jelentős torlódás meglehetősen lassan oszlik fel. Az erős forgalom miatt Hegyeshalom felé Biatorbágy és Herceghalom között torlódás tapasztalható. Egy személyautó motoros gázolt a 41-es főúton Nyíregyháza térségében a 8-as kilométernél. Itt egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, ne felejtsék, ma este 8-tól Alba Házi Presszó. Csabi ma esti vendége az a Mészáros Zoltán lesz, akit a Veszprém Fest atyának szoktak csak becézni. Ami pedig a folytatást illeti, már is indul a szokásos kétórás élő retro kívánságműsor most Csabival. Rajta keresztül lehet üzenni, és ő indítja majd a műsorát Belinda Carlisle nagy sikerével. Én ezzel a dallal búcsúzom mára, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást! Dénás Tamást hallották, találkozzunk holnap, ugyanitt!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám!
2: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsai. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Irány a Premier Outlet árzuhanás. Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
8: Sérült szélvédő, kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Mosógép, Mega Árparádé. Telefon, Mega Árparádé. Vasaló, szintén Mega Árparádé. Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel. Például háztartási szerek és kozmetikumok is. Spórolj a Mega Árparádéval. Aza.hu. Az akció július 20-áig tart.
11: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
12: Na figyelj! Az előző készlet, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
13: Már megint egy hétfőkedd.
14: Juhé! Indítsd a hetedet a Dom Pepe kihagyhatatlan, nagyon megérős hétindító pizza ajánlataival a dompepe.hu webshopban. Wow, Dom Pepe, hétfőkedd!
15: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
16: Brokkoli van.
15: Az előbb hozta a Family Frost autó.
16: Rántott hal.
15: Azt is vettem.
16: És zöld borsó.
15: Az is van.
16: Akkor sült krumplit kérek.
17: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
16: És sült krumplit is.
18: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
1: A reklám után
19: hírek a Retro Rádióban.
10: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit. Holnaptól drágul az üzemanyag, rekordasszálytól tartanak a szakemberek. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébi. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Emelkednek az üzemanyagárak holnap. A holtankoljak adatai szerint a benzinliterjéért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Jelenleg átlagosan 587 forintba kerül a benzin és 608 forintba a gázolaj. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladás csökkentő hatásukkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. Nagy területen ég a zavar Török Bálint és Kamara erdő között. Komoly tűzoltói összefogással fékezik a lángokat. A katasztrófavédelem közlése szerint 5 település hivatásos egységei és 2 település önkéntes tűzoltói dolgoznak a helyszínen, de például a Pest megyei speciális mentők is bekapcsolódtak az oltási munkákba. A lángok szarvasmarhákat és egy távközlési cég telephelyét is veszélyeztetik. Nagy a szárazság az országban, a szakemberek rekordasszálytól tartanak. Az elmúlt napok esői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt, a víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók, a hőség pedig fokozódik a napokban, már is mondom a részleteket. Kevés felhő zavarhatja a napsütést, később északkeleten és a Dunántúlon jobban beborul az ég, záporok, zivatarok érkezhetnek, néhol még felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. 30-35 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 18-27, éjszakára 15 és 21 fok közé hűl a levegő. Holnap nagyrészt napos idő lesz, de előfordulhatnak záporok, zivatarok, 27-34 fokra számíthatunk.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervész Hálózat.
10: Korábban baleset történt az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében. A helyszínelés már véget ért, a 36-os kilométernél megindult a forgalom. Időközben

0: több menetrend szerinti kereskedelmi hajójárat közlekedése módosult, indulás előtt tájékozódjanak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Vahazi Csaba. Két héten keresztül én helyettesítem Nyerges Izát, innen kívánok neki továbbra is nagyon jó pihenést. Úgyhogy ha dalt kérne, ha üzenne, akkor nekem írjon, vagy engem hívjon 0620 22 22 122.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádióban. A Rockset, ez volt a Feel Like a Flower. 06-20-22-22-122, itt Abahádi Csaba, halló.
1: Halló, jó napot kívánok.
0: Szia, mondd a neved.
1: Szia, Kovács Abigail vagyok.
0: Hallgatlak, parancsolj, Abigail.
1: Hát szeretnék üzenni a szomszédunknak, hogy jó horgászást kívánok neki, és sok balint.
0: Amit fog a te szomszédod? Egyébként hogy hívják ezt a szomszédot?
1: Péter.
0: Abból ő készít valami ételt, amiből te is ehetsz? Vagy ő nem ezért horgászik, hogy aztán abból kaja legyen?
1: Hát de nekünk még nem adott.
0: Pedig egyszer egy jó halászlét főzhetne nektek, majd mondd meg neki, jó?
1: Jó.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra.
1: Oké.
0: Szia.
1: Szia.
0: Két Perryvel megyünk tovább. I Kissed the Girl, most a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. A Neoton Familia, ez volt a Santa Maria. 06-20-22-22-122 itt Abaházi Csaba. Halló.
1: Halló. Jó napot kívánok. Két ottyósza vagyok.
0: Tessék parancsolni, szép jó estét.
1: Szeretnék kérni egy számot, végül is elmentek a családomnak, olyan szempontból végül is anyámnak, a testvéreimnek, meg a barátnőmnek, aki éppen a kórházban van, végül is elmentek, úgy lehet mondani, hogy nagyon rossz állapotban van.
0: Hát kívánunk neki jobbulást.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy rögtön fogadta a hívásomat.
0: Van-e valami üzenet, akár barátnőnek, családnak?
1: Hát mindenkinek és jobbat, mint ami most.
0: Ugyanezt kívánom én is. Szép estét!
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Hello, hello.
1: Hello.
0: Gála, Free From Desire, most a Retro Rádióban.

0: Retro Rádióban a Bengals, ez volt az Eternal Flame. 0-20-22-22-122, itt Tabaházi Csaba, halló!
1: Szervus Csaba, szia, én Ábel vagyok, és
0: szia.
1: Családomnak szeretnék küldeni egy csodálatos Ladánybene dalt. Nem tudom, hogy kell egy házat, azt le tudjátok-e adni.
0: Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Hát éppen itt a tesómék kertjében szedem a ceflének falót, jó kis cseresznyét, úgyhogy én ezzel szeretnék kedveskedni egy jó kis dallal nekik, miközben ők most nincsenek itthon, testvéremék, én se besegítek nekik, úgyhogy én szeretettel gondolok rájuk, illetve a családomra és a barátaimra. Úgyhogy...
0: Jó munkát kívánok neked, és vigyázz magadra!
1: Nagyon szépen köszönöm, további szép estét!
0: Köszi neked is, szia!
1: Szia!
0: Itt a Ladány Bene 27, kell egy ház, a Retro

0: nagyobb slágerei retro rádióban. Nem Pink ez volt a So What 06 20 22 22 122. Tavaházi Csaba, halló.
1: Szia, Varga Krisztina vagyok.
0: Szia.
1: A férjemnek szeretnék küldeni egy számot.
0: Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Hát hamarosan közeledik a házassági évfordulónk, de igazság szerint most csak úgy.
0: Megkérdeztetem, hogy hányadik?
1: Hát a 30. házassági évfordulónk. 32 éve vagyunk együtt.
0: Akkor kívánok legalább még 30 évet együtt, örömben, boldogságban.
1: Köszönöm szépen.
0: Mit üzensz a kedves férjednek?
1: Hogy igen, nyíltan is szeretem.
0: Remélem.
1: Nézzel bele a 30 évig szeretni, és fogom.
0: És remélem, hogy majd ő is felhív, és ugyanezt fogja mondani.
1: Köszönöm szépen.
0: Sok boldogságot, köszi, hogy hívtál.
1: Köszi.
0: Szia. George Michael és a Faith, most a Retro Rádió.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Benne Biolex és a Slep, ez volt a még mindig 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, haló!
1: Jó estét kívánok!
0: Jó estét!
1: Én Gorszád vagyok, Dobos Csaba, Rudobányáról.
0: Parancsolj!
1: Szeretnék én egy jó számot, a lehetséges.
0: Kinek, milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Hát megmondom őszintén, a Szolnoki Petinek a tiszteletére szeretnék egy számot.
0: És van is konkrét dal elképzelés?
1: Nem tudom, hogy én is, hát személyesen nem ismertem, de te jobban ismerted őt, meg most is ismered.
0: Hát nagyon jó fej vagy, meg aranyos vagy, hogy gondoltál rá, még így ismeretlenül is. Iszonyú űrt hagy maga után. Nem, nincs még egy énekes, aki annyi koratudással rendelkezik.
1: Én nagyon szeretem. Bombon együttök, nagyon szeretem.
0: Vagyunk még így egy párom. Örülök, hogy hívtál.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm, Csavikám.
0: Köszönöm
1: szépen.
0: Köszönöm, szia.
1: Szervusz.
0: A Queen zenél, Radio Gaga a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, John Jett and the Black Hearts és az I Love Rock and Roll után 7-kor hírek, majd itt lesz velünk többek között a repülő. Lesz még rosszabb, de itt lesz Samira. Hallgatjuk a The Rain című slágert, és jön a Eurythmics. Egyből a hírek után megszólal a Sweet Dreams a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
5: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
8: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
9: Itara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
10: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
11: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
12: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
13: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
14: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
15: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
16: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobil appot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
17: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
18: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
17: Steven, foglaltam két helyet a medencénél.
18: Szállás.hu.
17: Úgy is lett.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
20: Kezdődik a dinnyerazia, a bőrvédelem is fókuszba kerül a fesztiválokon, nem kíméli a burgonyát az időjárás. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Indul a dinnyerazia, a fogyasztóvédők bárhol megjelenhetnek az országban az árusoknál, legyen szó piacról, boltról, útmenti árusításról. Figyelik a tisztaságot, a termékek származását, jelölését, minőségét. Azt is nézik, hogyan kezelik a darabolt dinnyét, azt ugyanis a szabályok szerint csak fóliázva lehet árulni, és óvni kell a direkt napfénytől. A tavalyi ellenőrzéseken 25 esetben büntettek, és összesen 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A forgalom tartalomból több mint 300 kilónyi görögdinnyét kellett kivonni. Nem áll meg a prevenció, a fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Ingyenes anyajegyszűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte, a programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Hatalmas mennyiségű illegális dohányterméket foglalt le a NAV. Az országos akcióban több mint 4,5 milliárd forint értékben 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 000 ízesített e-cigit találtak. A razzia után 5 eljárás indult és 16 embert hallgattak ki, közülük 6-ot le is tartóztatott a bíróság. Tart a hazai burgonya szezon, itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
0: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsorcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy. A korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és még ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya.
20: A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
19: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: Erős a forgalom az M1-es autópályán, szakaszos lassulásra és torlódásra kell számítani Hegyeshalom felé Biatorbágy és Herceghalom között, írja az Útinform. Több jármű ütközött össze az M3-ason a határ felé 60 térségében. A 49-es kilométernél a belső sávot foglalják el a járművek. A forgalom a külső és a leálló sávon halad, már több mint 5 kilométeres a torlódás. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útfelújítási munkák zajlanak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek, akár 20 perccel is nőhet a menetidő. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádióban. A Summer Rise volt a The Rain. 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, haló.
1: Hát Csaba, én Erika vagyok.
0: Szia Erika.
1: Először is szeretnék neked boldog névnapot utólag kívánni, bár én Jézussal kértem neked egy dalt, és küldtem is.
0: De aranyos vagy, nagyon szépen köszönöm.
1: Nincs itt. Nagyon szeretlek egyébként.
0: De drága vagy.
1: Azt szeretném kérni, hogy az én drága kis páromnak, ő is Csabi, szeretnék küldeni egy dalt.
0: Neki mit üzensz?
1: Nagyon-nagyon szeretem.
0: Örülök, hogy hívtál, szép estét.
1: Én

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Kiki ez volt az Éretlenek. 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlök, Csaba! Én Zsuzsa vagyok.
0: Szia, Zsuzsa!
1: Egy nagyon kedves barátnőmnek szeretnék egy dalt küldeni. Teljesen mindegy. Nagyon fog örülni neki. Egyébként nem ma van a névnapja, hanem 56-ban, amikor született, mindenki csóró volt. Évának hívják, és karácsonykor 24-én született. Középiskolában jártunk együtt, és viccelődtünk, és én akkor volt nagy divat ez a Lujza és Jenő vicc, hogy Lujza mondta, hogy Jenő azt írja az újság, és akkor én viccesen mondtam neki, hogy Jenő azt írja az újság, mondta, hogy maradj már Lujza. Aztán utána rajta ragadt a Jenő, én meg maradtam Lujza.
0: Nem tudom, ki járt jobban.
1: Hát igen, azóta én már több mint 50 éve Jenő névnapon mindig szoktam neki egy üdvözlő lapot írni postán, de most úgy gondoltam, hogy küldök neki egy dalt.
0: Nagyon jól tetted.
1: Nagyon szépen köszönöm, és bármi, mindennek örülni fog, és szerencsére biztos, hogy ő is olyan vicces és vidám, mint én vagyok, örülni fog neki.
0: Jól van. Én azt kívánom nektek, hogy maradjon meg ez a jókedvű barátság még nagyon-nagyon sokáig.
1: Hát remélem is, hogy megmarad, mert már óvodában is együtt jártunk.
0: Örülök, hogy hívtál, szép estét.
1: Köszönöm szépen, szép napot, viszont hallásra.
0: Szia. Gloria Estefan és a You'll Be Mine Party Time itt a Retro.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Rick Astley, ez volt a Together Forever. Jön néhány üzenet. Moncsinak és a Team Buildinges csapatnak szeretnék küldeni egy magyar dalt, Mindent bele, lányok, fiúk. Jött aláírás nélkül. Egy számot szeretnék küldeni a bátyámnak, rokonoknak, ismerősöknek, Tóth Rékának, Kovács Molninak, a BKTT dolgozóinak és gondozottjainak. Köszönök minden segítséget, amit eddig kaptam, bárkitől is, írja Anikó Mezőtúrról. Egy bombondallal megyünk tovább, valószínűleg nagyon sokáig lesz nehéz bombondalokat konferálni. Korábban mindig mosolyogva tettem, ez most nem megy. Köszönöm, hogy vagy nekem a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Fun és a We Are Young szólt az imént 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szia Csabi, Ferenc vagyok, Tónavár megyéből.
0: Szia!
1: Szia! Figyelj, húgomnak 51 éves.
0: Ó, gratulálok!
1: Szeretnék kérni egy számot. Nagyon szeretem, és nagyon hiányzik. Sajnos csütörtökön temetésre kell menjünk. Egyébként meg nagyon hiányzik, csak a húgom.
0: Kívánok neki nagyon sok boldogságot.
1: Nagyon sok boldogságot kívánok.
0: Az ő keresztnevét még áruld el.
1: Renáta.
0: Köszönöm, hogy hívtál. Szia.
1: Na, én köszönöm. Szia.
0: A UB40-val megyünk tovább. Kingston Town a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a United és a Keserű Mész szólt. Az imént 0-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot!
0: Szia! Parancsolj!
1: Én szerintem rossz számot hívtam.
0: Nem a Retro Rádiót szeretted volna?
1: De!
0: Na.
1: Szeretnék zenét kérni.
0: Ki küldi, kinek?
1: Én küldöm, és az egész családomnak.
0: De mondd el a neved!
1: Ja, Pálmai Luca.
0: Luca, örülök, hogy hívtál. Szép estét!
1: Viszontlátásra, köszönöm!
0: Szia! A Kiss zenél, I was made for loving you a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Inner Circle és a Sweat után 8-kor hírek, majd nyit az Abaházi Presszó, egy visszatérő vendégem lesz ma, Mészáros Zoltán, aki a Veszprém Fest kitalálója, ötletgazdája, főszervezője és igazgatója. Kicsit benézünk a kulisszák mögé, a hírek után nyitunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Alacsony árak, magas minőség az Aldiban. Hétfőtől szerdáig az 500 vagy 400 grammos süteményválogatás 30% kedvezménnyel csak 929 forint. Mindig Aldi.
3: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Christopher Nolan filmje.
4: 8 éve, hogy Trója elesett. És ő csak nem 20 éve, hogy elment.
5: Odysseus halott.
4: Ithaka királya visszatér.
3: Odüsszeia. A mozikban.
6: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelő műhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
7: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
9: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
10: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
9: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
10: Tökéletes!
9: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
11: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
12: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
13: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
14: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
15: Autóüveg Pilkington.
16: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár a napban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
17: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
1: A reklám után.
3: Hírek a Retro Rádióban.
18: A Dunántúlon és északkeleten is zivatar veszély van. Betiltanák itthon a kotorik vadászatot, elhalasztották a holnapi demonstrációt a dinnye termesztők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatar veszély miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést 13 megyére a Hungaromet. Emellett Zalában és Vasban felhőszakadás miatt is citromsárga riasztás van érvényben. Ezeken a területeken rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is jöhet. Az időjárásról a hírek végén hallhatnak bővebben. A kotorik vadászat betiltását kezdeményezi az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László erről természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. A tárcavezető közösségi oldalán arról beszélt, hogy a kotorik vadászat az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Főszabály szerint július 15-től, tehát holnaptól egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Mégsem demonstrálnak holnap a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. Az érdekképviselet szerint van esély arra, hogy tárgyalásokkal rendezzék a vitás kérdéseket. A termelők azért készültek tiltakozásra, mert több áruházlánc kilogrammonként 160 forint alatti áron kínálta a magyar-görög dinnyét. Az egyesület szerint a közelmúltbeli egyeztetések bíztató eredményt hoztak, ezért egyelőre a párbeszéd folytatásában bíznak. Még mindig tombol a tűz Franciaországban egy Párizs közeli erdőben. A 2000 hektáros terület 10%-a vált a lángok martalékává. Mintegy 850 tűzoltó próbálja megfékezni a tüzet, 4 vízbombázó repülőgépet is bevetettek. Tegnap este csaptak föl a lángok, több mint 1000 embert kellett evakuálni a területről. Feltehetően gyújtogatás történt, 2 gyanúsítottat őrizetbe is vettek. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam visszatérő vendég Mészáros Zoltán, a Veszprém Fest tulajdonosa, szervezője. Töltöm az italt, indítom a zenét, és nem sokára kezdjük a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Visszatérő vendég, hát általában ebben a nagy melegben szokott érkezni. Mészáros Zoli Veszprémből, hello!
2: Hello, hello, köszönöm ismét a meghívást.
1: Egészen pontosan Mészáros Zoltán, a Veszprém Fest tulajdonosa, igazgatója, főszervezője, hát ez a hivatalos. De hát ugye jártál már itt az előző évben, és akkor mindig meséltél a Veszprém Festről, viszont a tavaly évben volt az, ha jól tudom, csak hogy kicsit visszaidézzük a hallgatóknak is, hogy mi minden történt, hogy visszalépett egy fellépő betegség okán, és akkor újra kellett az egészet tervezni, szervezni, és akkor elég sokat beszélgettünk arról, hogy mit csinál ilyenkor egy fesztivál, meg mit csinálnak ilyenkor a szervezők, hova nyúltok, kihez nyúltok, hogyan lehet kártalanítani a kedves jegyvásárlókat, és ha jól tudom, akkor az az előadó, aki tavaly betegség okán lemondta, idén viszont itt lesz.
2: Így van, így van. Beth Hartról van szó, egy fantasztikus amerikai blues soul rock énekesről, az alapvetően én blues énekesnek tartom őt, noha a bluesnak nem, inkább ezt a melodikusabb, kicsit balladisztikusabb válfaját űzi. Itt van Európában, úgyhogy a Instagram, én ugye követem én is nyilván, mint mindenki, de én szakmai érdeklődésből is itt van Európában is játszik, és jó formában van, és hál' Istennek túl van ezen a problémáján. Egyébként viszonylag exkluzív, egyszer volt összesen Magyarországon, azért ez a fesztivál piacon azért nagyon ritka, itt kis túlzása van az ebben a nézése, hogy ugyanaz az 50 zenekar lép fel 30 fesztiválon.
1: Hát és ez nem csak a külföldiekre vonatkozik.
2: Inkább a magyarokra gondoltam, de a külföldieknél is lehetnek ilyen érzéseink. Nem baj az, hogy egyébként sokat jönnek a szeretett sztárok, persze, és Magyarországon persze. Otthon érzik magukat, de ő tényleg ezen a Paksi Blues Fesztiválon volt egyszer, és valahogy, ugye tavaly is mondtam neked, hogy kicsit nóckodtam a bluestól, noha én a 90-es években nagy bluesrajongó voltam, tehát mindig is bluesrajongó voltam, és most is az vagyok, csak valahogy azt éreztem, hogy a bluesnak ez a sikere, ez úgy ellaposodott a 2000-es évekre, noha azért vannak ebben Magyarországon nagyon kitartó szervezők és zenekarok, de olyan nemzetközi blues sztárok, és a Clapton adjuk, mert ő egy csillag az égből, de úgy elkezdték kevésbé látogatni Magyarországot, és nem tudtam, hogy mi van, és ugye a Joe Bonamassa, aki egy amerikai bluesgitáros énekes, akivel egyébként a Beth Hart lemezt is készített, turnézott is együtt, és nagyon nagy haverok, barátok, ő volt az első, és hát örömömre volt, hogy hát nagyon gyorsan telt ház lett. És azt láttuk, hogy egy nagyon érdekes közönség van, most is ez van a Beth Hartnál, hogy rengeteg 70 pluszos vendégünk van, akiknek az a problémája, mert ugye úgy néz ki a nézőtére, van egy tribün, ott

0: tribünön lehet ülni, ezen 1300 fő, de előtte álló küzdőtér van. És hát rengeteg ilyen kérdés kapunk, orvos professzortól kezdve filmrendezőn át a 70 pluszos nézőktől, hogyha be lehet-e horgásszéket vinni például, mert hát ő neki lumbágója van, ő biztos nem fog tudni végigállni, pedig ott akar.
1: Tehát nem jutott lenni a tribünre, az állóhelyre veti egyet, de mégis.
0: Tehát ez jelzem azt, hogy azért ahhoz képest, hogy a magyar fesztiválpiac nagy részét azért a fiatalokat célzó fesztiválok uralják. Itt úgy látom, hogy a blues előcsalt egy olyan réteget, aki valahogy nem volt igazából legalábbis nemzetközi blues sztárok tekintetében is, hogy tekintsünk el Eric Clapton mestertől kiszolgálva. Úgyhogy ezen a Bethartnál is idén is ő lett az első teltházas koncertünk, és nagyon érdekes volt, hogy tavaly lemondta, ami hát persze mindenfajta problémákat okozott, amit megbeszéltük, hogy hogyan lehet kicserélni, mit csináljunk helyette. Akkor ugye kitaláltunk egy magyar produkciót a Tátrai Tibusszal, Deákbil Gyulával, Frances Karcsival, és azt ajánlottuk fel, hogy aki bent tartja a jegyet, tehát nem váltja vissza, mert meg tudtunk állapodni velük, hogy visszajönnek ebbe az évbe, és berakják az úgynevezett turné tervbe, az kap egy bónusz koncertet, tehát bónuszként eljöhetnek a Tátrai és Barátai koncertre, és képzeld, hogy majdnem 2500-an bent tartották, ez egy 4000-es nézőtéren, ez egy nagyon komoly szám, és azt láttam én ebből, mert azért Covid-nál már megtapasztaltuk, hogy a hűség gyorsan párolog, hogy ez egy nagyon tudat, tehát ők akarják ezt a nőt látni. És ez most is így van.
1: És vártak rá egy évet.
0: És most hát kop, de itt van Európában, jó formában van.
1: Pont erre lettem volna kíváncsi, hogy annak idején, amikor ez megtörtént, hogy betegség okán lemondta, akkor ilyet lehet-e kérni egy előadótól, vagy a menedzsmentjétől, hogy oké, viszont ha meggyógyulsz, akkor pótoljuk be.
0: Nem csak a Veszprémet mondták le. Tehát ugye ezek a sztárok Európában jellemzően turnéban jönnek. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag attól függ, hogy ki mennyit bír, ő egy kicsit most úgy érzem, hogy be is pótolja a tavalyi évet, tehát gyakorlatilag két naponta, vagy sokszor, hogyha olyan közel van két város egymáshoz, hogy ez logisztikailag megszervezhető, akkor akár minden este játszik.
1: Az igen.
0: Ez egy nagy terhelés, és nem csak bennünket mondott le, hanem egy csomó közép-kelet-európai koncertjét is lemondta, tehát egy kicsit most pótolja is ezeket. Tehát egy dominó, ilyenkor ugye két lengyel fesztivál volt közöttük, Romániában is ment volna, amikről csak tudok. Tehát ez is sokaknak okoz probléma, és hogy bepótolja ezt az egészet. Meg lehet állapodni, akkor neki is érdeke,
1: Hát igen, csak akkor, amikor betegség okán lemondasz egy koncertet, akkor nem tudod, hogy az meddig tart, hogy az hova fut ki. Tehát, hogy tehet-e egy olyan ígéretet a menedzsment, vagy akár maga az előadó, hogy oké, jövőre visszajövök.
0: Különösen nála, mert beszéltünk őszintén, hiszen a rajongók tudják, hogy ő nem egy torokgyulladás miatt mondta le, hogy egyébként korábban nekünk mondjuk egy Verdi Rigoletto például pont lemondta torokgyulladás miatt, az opera énekesnek az nem egy előnye, gitárosnak lehet torokgyulladással is játszani, hanem ő nagyon komoly évtizedek pszichoszomatikus betegségeivel küzd, amiről egyébként ő nagyon őszintén val a javarészt saját maga által írt dalszövegeiben, és én azt hiszem, hogy az ő irányában érzékelhető rajongás, ez ennek is köszönhető, hogy egy olyan sztárról van szó, aki a saját küzdelmeit a démonaival, az alkoholizmusával, az azt megelőző drog problémáival nagyon őszintén megosztja a közönséggel, és nem, tehát nyíltan beszél erről, és művészi oldalról világítja ezt meg, és hát ez volt a probléma, tehát nagyon aggódtunk, hogy mi van, mert egy ilyen visszaesés volt, ezt nagyon őszintén egyébként el is mondták, és hát úgy tűnik, hogy de tudom, hogy Tom Jones-ot kérdeztem, mert Tom Jones másodszor volt, már 80, most tudom, 4 éves volt talán, és elképesztő volt, és akkor kérdeztem ott a egyébként iszonyatosan jó jazzzenész embereit, hogy mondjátok már meg, hogy ezt miért csinálja, hogy két naponta, tehát mit tudom én, megszakította Veszprém miatt az angliai turnéját, felült egy private jetre, ide röppent, aztán éjszaka még felment Budapestre, hajnalba egy private jetre, viszont is Birminghamben másnap megint fellépett, és mondták, hogy azért, mert imádja.
1: Hát jó, de hát...
0: És valahogy lehet, hogy őket ez is tartja életben.
1: Igen, tudom. Csak azt gondolom, hogy ilyen szinten ők már akár diktálhatnának is tempót, vagy dátumokat, abszolút, hogy ne kelljen nekik minden nap, tehát...
0: Mondhatnák, de hát én azt hiszem, hogy ők ennek valahol az addiktjai is, tehát jó értelemben, tehát hogy ők...
1: Meg benne van az is, hogyha szabad napokon viszont unalmukban lehet, hogy azokhoz a dolgokhoz nyúlnának, ami miatt le kell mondani
0: hát koncertet. Nem tudom, volt, hát most nem magra neveket mondani, ez azért nem az egyetlen. Ő most egyébként úgy tiszta, de például ugye a Riderben benne valahogy sehol nem lehet alkohol, még a környéken se, előzenekar sátorban sehol sem.
1: Ezt mondom, mert még egyszer légy szíves a magyar zenekarok miatt. Hogy mi van a Riderben?
0: Hát a Riderben ugye a szerződésnek az a melléklete, vagy az a része, ami a catering rider, meg a dressing room hospitality, az az egyik legfontosabb dolog, hogy mit esznek, mit isznak. Ugye ez egy, és ez nagyon fontos dolog. Én külön bérlek egy séfet, az én éttermemnek egy régi séfét, akit ilyenkor kibérlek 4 napra, és neki egy a dolga, hogy ott panasz nem lehet, mert ez egy nagyon fontos dolog. Azt gondolná az ember, hogy nem, de nagyon fontos, hogy érezzék a törődést, érezzék azt, hogy komolyan vettük azt, amit leírtak, hogy kinek milyen étkezési szokásai vannak, és máshogy lehet velük beszélni, máshogy lehet utána letárgyalni. Figyelj, szerződésben csak az, hogy egy számot vehetünk fel, de hát lát itt a csapat, nem lehet több, jó, vegyetek fő 3-at. Tehát ez fontos dolog.
1: Jó, tartunk egy nagyon rövid szünetet, és aztán folytatjuk a beszélgetést Mészáros Zoltánnal, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mészáros Zoltánnal beszélgetünk, a Veszprém Fest kitalálója, főigazgatója, főszervezője, stb. Jó, csak hogy közben legyenzget, meg integet itt nekem. Csak hogy a hallgatók is tudják, hogy kiről van szó, hogy én kivel beszélgetek. Na, az a helyzet, hogy most itt elég sokat beszélgettünk Beth Hart kapcsán arról, hogy ugye ő már tavaly jött volna a fesztiválotokra, akkor nem tudott jönni, idén viszont egészen biztosan itt lesz. Azok a rajongók, vagy azok a jegyvásárlók, akik már tavaly megváltották a jegyet, nyilván nekik megvan a lehetőségük, ott lesznek a tavalyi jeggyel. De az azt jelenti, hogy most ez persze hülyen hangzik, kereskedelmi rádióban ilyenekről nem szoktunk beszélni, de idén már nem is tudtatok plusz jegyeket eladni?
2: De, tehát azért visszaváltották egy 1200-on, és azt eladtuk. Tehát, és azzal is szembesültünk, hogy most is múlt heti e-mailváltás, hogy hát visszaváltották, nagy hiba volt, és most amire ébredtek, már nincs jegy. Úgyhogy,
1: tehát elképzelhető, hogy van olyan is, aki visszaváltotta, de újra megvette, hát ki tudja, igen, tavaly hát még lehet, hogy nem tudták, hogy idén
2: le
1: tudnak el
2: gyűjteni, de ezt nem néztem meg.
1: Értem.
2: Úgyhogy ez a helyzet, hogy tényleg a tavalyi, ami a 4-es nézőtérből mondtam korábban, cirka 2000 pár száz ember nem váltotta vissza, többiek visszaváltották, és azokat újból eladtuk.
1: Térjünk már egy kicsit erre vissza, mert ez engem nagyon érdekel, amit az előző kör végén beszéltünk, hogy hát meg a Rider, meg nem tudom, tehát hogy teljesen másképp működik valószínűleg a világban turnéző előadók kapcsán, mint mondjuk a Magyarországon turnéző előadók kapcsán.
2: Nagyon nagy a változás, most már ugye én 24 éve csinálom a Veszprém Festet, és azt kell mondjam, hogy ma már, és hát ezt mindenki látja, amikor magyar sztárok gyakorlatilag ugyanolyan, sőt, sokszor nagyobb sebességgel töltik meg a nagy játszóhelyeket, Papászolnát, MVM Domot, Puskás Arénát, mind a nemzetközi sztárok, és ez most, tehát egy Azariának a Rider-e, meg a technikai cucchalmaza, az Rolling, nem Rolling Stone szintű, de tehát X kamion. Tehát nagyon nagy a top, a magyar pop topban nagyon komoly, olyan csökkent ez a gap, vagy eltűnt. Most a két heringre, mi nem nagyon foglalkozunk ugye magyar popzenekarokkal, mert a nagy színpadunkon ugye nemzetközi fellépők vannak, a kis színpadon, mert csak magyar jazzista, édes drága kis vokalista, jazz énekesek.
1: Hát jó, de hát ők is ezt nem hisznak azért, nem? Tehát
2: az egy más vonal, tehát itt azért ez nem, persze, de hát ugye a Rosé Riesling Jazz Fesztiválról ott ugye alapul mi azt adjuk a Riderben, mivel Rosé és Rieslingek, balatoni rozék, balatoni Rieslingek fesztiválja, alapból a művész sátorban, a színpad mögött, az úgynevezett backstage-ben minden zenekarnak jár egy üveg hűtött rozé, meg egy üveg Riesling, megfelelő mennyiségű vízzel.
1: Én is láttam már Rider-t, ahol az előadók még azt is megszokták határozni, hogy milyen típusú, vagy
2: igen,
1: hát kinek abszolút a pincéjéből legyen, stb.
2: Igen, ugye
1: de én azt gondolom, hogy az lenne a normális, hogy lássatok vendégül. Tehát amit ti tudtok adni, az valószínűleg teljesen más, mint amit tudnak nekem adni Los Angelesben, vagy Moszkvában, és akkor attól lesz különleges.
2: Erre tudnék példákat mondani, ugye a Train nevű zenekar, ami itt a Retroban is, azt szerintem playlisten van, tehát játszátok a slágerét, slágereiket, ugye őnek, ott az énekesnek Kaliforniában még borászata is van, és nagyon nagy borértő. És a Ridernek része a borlista, tehát csak néztünk, hogy tehát nehezen beszerezhető, 1000-1400 dolláros borok is voltak benne, és akkor ezt először én a 2007-ben, amikor először hívtuk a Gypsy Kings, még az eredeti line-up-al, tehát az eredeti, a Race, a Bayardo család, ugye, hogy az a nagy lemezeket följátszott, mert aztán volt időszak, hogy 4 vagy 5 Gypsy Kings is volt, meg van. Amikor nem ment a szekér, akkor szétszették a családot, de mindegy is, és ott volt először ez, hogy ugye ők Dél-Franciaországban Cannes mellett élnek. Spanyol számozásúak, de Dél-Franciaországban élnek. És ott benne volt a Riderben a legjobban preferált francia borok listája. Hát néztem, ott is ugyanez
1: de
2: volt.
1: De várj, az a legjobban preferált, vagy kötelező?
2: Na, tudom, hogy vagyok, ők minket szeretnének látni, mert nyilván ezeket ismerik. Értem. És akkor hát írjuk nekik, hogy figyelj, próbáljuk meg előre lemaszkírozni őket. Mondom, írjátok meg, hogy biztos nem tudják, hogy egyébként történelmi borvidékek kapujában lévő városba jönnek. A csopakfüredi borvidék, a magyar 25 történelmi borvidék legpatinásabb, nekem is ott van a 116 palackot megszámlálandó kis hobbi pincém. Ide jönnek, és próbáljuk meg rávenni őket, hogy egyébként nagyon klasszak, amiket írnak, meg a szerránosokat imádjuk mi is, de kiváló magyar házi szalámék, és nem tudom milyenek. Küldjétek el! Elküldtük, itt egy hétig nem történik semmi, egyszer csak hív a kolléganőm, aki levelezett a menedzsment, hogy figyelj, ez két dolog történt, az egyik ugyan egy ilyen válasz, mutatom az egyik ujjamat fölfelé, hogy nagyon szép az ajánlat, de nem, a másik, ami történt, hogy na, végre egy bevállalós, nagyon kíváncsiak vagyunk a borokra, hadd nézzük azokat, úgyhogy csabai szalámik, házi cuccok, Balaton felvidéki borok, a Paco de Lucia, Isten nyugosztalja, nincs már közöttük, ugye kétszer járt a Veszprém Festen, ugye ő pedig Gran Canarián, Dél-Spanyolországban élt, amikor a mexikói házában töltötte a szabadságát, és hát ő nagy vörös
1: boros. Állítólag ott is vannak borok, igen.
2: Hát igen, tehát ugye a spanyol vörös borok azért nagyon komoly, egy nagy challenge. Figyelj, a villányi vöröseket dugta bele a bőröngyébe. Tehát országmarketinget és bormarketinget is végez a fesztivál.
1: Igen, csak közben meg ez van, hogy amikor írsz egy levelet, hogy oké, be tudom szerezni nagy nehezen azt, amit te leírsz a Riderben, akkor nincs benne az a félelem, hogy oké, lehet, hogy a középsúlyukat mutatják, hogy nem azt szerez be, de olyan nem lehet, hogy visszalép, ha te nem. Azt nem teljesíted?
2: Hát, az nyitottak, tehát a trént is ugyanez volt a levél, mondtuk, hogy figyelj, borvidékek, kóstolják, benne voltak, és mondták, hogy klasszak voltak a borok, tehát kíváncsiak, tehát igazad van ebben. Egy kicsit bebiztosítás is. Aha. De ugyanakkor ugye a Tom Jones kétszer hoztuk Veszprémbe, és ott érdekes volt, hogy mind a két Riderben, az egyik, talán 4 év volt a két fellépés között, és benne volt, hogy emlékezés szerint 2001-es Dom Perignon Vintage Grand Cru pezsgő. Ami Magyarországon nem volt, webshopból, Ausztriából, nem tudom, 160-200 ezer forint környéké, kóstolj egy palack, 2 palack. Hát mondom, figyelj, jó, hát hozzuk be, hát ez fontos, a szőrtom egy lornak, hát akkor...
1: És el tudod képzelni, hogy 8 palack közelül ezt megissza?
2: És képzeld, bementem utána az öltözőbe. Mondom, hogy megnézem, hogy mit csináltak ezeken. Mind a kettő ki volt nyitva, szolidon 3-3 poár, mind a kettő félig meg volt, hát el volt fogyasztva, tehát hozzányúltak. Jön vissza 4 év múlva, mit látok a Rider be, ugyanezt a pezsgőt, jó? Mondom, ugyanezt akkor még egyszer. És ugyanígy. Nem volt kinyakalva, tehát csak finoman, ahogy egy úri társaságban kell, de ő ehhez szokott. Valamiért neki ez a 2001-es évjárat be volt kattam, vagy hát a Morikánti, szerintem azt is játszátok. Hát, igen, ő sincs már közöttünk.
1: Jeke, jeke.
2: Szóval mennyi nagy sztár volt nálunk, aki már nincs közöttünk, azért ez egyre aggasztó, mutatja az öregedés.
1: De nincs összefüggés a Veszprémi borok.
2: Nem, mi fiatalabbak vagyunk, persze.
1: A Veszprémi borok és a...
2: Nem. Pont a fordítottja volt, hogy a Riderben benne volt elég sok pia. Hogy az öltözőkbe, a backstage-be, az artiszké, ahol ők vacsoráznak, ott mennyi tömény. Megjön a turnémenedzser. Fölmegy a cateringbe. Még a zenekar, még buszban van. Az egy nagy kérése van, hogy azonnal a koncertig minden piát pakoljunk el. Mondom, tehát miért? Jó, mind elrontották, mert ha megkövetően nem lesz koncert.
1: Ja, hát hogy ők nem...
2: Nekiállnak a zenészek...
1: De ők nem tudják magukról, hogy koncert után lehet csak inni?
2: Nem tudom, hogy ez nagyon megmaradt bennem egyébként. Hogy
1: na de én ismertem olyan polgármestert, aki meghívott egy magyar, nagyon népszerű zenekart fellépni, ahol ugyanúgy benne volt a Riderben az, hogy mit esznek, mit szeretnének inni, milyen üdítőket és milyen alkoholos italokat, elég rendesen fel volt sorolva. És azt mondta, hogy mindent odaad, az alkoholos italokat is, de azokat csak a koncert után. Mert hogy ő azt gondolja ugyanezt, hogy nem berúgni jön neki, de meg annak a városnak, vagy városrésznek a közönsége nem egy részeg zenekart szeretne a színpadon látni. Tehát megihatják, odaadja, de csak persze. A koncert után.
2: Hát figyelj, nagyon művészvilágban itt nagyon nehéz megmondani, mert tényleg mindenfajta van. Most pont a Gary Moore jutott eszembe, akinek a első, meg a második koncertjében is benne volt, a Harley Davidson Veszprém Fest, a Harley Davidson csináltuk először, akkor jött először Magyarországra egyébként, és utána a Kovács Zoliékkal, a Broadway-osokkal, az még a megboldogult szimában. És ott például emlékszem, hogy a Sancerre, tehát a burgundiai Sauvignon Blanc, hogy annak ma, és ott a típusok meg voltak. És hát nem szórakoztunk vele, tehát aggódtunk, hogy mi lesz, legyen ez. És őneki van egy rituáléja, ami egyébként sok művésznek, hogy hogyan gitározza be magát, meg hogyan hogy mondjam, tuningolja fel magát a blues hangulatba a koncertet, és ennek a majdnem egy órán keresztüli őrült gitározásban az öltözőben, és a mellette párhuzamosan elfogyasztandó szanszer, ahogy én ezt megtapasztaltam, az egy fontos eleme. És így állítja be magát, így lőve magát. Most ezt nem úgy értem, hanem hogy hozza magát olyan szintre, hangulatra, hogy az neki megfeleljen.
1: Tehát ez ő rituáléja.
2: Ja.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Mészáros Zoltán a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mészáros Zoltánnal beszélgettünk tavaly, amikor azt mondtad, hogy tulajdonképpen a Bad Heart miatt lett bluesosabb egy kicsit a fesztivál, tehát hogy miatta raktátok körbe olyan előadókkal, hogy akik mondjuk jönnek Bad Heart miatt, megkapják a hasonló stílust. Most, hogy idénre jön, idén is kellett ezen gondolkodni, hogy kivel rakjátok körbe, vagy az már megvolt előre, hiszen én azt tudom, hogy talán már most is tudjátok, hogy jövőre kik jönnek.
2: Nem, azt még nem tudjuk. Most az, amikor megállapodtunk vele elég gyorsan, hogy akkor napban is megállapodtunk, tehát tudtuk, tavaly,
1: jó, hogy melyik napon
2: májusban volt talán lemondás, tavaly, ha jól emlékszem, és ott ilyen egy-két hét volt, akkor volt egy ilyen nagy online megbeszélése a Los Angeles-i menedzsmenttel, és akkor egy gyorsan megállapodtunk utána ebben, tehát tudtuk. Azt, hogy egyébként, hát ugye tavaly egyébként, tehát a Bonamassa is, tehát tavaly tavalyi 4-5 napból kettőn blues sztár volt. Tehát igen, akkor előteljesebb volt a blues.
1: Na most de én nem, azt hittem, hogy a pont azért, mert hogy az ilyen érdeklődésű közönségnek legyen több nap lehetősége a fesztiválon.
2: Hát, hogy inkább ott azt az ívet kaptuk, hogy mivel ez a közönség nagyon pontosan tudta, hogy ők közösen is turnéztak, meg lemezt készítettek, hogy nem lehetne azt megoldani, hogy valamelyik a másiknak a vendége, de nem lehetett megoldani, mert mindegyik egyébként két, tehát azon a napon, amikor a Bad Heart, azon a Bonamassa volt először, és a Bad Heart jött két nappal később, akkor már a Bonamassa Linzben játszott, tehát igen, nem lehetett megoldani.
1: Jó, lényeg az, hogy akkor az idei évet nyilván akkor azt már tudtátok, hogy Bad Heart jön. Hogy raktátok körbe, hogy direkt más stílusú vagy típusú előadók jöjjenek, vagy számítotok arra, hogy akik mondjuk jönnek Bad Heart miatt, esetleg maradnak több napra?
2: Nem, tehát az, hogy a Veszprém Festen tényleg egymástól zenei értelemben, zenei formátumban, stílusban viszonylag jelentősen különböző sztárok vannak. Ez egyrészt tudatos is, nyilván sokszor a szerencse, hogy éppen kinek jó az időpont, az is belejátszik. Úgyhogy azért, hogyha megnézzük a 4 napot, akkor tényleg ez idén is igaz, hogy azért kíváncsi vagyok, ha megnézzük, hogy mi a közös halmaz, meg lehet nézre gyűjteni, ugye, mert látjuk a vásárlóinknak az adatait, neveit, meg mindent. Ez,
1: ja, hogy látjátok, hogy ki az, aki ott lesz minden 4 nap.
2: Hát tudjuk ezt szűrni, hogy ki az, aki minden 4 napot van, ki az, aki 3-at, ki az, aki 2-t, melyikkel meccsel.
1: Én most azt gondolom, hogy nagyon színes. Nem biztos, hogy tudom az összes eddigi Veszprém Festnek a kínálatát, de az idei 4 nap fő fellépői az, mint hogyha 4 különböző fesztiválon
2: és lennének. Egyébként az utolsó napon az a Pink Martini nevű, szintén amerikai, ez a Seattle-ből való zenekar érkezik, akiként szintén tavalyra volt, de ők sokkal előbb lemondták, de ők lemondták az egész európai turnéjukat, mindenfajta ki sem tudtuk nyomozni, mert abból, de ott azért nem voltuk akkora bajban, mert idején, ez nagyon bolondul hangzik, mert mindig sosincs jó időben, de azért az, hogyha nem last minute-ben 3 héttel, egy hónappal, 2 hónappal koncert előtt mondják le, hanem és ilyen volt az Isaac Hayes-től kezdve, nem tudom, a Rigolettóig, aki tologiladást kapott annak idején, de akkor volt időnk.
1: Igen.
2: Volt tehát időnk.
1: Lehet, és ők is
2: ilyen szempontból ők is visszatérők, ugye hát ott is azért volt egy tárgyalás, azon nagy voltak, ezt vagy kompenzálni. Ott is ma az volt, hogy még nem volt teltház, de szerintem 2500 jegy el volt már adva. Tehát ez egy kellemetlen dolog volt nekünk bejelenteni, hogy nem lesz turné, nem lesz koncert, és nyilván visszaadtuk a jegyárat, mert akkor még nem is tudtuk, hogy egyáltalán idén összeáll a turnéjuk. Úgyhogy amikor idénre meg tudtunk állapodni, utána jelentettük be. Úgyhogy ilyen szempontból ugye ők, hogyha bluesról beszéltünk, a Bad Heart esetében a Pink Martin, az egy iszlatosan sok, önmagában is nagyon sok színű zenekar, rengeteg nyelven énekel, portugálul, franciául, chansonból induló, olaszul, angolul, tehát rengeteg nyelven énekelnek. Pont csináltunk a kis műsorfizetőnkben, lesz exkluzív interjú az énekes nőjükkel, és hogy miért ilyen nagy a zenekar, meg hát ezt lehetne úgy is csinálni, hogy bizonyos dolgokat nem hoznak élőben, hanem ők nem. De az volt a lényeg, hogy abba hisznek, hogy a zene az egy olyan univerzális nyelv, ami fölötte van egyébként a valós nyelveknek, és ez igaz is, ha belegondolsz, hogy
1: persze.
2: Igazából én mindig meglepődöm, hogy mennyi angolul nem, vagy nem igazán jó beszélő ember énekli az angol slágereket, vagy az, hogy meglepődött nálunk, hogy hát ennyien beszélnek franciául, mert énekelték vele a számait.
1: És közben nem, de az érzés az átjön.
2: Igen, tehát, hogy ez az ő filozófiájuk, és ebben azért sok igazság van, mert a zenei rádióban vagyunk, azért tudjuk, hogy a zene azon nagyon kevés dolgok között van, ami tényleg, meg a foci, ami aztán vallástól, akármifajta hovatartozástól függetlenül összeköti az embereket, és jó közösen együtt megfürdőzni egy igazi jó zenei élményben, hogy egy jó foci meccset is jó közösen alvarokkal nézni.
1: És ráadásul foci meccset is lehet nézni most majd a Veszprém Fest ideje alatt. Igen. Na de kicsit akkor majd részletezzük, hogy mire értettem, hogy ennyire színes. Most megint egy nagyon rövid szünetet tartunk, és aztán folytatjuk a beszélgetést Mészáros Zoltánnal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mészáros Zoltánnal beszélgetünk, és azért érdekes ez számomra, hogy ennyire színes a felhozatal egy fesztiválon, mert valamiért én ebben szocializálódtam, hogy voltak a rockfesztiválok, voltak a nem tudom, popfesztiválok, tehát valahogy mindig volt egyfajta stílus. Aztán persze az egész megváltozott, és hogy minél szélesebb réteget szeretnének elérni a fesztiválok, de én, ha jól tudom, akkor a tietek az valahogy mindig... annak is volt egyfajta stílusa, bár nem zenei értelemben, hanem hogy pont azt a réteget próbáltátok elkapni, akik nem biztos, hogy kimennek a szigetre, nem biztos, hogy részt tudnak venni olyan bulikon, ahol mondjuk nagyon sokat kell sétálni, sokat kell menni, ahol nagyon nagy a tömeg, tehát hogy olyan réteget értek el, és ehhez képest hívtok előadókat. És mondtad már Pink Martinit, akik ugye 18-án lesznek, ehhez képest egy nappal korábban a Kraftwerk.
2: Akik, hát az aztán nagyon kilóg, tehát ebben teljesen igazad van. Ugye Kraft, tehát a legendák. Tehát a Kraftwerk az egy legenda, nekem is volt a felső tagozatban, általános iskolában a 70-es évek végén Kraftwerk bakelitem, és emlékszem, hogy biológia szertárban délután, mert ott volt egy lemezjátszó megerősítő, ott hallgattuk. Szóval ez azt hiszem 70-ben vagy 72-ben alakult zenekar, és nem is tudom, érdemes lenne
1: hát együtt, hogy hány olyan zenekar van, aki... Az ős atya,
2: így van, ugye a komputerzált a komputerekből varázsolt és szintetizátor orientált zenének ők a... Tehát ez egy akkora újdonság volt, amikor ők ezzel, mert a David Bowie valahol nyilatkozta, hogy őt is elgondolkodtatta, hogy érdemes lenne elektronika irányába is egy kicsit elmenni. Szóval ő nagyon, tehát tényleg tehát szerintem nincsen...
1: Hát nagy hatású csapat.
2: Nincsen depesmód, nincsen DJ kultúra, nincsen szintipop, nincsen techno.
1: Ha ők nincsen.
2: Lehet, hogy van, de hogy ők ebben az irányban egy ikonikus legenda a zenekar, az biztos, és ez látszik egyébként az érdeklődésen is, én kicsit ettől is féltem, én mindentől félek ilyen.
1: De várj, ezzel kapcsolatban hadd legyen egy kérdésem, hogy ilyenkor te vagy a csapatod ül, és azt figyelj, hívjuk már meg a Kraftwerket, vagy azt látjátok, hogy ők éppen erre járnak, éppen ráérnek, tehát hogy kerül be ebbe a körbe, ebbe a listába, ahol nem feltétlenül ilyen típusú zenekarok jelennek meg a színpadaitokon, egyszer csak a Kraftwerk.
2: Hát mi elektronikus zenét nem nagyon csinálunk, tehát az nem klasszikusan a Veszprémfest műfaja, de egy ilyen retro elektronikus ikonzenekar azért beférhet. A sztori az viszonylag egyszerű, egy nagy olyan angol ügynökségnél vannak, akikkel mi nagyon régóta és nagyon sokat dolgozunk, Nora Jones-tól kezdve mondhatnék hosszú kígyózó sorokba énekeseket, és 23-ban voltak először nyáron felajánlva nekünk, hogy nem akarjuk-e, és akkor nem volt az időpont, mert ők nyár végén akartak volna jönni, és a 23-ban egy másik veszprémi koncerthelyszínen a Gyárkertben, akkor eljöttek ebbe, kvázi átpasszoltuk a gyárkerteseknek. És akkor most megint úgy alakult, hogy most júliusban itthon vannak, vagy Európában vannak, és hogy ebben a régióban is lehet ők velük foglalkozni, és akkor azt mondtuk, hogy akkor próbáljuk meg, nézzük meg.
1: És ők meg azt gondolják, hogy csak Veszprémben lehet Magyarországon koncertezni.
2: Hát ez érdekes. Hát voltak ők már azért, tehát ők még a régi, nem is tudom, többször voltak ők Magyarországon, hát ez egy nagyon régi zenekar, úgyhogy Veszprémben most már én visszajárok, hát sok visszajárunk van, Katie Melutászor, Tom Jones, Tom a Gregory Portertől, a Jamie Cullum-ig, a Richard Bona az egyik lennél visszajárunk, mert szerintem háromszor jött vissza, de négyszer, szóval azért vannak visszajárók, hát ahogy nagyon sok fesztiválon, azért 24 év alatt. Én azt szoktam, hogy várni kell egy pár évet. Tehát most a Bonom azt akart jönni egyébként megint.
1: Hát de most volt.
2: És akkor mondtam, hogy figyelj, ez nem jó, te ne csináljuk azt, hogy szerintem kell egy ilyen 2-3 év, és akkor utána ki is jönnek új anyaggal, már akik kijönnek új anyaggal, meg akkor úgy leüllepszik az egész vödör homok a vízben.
1: Bonom asszának nem lehet mondani. Szeretnék jönni, nem jöhetsz.
2: Nem.
1: Köszönjük, nem kérjük. Tetszett
2: neki a koncert, jól érezte magát, és az ügynök egyben mondta, hogy jövőre is turnézni fog, jövőre is itt lesz júliusban Európába, nincs a kedvünk hozzá.
1: Hát kedvetek nyilván volna, csak ennél változatosabbak
2: vagytok. Megmondtuk összét, hogy kicsi korainak érezzük, egyébként nagyon nagy tártkarokkal várjuk majd Joe Bonamassát vissza valamikor a Veszprém Festre.
1: Na ott folytottam beléd a szót, hogy vannak félelmeid, de ezt kis szünet után mondod el, jó? Kis szünet után elmondod a félelmeidet, jó? Mészáros Zoltán a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. hírek a Retro Rádióban.
3: Zivatarok csaphatnak le a Dunántúlon és északkeleten. Étrenddel is tehetünk a demencia ellen. Árrendőrt ítélt el a bíróság. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Zivatarveszély miatt adott ki elsőfokú figyelmeztetést 13 megyére a Hungaromet. Emellett Zalában és Vasban felhőszakadás miatt is citromsárga riasztás van érvényben. Ezeken a területeken rövid idő alatt nagyobb mennyiségű csapadék is jöhet. Az időjárásról a hírek végén hallhatnak bővebben. Tízezrek számíthatnak felszólításra az adóhivataltól, több mint 62 ezer adózó ugyanis nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött értesítést, aki még nem kapta meg, az a napokban számíthat rá. 30 napjuk van az érintett vállalatoknak a beszámoló bírság nélküli pótlására, aztán pénzbüntetés jön. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladás csökkentő hatásukkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. Börtönbe kerül az álrendőr. A férfi azt terjesztette magáról, hogy a terrorelhárítási központ vezető beosztású munkatársa. Azt ígérte egy családnak, hogy segít kiszabadítani a Venezuelában bebörtönzött rokonukat. A naív családtagok átadtak neki 17,5 millió forintot, a férfi pedig úgy tett, mintha intézkedne. Közben azonban a hivatalosan kapott hírek nyomán a család gyanút fogott és feljelentette az álrendőrt. Az 53 éves férfit 2,5 év börtönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte a bíróság. A vonat ablakán vetette ki magát egy külföldi fiatal. Az eset Zalában történt, számolt be a rendőrség. A 19 éves utas menet közben ugrott ki a szerelvényből, amikor a jegyét akarták ellenőrizni. A helyszínre rendőrök és mentők is érkeztek, mivel a fiatal mindkét lába súlyosan megsérült, kórházba került. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társammal benézünk a kulisszák mögé, megnézzük, hogyan épül fel egy fesztivál. Mészáros Zoltán, a Veszprém Fest tulajdonosa a vendég, mindjárt folytatjuk.

0: ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mészáros Zoltánnal beszélgetünk, a Veszprém Fest atya, kitalálója, főigazgatója, főszervezője, és belé folytottam ott egy ilyen mondat kezdeményt, hogy neked vannak félelmeid, mert én pont arról, vagy azzal szembesítettelek, hogy eléggé színesre sikeredett az idei felhozatal, ha a stílusokat nézzük, hogy kik lépnek fel. Ugye az utolsó napon az általad is meghatározhatatlan stílusú, nagyon sok stílusban működő Pink Martini, egy nappal korábban az elektronikus zenének az atyai, a Kraftwerk, aztán ugye azt megelőző napon Beth Hart, aki tavaly nem jött, de leginkább blues, és Juanesről még nem is beszéltünk, de majd fogunk. De mi a félelme a Kraftwerkkel kapcsolatban?
2: Hát tekintetben nyilván az, hogy elmennek a jegyek, az a félelmem mindig, tehát amiatt aggódom egy kicsit, hogy jól éreztük-e, meg jól jártuk-e körbe, hogy tényleg abban a léptékben, ahol mi focizunk, ez a 3-4 ezres nézőtér, van-e ekkora érdeklődés ezen a jegyáron, amit neki találtunk. Úgyhogy ez, mivel ez egy olyan fontos részét képezi a fesztivál finanszírozhatóságának a nálunk jegybét, ez van olyan év, hogy a 40%-a a költségvetésünknek, tehát ez olyan komoly, több 100 millió forintról beszélünk. Ezért ez nagyon nem mindegy. Ha alul kalkulálom mondjuk 10%-kal ahhoz képest, amit beírok ősszel a költségvetési terve, hogy mennyi jegybevétel lesz, akkor az lehet 20-30-40 millió forintos mínusz is, ami nagyon sok pénz minden tekintetben nekünk is. Hát látjátok, tudjuk, hogy mi a Magyarországon, hogy ugye 3 és 5 étterem zár be egy nap, azt hallottam most, és hát fesztiválok is sajnos zártak be, pont a Budapest Jazz Fest legutoljára itt Budapesten, aki pénz nyilvánvalóan finanszírozási okokból kényszerült arra, amit megléptek, és hát más fesztiválok is. Tehát azért ez nem egy egyszerű dolog ilyen szempontból. Tehát de nektek volt ebből, csak ez a félelmem.
1: De nektek volt ebből bármikor is problémátok, hogy nem fogyott annyi jegy, mint amire számítottatok?
2: Hát mindig van olyan, hogy tehát az, hogy mindig teltház legyen, azért az nagyon ritka, az nagyon jó, el kell kapni a line-upot.
1: Jó, de azt szokták mondani, most nyilván nem a zsebetekben turkálod, hogy a teltháznál már a szervezők keresnek, tehát hogy de teltház az, amikor minden összejön, de lehet, hogy már teltház alatt is, vagy előtt is az ember jól jár.
2: Hát tehát vegyesek a tapasztalataink azért, tehát minden évben van egy-két nap, ahol azért mellé nyúlunk, vagy nem találunk úgy bele, vagy nem olyan mértékű egyértékeit, még 70%-os házban, és én meg mondjuk 85-öt vagy 90-et tervezek, akkor az érheti az embert meglepetés. Tehát, és Magyarországon nagyon sok mindentől függ, tehát van egy csomó irány, ami a magyaroknak nem annyira megy, van, amit meg nagyon szeretnek, de egyébként a Juanesről akkor azért beszélték, mert ugye ő a nyitónap, és ő is ilyen szempontból egy viszonylag exkluzív, kolumbiai születésű ilyen Grammy gyűjtő pasi, mert azt hiszem, hogy 24 latin Grammy díja van, és 4 normál, ez a latin is normál, Grammy díja van. Egyébként Medellínben született, ahol hát más hírességek, hogy a Narcos főszereplőiről is beszélnek, és ott született. És egy nagyon, nagyon érdekes figura. Én azt hiszem, hogy a retroban is a La Camisa Negra biztos van, még egy
1: slágere. Hát ezt annak idején még a Megboldogult Class FM-en indítottuk
2: igen,
1: el.
2: Igen, mert ez a sláger, ez nem mai gyerek már. Igen.
1: És még és Hóna Mirigy is feldolgozta.
2: Így van, és én azt hiszem, hogy ő is csak egyszer ott Magyarországon. Aha. Például a latin zene ilyen, hogy a latin zene Magyarországon azért az nem, a bluestól is féltem, elmondtam itt az elején, hogy nem tudtam, hogy éppen most.
1: Igen, a bluesnak legalább van egyfajta magyar megfelelője. Talán a latinnak is, de a latin az nem tört akkora utat magának itt Magyarországon.
2: Igen, igen, igen.
1: De ettől függetlenül megint csak elmondom, hogy nem az ebben turkálva, de Juanes jegyek jól állnak? Tehát, hogy

0: Van elegendő érdeklődés rá?
1: Igen, de Juanes jegyből még azért el tudnánk adni bőségesen, hogy mindenkit buzdítok, hogyha van kedvük egy jó latin fiesztára, akkor az első napon ezt megtehetik július 15-én a Juanesnek a koncertjén. Hát ő a latin pop,
0: igen.
1: Kicsit egyébként kolumbiai elemek kre is épülve, és ez ugye eredetileg keresztettem a műfajt, hogy világzenével indultunk. Világzene, jazz és opera. Ez volt gyakorlatilag a 2007-ig, amikor az első pop zenekart korábban, mint a Gypsy Kings behoztuk, és elkezdtünk pop felé is menni. De a Gypsy Kings is egy nagyon jó példa arra, hogy azért az popzene, de latin popzene. Igen. És ugye az meg a flamenco felől közelíti, hát a Tonino Bayardo az egy elképesztő flamenco gitáros is, amellett, hogy a zenekar alapítója, meg egyik zeneszerzője.
0: Hát igen, ők azért lettek popzenekar, mert népszerűvé vált az a világzenei stílus, amit ők játszanak.
1: Így van, így van. Tehát ez nincs távol azért attól, azért nyilván ezt már nem lehet abban az értelemben world musicnak hívni, mondjuk a nem tudom. Hát a Richard Bona az is, meg inkább a jazz felé, meg a jazz pop között egyensúlyoz, de olyan értem, mint a Salif Keitát, aki az egyik első nagy világzenei igazolásunk volt még föl a várban, hogy egy mali énekes, fantasztikus afrikai énekes, azért az klasszikus világzene, tehát az is európai világzene, de azért sokkal közebb a tradicionális hangszerelésében, a hangszerekben, meg mindenben a tradicionális afrikai népzenéhez. Úgyhogy azért Juanes nem, azért pop sztár. Én aztán Budapest Parkban volt egyébként.
0: Én is úgy emlékszem, de Juanesnek ilyenkor jön a teljes zenekara, tehát ugyanazza.
1: Gyerekek, mindenki jön.
0: Tehát azzal a zenekarral lép, csak mert vannak olyan előadók, akik úgy jönnek el Magyarországra, hogy magyar zenészek kísérik. Nem biztos, hogy a pop műfajban ez divatos, de hogyha ennyire messziről jön, de ettől függetlenül hozza az egész zenekarát.
1: Hát ez inkább operában, a mi tapasztalatunkban, meg a mi repertoárban az operában van, hogy ide egy opera világsztár, és akkor hogy jön az operaház zenekara. Mondjuk az Annette Repkót nagyon sokszor kísérte a Magyar Állami Operaház zenekar, hogy őnek ugye a kisújukban van a teljes opera irodalom, tehát könnyűbb, kevesebb próbával.
0: Tehát igen, de volt ugyanígy rossz gyárt is Magyarországon,
1: hogy magyarok kísérték. Vagy amikor olyan arancs van, hogy kell bele egy felbővített kamarazenekar. Akkor is sokszor utaztatni egy nagy 60-80 fő zenekart, azért ez nem mindenki George Michael meg Sting szimfonik, hogy azt a zenekart hozza, akivel Angliában ezt kitalálta, hanem ezt nagyon sokszor átküldik a partitúrákat, a magyar zenekar gyakorolja, és akkor van egy vagy két beállító próba, és mehet a koncert.
0: Ja. És működik, mert hogy el tudják játszani.
1: Úgyhogy olyan ezzel nyitunk, úgyhogy igazából szerintem a latin poptól a balladisztikus bluesig Beth Hart, az elektronikus pop atyaig, Kraftwerk, és hát egy ilyen nagyon sokszínű a chansontól az olasz slágereken át, nyilván a klasszikus latin jazz slágerekig mindent bemutató Pink Martin, nem egy koktél. Pink Martin ez egy koktél, ugyebár, abban is elég sok minden van. Kicsit olyan a zenekar, hogy abban is elég sok minden van. Sokfajta, sokszínű.
0: Az előbb már mondtad, hogy ha vagy szeretnéd, akkor le tudnád követni, hogy vannak olyan vendégek, akik minden nap mindenre kíváncsiak. Nálatok ilyen, hogy bérlet nincs is, tehát ami ilyen egész...
1: Nincs, pont abból fakadóan, hogy ahhoz képest, mint, tehát hogy az a tehát, hogy annyi napról napra más és mások. És most gondolj bele, hogy most ebben az évben nincs opera, utána 23-ban csináltunk opera, 24-ben is csináltunk operát. De most nincs. Tehát az a közönség minden tekintetben más, minden. Nyilván van egy kis átfedés a jazzzel, de most például ebben az évben klasszikus jazz, mint ami a Gregory Porter volt, vagy amin nagyon sok jazztát hoztunk már ide, az pont nem lesz. Tehát kicsit jazzy, tehát a Pink Martin az egy popba is, meg a jazzbe is bele-bele nyúlkáló zenekar, de azért nem, olyan értemben nem tartom, hogy jazz zenekarnak én, mit tudom, én a Chick Corea-t, vagy a Herbie Hancock-ot.
0: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Mészáros Zoltán a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mészáros Zoltánnal beszélgetünk, a Veszprém Fest hány éve megy? Hányadik alkalommal?
2: Ez a 24.
1: év. 24. És közben itt nézem, hoztál nekem egy ilyen kis füzetet, hogy ezen rajta van-e a 24. de ezt nem hát látom. De mindegy is. De lényeg az, hogy el tudtad mondani. És közben azt nézem, hogy mikor ezt a hallgatók hallják a beszélgetésünket, addigra a kísérő rendezvény, a Rosie Riesling Jazz Festival már elindult, ahol azért van jazz is, de leginkább ott hazai előadók vannak, ugye?
2: Igen, tehát bizonyos értelemben ellenpontja a nagy színpadnak, ahol jellemzően nemzetközi sztárok vannak, és nemzetközi produkciók. Ez a kis színpadunk, én úgy is szoktam hívni, ez egy bűbájos a város szívében, az Óváros téren, ami a régi piactér volt, gyönyörű barokk épületekkel körbevéve, egy borfalú szorításában egy jazz színpad. Pont a pár hete megjelent portfólióban, nem a még zenei szaklap, hogy a Veszprém Fest a Jazz Fesztivállal is megajándékozza a borszeretőket. Na hát ez egy abszolút, mintha én írtam volna, pedig nem én írtam. Tehát ott itt most abban azért 24 magyar jazz és jazz közeli fellépő van, egy nemzetközi sincs, nagyon erőteljes ebben a vokális és énekes nőkkel felálló magyar jazz mezőny, a Márkus Lizától kezdve a Nagy Noémi, akkor a nem is tudom még, kik vannak itt még, mondtad a Sapszon Orsi, Kovács Vali, Szigeti Juli, akkor a Gere Benzita, Kuna Vali, tehát egy csomó olyan jazz énekes is a zenekara van. Nyilván ebben a borozós barátokkal, családdal, haverokkal együtt a térre kimegyünk, dumálgató millióben. Fontos az, hogy a jazz a legbarátságosabb arcát mutassa meg, a sokszor nem is jazz értő közönségnek, és ebben az a vokális jazz nagyon jó beleillik. És hát persze minden, ami ehhez közel, aminek azért van köze a jazzhez, mert a rockabillynek van köze a jazzhez, a soulnak, van köze a jazzhez, a funkinak, van köze a jazzhez, a Django jazz az maga a nevében is benne van, csak kicsit másfajta jazz, meg a swing, úgyhogy ilyesmik vannak. És latin jazz.
1: De mindeközben a nagy színpadon, amikor jönnek a világsztárok, akkor csak az az egy előadó van? Igen. Tehát, hogy az ott nem fesztivál jellegű, hogy egymásnak
2: nem,
1: adják valami
2: kilincset. Nem az, délután, vagy akármikor, és akkor délután 2-től, 4-től, 6-tól, 8-tól, hanem egy headliner, one headliner fesztivál. Ezer oka van neki. Egyébként például megéreztük a klímaváltozás okozta borzalmakat. Tehát annyira meleg van mostanában a fesztivál környékén, most azzal együtt is, hogy néha elkapunk egy-két hideg frontot.
1: Hát figyelj, nyár Nora közepén Jones csináljátok, koncerten. Mire számítasz?
2: Este 9-kor kezdődő koncerten volt olyan Nora Jonesnál, hogy 29 fok volt még 9-kor. És az a szerencse, hogy egyébként mind a várban is, a nap már nem éri este, úgy 8 körül már nem éri a nézőteret, meg a színpadot se a nap, tehát van egy ilyen sunset előtt hangulata, és hát a másik az ugye azért mindenki ezért a koncerten, a festett színházi színpad látvány azért az a legszebben, a sötétben jön ki. Na most, hogyha 9-kor kezdesz nyáron egy koncerten, amikor 9:30 után megy le a nap, akkor erre azért csak a koncert második felében van lehetőség. És ha már a világ minden lámpáját felrakatják velünk a rádió szerint, akkor használjuk is.
1: Hát akkor meg már be kell kapcsolni, viszont ha már be van kapcsolva, akkor legyen látható is, ehhez kell az este. Igen. Viszont akkor így viszonylag későn érnek véget a koncertek?
2: Hát azt nem mondanám, mert a 11 óra, 3-11, 11 az nem annyira késői, és ezért is van az, hogy kicsit összehangoltuk ebbe az évben a Rosie Riesling Jazz-zel, és azokon a napokon, amikor a nagy színpadnak ott van a 3-4 ezer fős közönsége, nagyon sokan ilyen after party jellegen még nem akarják abba adni a koncert élvényben való fürdőzést, és felmennek. És korábban, amíg éjfélig volt ott csak zenekar, vagy 11:30-ig, akkor nagyon keveset kaptak belőle, hogy ezek a napokon arrébb toltuk, tehát ha valaki fölére, egyébként 300 méterre van a légvonalban két helyszín egymástól, csak hát Veszprém az egy ilyen 8-7 domra épült, dimbes dombos valami, tehát nem a könnyű oda fölkeveredni, itt most akkor legalább egy jó órát még részt vehetnek az utolsó zenekarnak a produkciójában. Amúgy itt a jazz mellett ez egy borfesztivál is, tehát itt nekünk régi hivatás, mi balatoninak érezzük magunkat, balatoni szív dobog bennünk, ezer szálon kötődünk, én is ott nőttem fel, most ott is élek félig meddig, én is foglalkozom szőlővel, magam hobbista módján, meg borral, tehát itt a 30 borász, 30 koncert, 10 nap, igazából több mint 30 borász van, és ezek túlnyomó részben a balatoni bor régiónak, tehát be Somlót is bele kell érteni a borai. Volt olyan év, hogy több mint 200 fajta balatoni bort lehetett megkóstolni, de azért nagyon komoly dolog ám ezt egyenként mindvégig kóstolni.
1: Megint tartunk egy nagyon rövid szünetet, és aztán folytatjuk. Mészáros Zoltán a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mészáros Zoltánnal beszélgetek, és korábban, amikor indult az egész Veszprém Fest fesztivál sorozat, akkor ti fönn voltatok a várban az érseki palota előtt.
2: Így van, így van.
1: Aztán ott a felújítások miatt leköltöztetek ugye a História Park, vagy tér?
2: Kert.
1: Én nem tudom, hogy állnak most ezek a felújítási munkák, hogy lesz-e visszaköltözés, mi a terv?
2: Ne rohanjunk ennyire előre.
1: Jó, csak kérdezem, hogy most mi van.
2: Potato, vagy forró krumpli, ahogy mondják, amiről beszélsz. Gondolkodunk ezen, tehát nagyjából elkészült a egyébként, tehát mindenki várakozásánál tovább nyúló várrekus és gyönyörű lett. Tehát olyan gyönyörű hátsó kertek nyíltak meg, olyan gyönyörűen lettek felújítva az épületek, hogy ez bennem, akiben egyébként a fesztivál gondolatát, ez az úgynevezett Szent Háromság tér jelentős mértékben inspirálta, tényleg fölmerült a gondolat. Gondolkodunk ezen, majd meglátjuk ezt szerintem az ősz. Legyünk túl ezen a fesztiválon.
1: De hát ezt nyilván nem ti döntitek el csak. Tehát, hogy hát ez gondolod-e, hogy ott az ilyen jó néz neki?
2: Nyilván közös döntés, meg kell beszélni az érsekséggel, meg kell beszélni a várossal. Ha meglátjuk, ne rohanjunk előre, most próbáljuk ezen a fesztiválon túl lenni, majd aztán össze-visszatérünk.
1: De valószínűleg a közönségben megszerette az új helyszínt.
2: Nyilván. Egyébként nagyon bizonyosért, ugye fent azért egy szakrálisabb térről beszélünk, ott ilyen 18. századi barokk építészeti stílusba sorolt épületek szorítják körbe azt a teret. Egyébként ez nagyon sok művészt megihletett, most nekem a legelső élményem az Jancsó Miklósnak szerintem 68-ban készült Fényes Szelek című filmje, ahol a Madaras József meg a Kozák András ott a Szentháromság szobor környéken kergetik egymást, emlékeim szerint a nagyon régen láttam nyilván a filmet. Tehát azért ez egy másnak is adott inspirációt. Ilyen értelemben egyébként a História Kert az a mindenkori veszprémi érsekek, ugye püspökök is, nyári lakjának, a rezidenciájának a parkja. Tehát van köze hozzá, és ráadásul ugye itt a parapetje az egésznek, a színpad mögött az egész várnak a sziluettje van. Tehát azért van historikus történelmi kapcsolat, link a két helyszín között ilyen tekintetben. Ez egy kicsit nagyobb, hogy ott a sétpataknak a partján egy völgyben van, azért mutatja azért a dimenziókat, hogy akkor a parkja volt a nyári rezidenciájának a mindenkori veszprémi, és 4000 ember elfér ott azért.
1: És egyébként a várban nem férhet ennyi ember?
2: Azt mondanám neked, hogy attól függ, hogy ugye egy jazzkoncerten, operakoncerten leültetünk mindenkit, az itt a História Kertben most 3000-es, ott olyan 2100-as. Hogyha csak a VIP-et ültetjük le, vagy egy kisebb tribünt, mint itt, és előtte meg a küzdőtér álló, akkor itt lent ez 4000-es összességében, az meg olyan 3000-es. Tehát azért egy 1000-rel kisebb. Majd meglátjuk, ne rohanjunk ennyire Csaba előre. Ma visszajövök jövőre, mit szólsz hozzá?
1: Én ebben biztos vagyok, hogy akkor is nagyon jót fogunk beszélgetni, csak én erre voltam kíváncsi, hogy ez ilyen átmenetinek gondoljátok ti, akik ezt az egész fesztivál csináljátok, vagy úgy érzitek, hogy megtaláltátok az új helyszínét a nagy színpadnak.
2: Jól érezzük itt magunkat, eredetileg átmenetinek gondoltuk, és most gondolkodunk azon, hogy is gondoljuk.
1: Mit szól ez a város? Tudom, hogy ezt minden évben megkérdezem, de főleg, mert ugye előbb beszéltük, hogy 9-es kezdéssel 11 előtt biztos nincs vége a koncerteknek abban az értelemben, hogy az emberek akkor még az utcán vannak, akkor még valamit aftereznének, valamit még fogyasztanának, beszélgetnének arról, hogy milyen volt, esetleg elmennének egy másik helyszínre, ahol folytatják. Mit szól ez Veszprém? Mennyire van erre felkészülve? Milyenek a visszajelzések?
2: Veszprém 24 éve megy, ugye itt ezen a helyszínen lent 8 éve vagyunk. Az igaz, hogy most a mostani nasz, míg a várban alig vannak lakók, sőt nincsenek is lakók, tehát van ott egy paplak, de nyáron szabadságon vannak, mert pont nem ott vannak, az éjszesség szünetel. Tehát ilyen szempontból az a fajta környezeti problematika minden szabadtéri fesztiválnál a lakókkal kapcsolatos zajhatásokból fakad, az itt ezen a helyszínen jelentősebb, mert ez egy rezidenciális lakóövezet, ezért is van az, hogy mi 11-nél tovább nem nagyon húzzuk, azért persze nyilván nem 10 órakor van vége, de 11-kor van vége. Fent az Óváros tér is viszonylag olyan szempontból, még a Rosé Riesling Jazz Fesztiválnak a helyszíne, ott ott is azért kevesebb a lakó, tehát középületek vannak. Veszprém azért City of Music, tehát a UNESCO, tehát nem csak 2023-ban egy európai címet, az Európa Kulturális Fővárosa címet nyerte el, hanem ezt 18-ban nyertük egyébként el, és 21 őszén pedig elnyertük első magyar városként a UNESCO zenevárosa címet. Tehát a zene a veszprémi identitás szempontjából az egy nagyon meghatározó valami, ebből is fakad az, hogy egy 53 ezeres kisvároshoz képest őrületes mennyiségű fesztivál van. Ja, van az utcazenétől a, nem tudom, a Gyárkerten át, a Auer Fesztivált, ami klasszikus hegedű és vonós fesztivál, a régi zenei fesztiválig, ami lent van, a barokk zenét játszik lent a jezsuita templomban, és a kórusok éjszakájáig iszonyatos mennyiségű aktív kórus van Veszprémbe, komoly zeneiskolája van, ilyen szempontból én azt hiszem, hogy a veszprémiek egy kicsit hozzászoktak ehhez, most a hétvégén is szabadtéri és ingyenes fesztivál van. Úgyhogy nyilván de az a Veszprémnek az is benne, vagy a veszprémiek, vagy a Balatonhoz is kötődnek, és nagyon sokan eltűnnek onnan a hétvégeken. Meg szerintem, akiknek ebből elege van, és megtehetik, akkor ilyenre, hogy a párizsiak is el szoktak menni Párizs belvárosában nyáron, mert nem bírják a turistákat, ugye bár meg a barcelonaiak. Tehát azért Veszprémet nem merném semmilyen tekintetben ezeken a metropolitán hatalmas turisztikai desztinációkhoz hasonlítani, de az tény, hogy a veszprémi középosztály, felső középosztály nem nagyon van Veszprémben nyáron, hanem valahol itt a Révfülöp és a Balaton kenesek közötti kis faházában, nyaralójájában, kasztillójában, dácsájában, pincéjében, meg a teraszán van. Én nagyon sokszor, én is ugye lovas...
1: Ezt akartam mondani, hogy ez rád is igaz.
2: Rám is, önkritikusan is mondom, de ez a reformkor óta így van. Tehát Veszprém, ez nem most van, ez 150 éve így van, hogy Veszprém nyáron más jellegű, és a Balaton az nem csak áldás Veszprém tekintetén, mert sokszor átok is, mert ezt a polgárságot elszívja. És nem akarok ilyen hosszú és szép sztorikba belemenni, de ez kétségtelenül így van. Úgyhogy ilyen szempontból talán az, akinek baja van ezekkel, az megteheti, vagy egy részük megteheti, nincs ott egyébként. És az alakútelepeken, ahol nagyon sokan laknak, ott nincsenek fesztiválok.
1: Nagyon sok helyen találkozom ilyen rendezvényeken, ahogy jövök, megyek és műsort vezetek, vagy akár fellépek énekesként, hogy a helyiek kapnak lehetőséget olcsóbban vagy kedvezményesebben, mint tudom, a lakcímkártyával bejutni. A veszprémieknek van-e bármilyen lehetősége?
2: A veszprém kártya, az most egy úgy digitális kártya, 10% olcsóbban lehet bejönni. Van, érzékeljük, hogy bejön valaki, ezt nem tudta, és akkor fogja magát, és akkor elmegy, online gyorsan regisztrál, és visszajön, mert négy, mit tudom én, egynél az 100.000 forint, ez már 10.000 forint.
1: Igen.
2: Tehát az egy jelentős tétel, tehát a veszprémieket próbáljuk ezzel preferálni, és például a Rosalizni jazz napokon nem csak a közön, mert ott míg a nagy színpadokon a közönség 75% az nem veszprémi, nagyon erős a budapesti közönségünk egyébként, nagyon erős a dunántúli közönség, nagyon erős Győr, Fehérvár és Pécs, például a három legerősebb dunántúli város, ezt nézzük, hogy honnan jönnek. Azért itt a Rosalizni jazz line-upban nagyon sok helyi zenekar van, akik hozzák a helyi közönséget, és ott pedig fordítva van, ott a 75% az veszprémi, és a többi a nem veszprémi. Úgyhogy minden szempontból figyelünk mindenkire, nagyobb a mix, és ott mondom, olyan rezidens veszprémi zenekarok, mint a Bluesberry Band, ami egy iszonyú jó parti zenekar, blues-orientált parti zenekar, vagy a Gyöngyhalász latin zenekar, vagy a Swing a 20-as, 30-as évek swingjeit játszó szintén veszprémi tanárokra, jelentős részben a híres lovasi gimnáziumban tanító tanárokra. Éppen ők mind rezidensek, a 15. éve csináljuk, a 16. lesz a Rosalizni Jazz.
1: Ez mindig ott vannak?
2: Ez a három zenek, ezek minden évben fellépnek, és több százas közönséget hoznak. Hozzák a haverokat. Tehát figyelünk Veszprémre, és próbáljuk a türelmükkel nem visszaélni, és próbáljuk meghálálni a toleranciájukat.
1: Van még egy körünk, jövünk nem sokára Mészáros Zoltánnal itt a Retro Rádióban, a Dobaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mészáros Zoltánnal beszélgetünk, ugye a Veszprém Fest kapcsán ültünk le idén is, és volt már egy ilyen fél mondatod erre vonatkozóan, hogy hát ugye most itt vagyunk, ebben vagyunk benne, nyilván most azt várod, hogy ez nagyon jól sikerüljön, hogy minden úgy menjen, ahogy te azt, vagy ti azt elképzeltétek, de mennyi időt adtok magatoknak a pihenésre? Mikor indul el a jövő évi Veszprém Festről való gondolkodás?
2: Hát az már elindult, tehát most pont a hetekben is már kaptunk ajánlatokat, meg elkezdtünk gondolkodni azon, hogy jövőre akkor kiket látnánk szívesen. Tehát ez elindult ilyen szempontból éves dolog. Különböző ritmusa van. Azért az augusztus az elvarjuk a szálakat, megpróbálunk elszámolni.
1: Megpróbálunk elszámolni. Ez.
2: Már a támogatóinkkal, jegybevétellel, meg mindennel. És az augusztus egy kicsit azért ilyen booking szempontból is egy off-season, és akkor szeptembertől viszont gőzerővel elkezdődik a következő év fellépőinek a levadászása. Akkor ez elmegy általában jó esetben 2 hónap, 3 hónap, és akkor november közepén, végén, vagy december legelején beszoktuk jelenteni a következő műsort, azért is, mert a karácsonyi szezon az utóbbi 5-10 évben nagyon, nagyon jó szezon volt, és egyre több magyar választotta a koncertfesztivál élvényt ajándéknak.
1: Hát igen, mert én azt gondolom, hogy az ilyen típusú rendezvények, fesztiválok leginkább a lélekre hatnak, tehát hogy igen. Emléket és élményt lehet gyűjteni. De ezzel kapcsolatban csak egy kicsit hadd térjek vissza az előző körünkhöz, hogy oké, hogy ez Veszprém Fest is hihetetlen élményeket és emlékeket ad az embereknek, de mekkora lábnyomot hagy. Tehát, hogy az a része, ami a fesztivál után, nem tudom, kitakarítani a várost, a fellépéseknek a helyszínét.
2: Egyrészt nem vagyunk egy tömegrendezvény. A tömegrendezvény abban az értem, hogy nyilván ez nem egy 200 fő jazzklub, sőt az már 200 fő jazzklub nagy jazzklubnak számít.
1: Igen.
2: De azért ez a 3-4 ezer fő, noha ez nagyobb, annál a 2-3 ezer, mint a várba voltunk. Nem használjuk ezt a butik fesztivál szót, lehetne egyébként, annál egy kicsit én nagyobbnak érzem, de azért és a közönség abszolút plusz 40-es, sőt, plusz bizonyos koncerteken, például operánál, vagy látott a bluesnál, ott inkább plusz 50-es, vagy 50 fölötti.
1: Lehet, hogy őrök autóval érkeznek, kell teljes, parkoló.
2: Igen, van egy, de más típusú lábnyoma van, mint egy 10-20 ezres nagy színpaddal működő nagy, és kifejezetten a 18-29, vagy a 18-34 éves generációkra fókuszáló fesztiválnak. Tehát ilyen problémáink nekünk nincsenek. Tényleg, tehát nagyon gyorsan, kulturáltan visszarendeződnek a terek. Nincs olyan szemétterhelése a fesztiváljainknak, mint a ettől sokkal nagyobb mennyiségű fiatalra dolgozó fesztiválnak. Tehát én szerintem ilyen szempontból abban a gyönyörű, barokk, belvárosi, természeti millióban, meg szakrális millióban vagyunk, nagyon jól beleilleszkedik ez a profil ezzel a közönséggel.
1: Az esőhelyszínt az csak esőhelyszínnek használjátok? Tehát, hogy amikor például iszonyatosan meleg van, akkor nem használható?
2: Este azért ugye az érsekek azért jól kitalálták, hogy ennek a völgynek, ahol vagyunk, ennek mikroklimája van, egyrészt észak-nyugatról nyitott, másrészt pedig a vár főteréhez képest sokszor 2-2,5-3 fokkal is üvesebb van. Ugye a sétpatak, tehát most már azért sokkal szerényebb méretekben és vastagságban tölti ki a medrétint mondjuk 20-30-40-50-80 vagy 100 évvel ezelőtt, még csónakázó tó is épült rá, az ennek is van egy hűtő hatása, úgyhogy ahogy lemegy a nap, még a 35 fokos napokon is ott nagyon kellemes nyáreste van, mert az a vár meg leárnyékolja, tehát ilyen szempontból jól meg van tervezve az egész. És
1: tehát akkor csak, ha tényleg valami olyan vihar van, eső van, akkor mentek
2: most
1: a
2: ebben az évben. Vannak olyan évek, amikor belefutunk, vagy szerencsénk van olyan nagyságrendű sztárokba, akiről eleve azt gondoljuk, hogy ez a 3-4 ezes lépték kicsi neki, lásd Sir Tom Jones, és akkor fájdalom, szívünk fájdalma, mert nem tudunk ez a gyönyörű szabadtéri, tényleg csillagos ég alatt a patakpartján, a fák között a várról a háttérben lenni, akkor eleve oda hirdetjük meg, de ezek bejöttek, a Diana Krall volt az első, azt gondoltuk, hogy kicsi lesz neki, és kicsi is lettünk. Most másodszor már egyébként visszahívtuk, akkor már a kertben volt, a Sir Tom Jones mind a készen bent volt. Ebben az évben minden egy koncert a szabadtéri helyszínre került meghirdetésre, és ha az idő engedi, ott is lesz megtartva, és csak akkor megyünk az egyébként szerintem akusztikai értelemben nem rossz Veszprém arénába, ugye a kézilabdás hírességének a csarnoka, hogyha rossz az idő.
1: De az esőnap az ugyanaz a nap.
2: Ugyanaz.
1: Tehát nincs ugyanaz, az, hogy ugyanaz, ma tehát... rossz idő volt, akkor inkább holnap lesz nem, a koncertben.
2: Nem. Pont az a lényeg, és ez nagyon sok energiát és pénzt öl fel, hogy felépítjük ugyanezt a nézőteret az arénába is. Aha. Gyakorlatilag a teljes hangfénypark be van építve, be van székezve, be van számozva. Amikor valaki vesz egy jegyet a Veszprém Festre, ott rajta van, hogy a História kertben, a tribünön, a C-szektorra, nem tudom, 6. sor, 9. szék, és az arénába pedig az óvaszóló jegye.
1: Tehát az ugyanúgy, tehát hogy nem akkor kezditek el építeni, amikor kiderült, nem, hogy este nem rossz idő van, tudszak, mert hogy annyi idő nincs rá.
2: Nem tudsz ekkora produkciót így felépíteni. Tehát hát az be van építve sajnos, és odaépítjük, oda rakjuk hozzá az eszközöket, a forrást, és reménykedünk, hogy nem használjuk.
1: De közben meg...
2: De ha leszakad az égai, és...
1: Kidobott pénz.
2: Hát a Totó volt itt tavaly előtt. Mm-hmm. Totó. Ő is ugye retro rádió playlisten van. Igen. Legalább egy vagy két számával. És akkor az volt, hogy 4 hétig elképesztő ez a 35 fok volt, és jött, már láttuk, hogy jönni fog pont a fesztivál elejére egyébként egy ilyen északnyugati zivatarokkal front, és ők Ausztriában egy kastélyparkjában volt a Bécs mellett előző nap. Azt a koncertet 10:30-kor az osztrák katasztrófa védelem leállította, és kiürítették az egész koncertet, és akkor elkezdtünk velük tárgyalni, ez jön erre feljárt, ők is látták, vagy tudták, és mondtuk, hogy hezitálunk, hogy mi legyen, hogy vállaljuk, azt mondták, hogy ne, még egy olyan koncert, mint tegnap, hogy a koncert kétharmadán, amikor az emberek már tényleg nagyon benne voltak, emiatt megszakít a koncertet, ezt nem akarják kockáztatni, nem érdekli őket, menjünk be. Úgyhogy, és egyébként ide jött, és pont olyan 9 és 10 között leszakadt az ég alja.
1: Tehát akkor igazuk
2: leszakadt
1: is volt.
2: Igazuk is volt. Ilyenkor ugye az, hogy nekem el kellene nőzem ezt reggel, 2 meteorológussal dolgozom, és onnantól kezdve, hogyha azt a döntést hozom, hogy akkor bemegyünk, és egyébként egész nap erőfényes napsütés, mert az a prognózis, hogy Zoli, egész nap 35 fok lesz, de este 9-kor szétnyílik az ég, és leszakad az ég alja, akkor ilyenkor én imádkozom, hogy szakadjon le, mert különben édesanyám említési száma jelentősen alacsonyabb lesz. Mama, ne haragudj.
1: De hát a lényeg az, hogy a biztonság meglegyen, tehát a nézők biztonsága, meg hogy vagy a hát koncertet meglehetesen.
2: Hülye vagy? Hát most miért tetted? Na. Te nem látsz, nincs szemed, nem néztél fel az égre?
1: Egyszer volt egy ilyen fesztivál, most zárójelben mondom el, ahol én műsort vezettem, és napközben ugyanúgy jött a vihar, és mondták, hogy itt akkora vihar lesz, le kell mondani az esti koncertet. Lemondták az esti koncertet, a zenekar, aki már úton volt, visszafordult, majd aztán a vihar elkerülte azt a területet, kisütött a nap, és este megérkezett a közönség.
2: Hát ilyen volt.
1: És várta a zenekart, akik nem jöttek, mert visszafordultak, hát figyelj, mert lemondták.
2: A Veszprém Fest legelső koncertje 2004. augusztus 1-én az Maestro José Cura, Argentina nagy tenorja, Kocsi Zoltán, Isten nyugasztalja a Zolit, és a nemzeti viham, és a várban. Nem volt még eső helyszín se, akkor azt hittem, hogy nem kell.
1: Ha minek, persze.
2: Figyelj, én emlékszem, én azt hittem, hogy trombózist és szív leállást kapok. Mindenhol esett. Herenden, Bándon, Márkon, Rátóton, Füreden, Almádiban.
1: Tehát csopakon. A környező városokban.
2: Körbe verte és villámlotta a teret, de a várban nem esett.
1: Mert én, jó Isten, veletek
2: volt. Idegbeteg voltam, ott volt 2000 ember, és az volt bennem, hogy leszakad az ég alja, és fejvesztve menekülnek az emberek, és ebben egyébként egy ilyen égi jelet is láttam, most azt szoros értelemben is mondom, hogy azt mondta, jó, gyereked, nagyon jó, olyan szép ez az egész, hogy békén vagyunk benneteket, körbe villámoltatjuk ezt a helyet, de meg hogy gondolkodjatok komolyabban az esőhelyszínről, de nem bántunk benneteket, és hát ez így lett.
1: És azóta mindig van esőhelyszín.
2: Van. Jó.
1: Hát én kívánok vidám, nagyon elégedett nézőket, és nagyon hangulatos estéket a Veszprém Festnek idén is.
2: Jó időt is kívánok.
1: És kívánok nagyon jó időt. Mészáros Zoli, kösz, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm.
1: Szia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit. Drágul az üzemanyag holnaptól, betiltanák itthon a kotorék vadászatot. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébi. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Emelkednek az üzemanyagárak holnap. A holtankoljak adatai szerint a benzinliteréért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Jelenleg átlagosan 587 forintba kerül a benzin és 608 forintba a gázolaj. 3 hét múlva érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Nem érdemes az igazolványcserét az utolsó pillanatra hagyni. A kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak az augusztus 3-ai határidő előtt. A kotorék vadászat betiltását kezdeményezi az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László erről természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. A tárcavezető közösségi oldalán arról beszélt, hogy a kotorék vadászat az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Hatalmas mennyiségű illegális dohányterméket foglalt le a NAV. Az országos akcióban több mint 250 milliárd forint értékben 36 millió szál cigarettát, 8 tonna fogyasztási dohányt és 32 000 ízesített e-cigit találtak. A razzia után 5 eljárás indult és 16 embert hallgattak ki, közülük 6-ot le is tartóztatott a bíróság. A Dunántúlon és északkeleten is jobban beborulhat az ég, záporok, zivatarok érkeznek, néhol felhőszakadás, jégeső is előfordulhat. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódik, de alapvetően gyenge marad. Késő estére 18 és 27 fok közé hűl a levegő, éjszaka 15-21 fok várható. Holnap is meleg lesz, nagyrészt napos időre számíthatunk, de előfordulhatnak záporok, általában 27-34 fok között alakulnak a maximumok.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán közösen, hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Máté Péter egyik klasszikusát például. Szóval majd pár perc múlva kell, hogy vár, de itt lesz a KFT, Berezki Zoltán, most pedig jön Rúzsa Magdi és a Jel.

0: nekem itt vannak álmaim.
1: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. Kaszás Attilát hallgattuk, ez volt a Fényév távolság.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Bahazi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Ő is nem sokára az emberektől a süt a nap, de itt lesz a Machine Mouse, a Baby Sisters, most pedig jön Ákos.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Benne a prognózis, és a tele van a város szerelemmel után. Jön mindjárt Takács Nikolász, és a zene kísér majd az úton, de még előtte Zorán és az apám hitte a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

legnagyobb slágerei retro rádió. Zséda énekelt, ez volt az És megindul a föld. Zsédával is beszélgetni fogok majd most vasárnap, a vasárnapi Abaházi Presszóban a Signo turnéjának a budapesti állomása kapcsán. Ennek a hónapnak az utolsó napján lesz a Városmajori szabadtéri színpadon. A folytatásban Balázs Fecót hallgatjuk, Évszakok a retro rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Szulák Andra és a Szelávi után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6.08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Marjai Judit lesz majd az Abaházi Presszó vendége, bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották, szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Ma a Hooligans dalával búcsúzom, Fél ember a retro rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: angyal.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. Retro Rádió.